0: Amikor a szigeten fogtam a söröd, én bevallom, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem a kezed fogom meg éppen.
1: Talán az is nyék hideg, hogy ami fagyos, az csak a szíved.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Jó reggelt kívánunk! Péntek van, közeleg tehát a hétvége, vagyis, ahogy ilyenkor mondani szoktunk, nyakunkon a hétvége, de azért itt van még a péntek, és hát ez ugye július 17-e, mi pedig jó reggelt kívánunk. És ez a Muravidéki Magyar Rádió. Kik vagyunk itt Önökkel? Lebár Teodor lesz a hangtechnikus, ő az, aki a zeneválogatást is készíti. No, a híreket pedig Oleti Zsuzsanna szerkeszti majd. Úgyhogy jó reggelt kívánunk! Már is vagyunk tovább. Egy zenével persze, hogy jól induljon a reggel, felül fenn az égen, intim torna illegál, majd jövünk is vissza.

Jó reggelt kívánunk, és hát ugye a foci VB-n most már második nap lesz az, amikor meccs nélkül vagyok, de holnap már lesz ugye mérkőzés, a harmadik helyet, aztán vasárnap meg ugye a döntőt is láthatjuk, majd attól függetlenül ma is majd lesz egy VB aréna, ugye külön kiadás, úgyhogy majd számítunk ott is a figyelmükre. No de teljesen foci nélkül azért nem voltunk tegnap sem, hiszen voltak selejtező mérkőzések, és volt egy visszavágó, ugyanis az Európa Liga első fordulójában volt a selejtező, és a visszavágó volt, ugye, amikor is az Anonymitát, ugye a kupagyőztes próbált tovább jutni az Európa Ligába. Nem jött össze, a Sheriff csapata 1-0-ra győzött itt Szlovéniában, miközben ugye az ottani mérkőzés, vagyis az első mérkőzés 0-0-ra végződött, így akkor a Sheriff Tiraspol összesítésben 1-0-val tovább jutott, ők kerültek a második fordulóba, az Anomini Kidričeva csapata pedig akkor a konferencia liga selejtezőben folytathatja majd. Tehát volt az egy mérkőzés meg, ugye? Ma is lesz mérkőzés, ugyanis ma elrajtol a szlovén első osztály, és méghozzá az első mérkőzés, ami majd lesz, és látható lesz, az ugye a Nafta Koper összecsapás, tehát az idénynek ez az első mérkőzése ma 18 órakor Lendván a Lendvai Sportparkban. És ma lesz egyébként még egy mérkőzés, szintén egy muravidéki csapat érdekelt benne, az pedig akkor a Celje Mura mérkőzés lesz, az 20 óra 15 perckor kezdődik majd. Mi pedig jó reggelt kívánunk, jön Opis Barbie és Burai, jön a Sajnálom című dal.

Na, a Tour de France-on ugye megvolt a 12. szakasz, és a tegnapi nap folyamán, és ahogy azt tegnap említettük, illetve a szakértők várták, a végén ugye egy ilyen célsprint döntött, ahol pedig ismételten Merlier bizonyult a legjobbnak, tehát Tim Merlier, aki így már a harmadik szakasz győzelmét húzta be, mind a hármat ugye ilyen utolsó sprintben, úgyhogy jól csinálja ezt a dolgot, mindenképpen ezt csak gratulálni lehet neki. Egyébként pedig összesítésben nem történt változás, ami azt jelenti, hogy Tadej Pogacar továbbra is első, mögötte Vingegaard, ugye 3 perc, 36 másodperc lemaradással. És talán még csak annyit, a zöld trika az ott ugye a sprintereknél van kiosztva, ott továbbra is összesítésben ugye Mads Pedersen vezet, tehát neki van a legtöbb pontja a zöld trikó versenyben. Mi pedig Zambó Jimmyvel megyünk tovább, utána pedig Némnapot köszöntünk.

Na és akkor ugye, július 17-e van. Július 17-én pedig az Endrék és az Elekek ünnepelnek. Az Endre német, szláv, magyar eredetű név, magyarországi latin Andreas névváltozatból, vagy a német Andres Enders névformából származik. Jelentése férfi, férfias. Az Elek, a görög Alexios, magyar megfelelője. Más feltevések szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik. Jelentése pedig ugye ismeretlen. Tehát Endrék, Elekek, boldog névnapot kívánok. Egyébként pedig még jó néhány név ünnepelhet ma. Ezek pedig akkor a következők. Mária, Bánk, Leo, Magdolna, Robert, Sarolta, Szabolcs és Celina. Úgyhogy névnaposok boldog névnapot, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánunk.

Bőt perc múlva már 6 óra lesz. 6 órakor pedig ugye akkor információkkal jelentkezünk, és megnézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk. Úgyhogy mindenképp számítunk a figyelmükre, maradjanak továbbra is velünk, meg addig akkor jó reggelt, 6 órakor pedig információk.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Jó reggelt kívánok, még egyszer 6 óra a pontos idő péntek van, és ugye július 17-e, nézzük akkor azt, hogy milyen lesz az időjárásunk, és hát akkor rajtoljunk el Szlovéniával. A többnyire derült napos és meleg időjárásunk lesz. Mégis délnyugati irányú szélre is lehet számítani. Aztán délután és estére pedig elsősorban az ország északi részén előfordulhatnak majd csapadékok, záporok, zivatarok, helyenként akár hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet egyébként ma délután Szlovénia szerte 30 és 35 fok közt alakul majd. Muravidéken kicsi felhős, időnként közepesen felhős lehet az égbolt, de azért lesz bőségesre, ugye napsütés, 31 fokra lehet számítani, viszont zápor, zivatar ugye nem kizárható. Holnap szintén majd ilyen változóan felhős időjárásunk lesz. Elsősorban Szlovénia középső részén jelentkezhetnek majd csapadékok, illetve zivatarok. Viszont több helyütt majd keleti irányú szélre is lehet számítani. Holnap reggeli hőmérséklet 14 és 20 fok közt alakul, a nap folyamán 24-29 fok közt lesz a csúcsérték, a tenger melléken 33 fokra lehet készülni. Vasárnap részben derült idő lesz, időnként megnövekvő felhőzettel, délután pedig ismételten lesznek esélyek ugye helyi záporokra, illetve zivatarokra, illetve azoknak kialakulására. Hétfőn többnyire derült napos időjárásra lehet számítani, és délután még mindig lehetnek kisebb futó záporok. Valamint keleti irányú szélre is készülni kell majd. Úgy tűnik akkor a következő napok ilyen nem egészen konstans időjárást hoznak, hanem azért lesznek benne változások is. Egyébként holnap hajnalban közepesen felhős, időnként kissé felhős lesz az égbolt Muravidéken, 18 fokra ébredünk majd, aztán délután megnövekszik majd a felhőzet, időnként erősen felhős is lehet, csapadékra is lehet majd számítani, a csúcsérték pedig holnap nagyjából 25 fok körül alakul majd. Egyébként pedig Szlovéniára mára és holnapra is, illetve ezen az északi részen, észak-keleti részen citromsárga riasztás van érvényben, meg az a záporok, zivatarok miatt, úgyhogy erre akkor mindenképp számítani kell. Nézzük a hőmérsékleteket, hogy is alakulnak országszerte. És hát eképpen. Krajn 19 fokos, Triglav-Kedaricán 12 fok van, Ljubljanában 20 fokot mutatnak a hőmérők. Muraszombat 18 fokos, Ptuj úgy szintén 18. Egyébként pedig máshonnan most még friss adatok nem érkeztek, várjuk akkor majd azokat is, és majd természetesen közöljük. Na le, közben akkor nézzük meg azt is, hogy Magyarországon milyen lesz az időjárás. És hát a következőket írják a meteorológusok. A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek. Délelőtt még nem valószínű csapadék, majd a délóráktól főként az északi középhegységben, valamint északkeleten helyi zápor, zivatar kialakulhat. Később nyugat felől zivatar rendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákban a középső ország részt is elérheti. Zivatarrendszert intenzív csapadék, jégeső, valamint viharos szélökések kísérhetik. Zivatarokat leszámítva a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 37 fok között várható, nyugaton az alacsonyabb értékekkel. Késő estére 19-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Zala megye közepesen felhős, 34 fok várható, zápor, zivatar, pedig ugye arra készülni kell délután. Vas megye, közepesen felhős lesz az égbolt, ott is kell számítani zivatarra, illetve záporra, valamint 32 fokos csúcsértékre. Szombaton, azaz holnap, frontális felhősáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja az országot, mögötte majd sokat süt a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati-délnyugati harmadban, és kisebb esél az észak-keleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. Az észak-nyugatira forduló szél megélénkül, egyenként megerősödik. A maximum 28-35 fok között változhat. Holnap hajnalban Zala megye, közepesen felhős 20 fok, Vas megye, derült 19 fok. Ma aztán délután Zala megye, közepesen felhős 29 fok, zápor, zivatar továbbra is majd várható. Vas megye, kissé felhős lesz, de zápor, zivatar kialakulhat, és 28 fok körül lesz a csúcsérték. Vasárnap gomoly felhőképződés mellett sok napsütés valószínű. Napközben is kialakulhatnak záporok, zivatarok, majd késő délután este felé északnyugatról megérkezhet az újabb frontális felhő és csapadéksáv. Hétfőn pedig a front csapadékzónája elvonul, csökken a felhőzet, és többnyire napos időre van kilátás, kevés felhővel. Mi pedig nézzük meg a hőmérsékleteket is. Egyébként előtte még csak gyorsan tegyük hozzá, hogy a zivatarok miatt narancssárga riasztás van, ugye Zala és Vas megyére is kiadva. Mi pedig akkor nézzük az említett hőmérsékleteket. Békéscsabán 17 fok van, Budapest 21 fokos, Debrecen 20, Győr 19, Pécs 21, Sármellék 18, Siófok 21, Szeged 19, Szolnok 20, Szombathely 18, Lenti 17, Keszthely 18 és Nagykanizsán is 18 fok van. Mi pedig nézzük még akkor azt, hogy mi történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Országszerte nagyjából most zökkenőmentes a forgalom. Nincsenek nagyobb fennakadások, két kivétellel. Az egyik az Ljubljanánál van, méghozzá nagyjából egy 4 perces késéssel kell számítani. Domzsálenél, a Szent Jakobi csatlakozásnál Ljubljana irányában. Ott van tehát egy ilyen kisebb torlódás, illetve történt egy kisebb baleset Rudnik környékén, tehát szintén ugye Ljubljana irányában, ott jelenleg kicsit sűrű forgalomra kell készülni. Amúgy pedig, ahogy említettük, tehát zökkenőmentes a forgalom. Úgyhogy szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

6 óra 19 perc, pontos idő, jó reggelt kívánunk, és akkor egy információ mindjárt az autósoknak, ugyanis ma a rendőrség bejelentette, hogy Muraszombat körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét, de ugye tudják, máshogy is betartják majd a szabályokat, és akkor nem lesz gond. Jó reggelt! Érkezik a Rádió című dal, itt van a Lokomotív 2.

6:25 perc lesz mindjárt a pontos idő. Jó reggelt, péntek van, és hamarosan érkezik a reggeli terepjáró, menne pedig ma két téma. Számítunk a figyelmükre.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Jó reggelt, hát következzen akkor a reggeli terepjáró. Péntek van, július 17-e, és ma, ahogy említettük, ugye két téma várja önöket, úgyhogy nézzük is ezeket. Itt az első. 8 napirendi pont megvitatása és a szükséges határozatok elfogadása vált lentve a község tanácsára a testület 22. soros ülésén. A választásokról, kinevezésekről és egyéb személyzeti kérdésekről szóló napirendi ponttal azonban elakadt a tanácskozás. Több tanácstag kivonult az ülésteremből, ezért Magyar János polgármester a határozat képtelenség miatt félbeszakította az ülést. Ezt követően már csak az elvégzett tevékenységekről és a folyamatban lévő beruházásokról szóló tájékoztató hangzott el. Cigán Szilvia beszámolója.
1: Az 5. napirendi pont 4 alpontban a választási és személyzeti kérdéseket tárgyalta. A mandátumvizsgáló választási és kinevezési bizottság az általános, a magyar nemzetiségi és a roma közösségi választási bizottságokba érkezett valamennyi jelölést elfogadásra javasolta. A 3 bizottság névsorának ismertetését követően vita bontakozott ki. Helena Antolinti Baut tanácstag meglepetésének adott hangot amiatt, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően ezúttal nem hívták fel jelölt állításra közéleti szereplőket, a politikai pártokat, a helyi közösségeket, az egyesületeket és más szervezeteket. Magyar János polgármester hangsúlyozta, hogy a felhívás a község honlapján mindenki számára elérhető volt. A rövid szóváltást követően szünetet rendeltek el, majd a ki- és bejárkálás végén 3 tanácstag elhagyta az üléstermet. A 9 jelenlevő tanácstag már nem biztosította a testület határozatképességét. A személyzeti kérdésekről, vagyis a választási bizottságok tagjainak kinevezéséről, valamint a következő napirendi pontban szereplő, a 2. számú lendvai kétnyelvű általános iskola igazgatójelöltjének és a Muravidéki Szociálisügyi Központ lendvai egysége igazgatóhelyettes jelöltjének támogatásáról várhatóan levelező ülésen döntenek.
0: Ez volt akkor az egyik témánk, és íme akkor itt a második. Ülésezett Salóci Község Tanácsa. Az ülésen többek között tárgyalták a község 2026-os költségvetésének módosítását is. Hogy miért volt szükség a módosításra, arról Isztok Fartek polgármester nyilatkozott. A költségvetés módosításnak 2 fő oka volt. 2 olyan pályázatunk is sikeres volt, amelyek megvalósításához szükségessé vált a költségvetés kiigazítása. Az egyik a Mali-Salovci roma település rész kommunális infrastruktúrájának rendezése, a másik pedig a Dolenci sportközpont fejlesztése. Ezek voltak a költségvetés módosításának legfontosabb indokai. Mivel már elkészítettük a költségvetés módosítást, egyúttal kivettünk belőle 2 olyan projektet is, amelyeket idén pályázati támogatásra nyújtottunk be, de nem kaptak támogatást. Ezek a Domonkosvára tervezett Kiskerka tematikus part, valamint a Feri Lánszek porta projektje. Mindkét beruházás megvalósítását a következő évre halasztottuk. Így az egyik oldalon csökkentettük, a másikon pedig növeltük a költségvetés előirányzatait. Ennek eredményeként a község idei költségvetése jelenleg mintegy 4 millió eurót tesz ki.
2: A Mali-Salovci roma település rész kommunális infrastruktúrájának fejlesztését célzó projekt értéke közel 100 ezer euró, amelyhez a község közel 65 ezer euró állami támogatáshoz jutott. A Dolenci sportpálya felújításának becsült költsége csak nem 106 ezer euró, amelyhez várhatóan 50 ezer euró állami társfinanszírozás érkezik. A költségvetés módosítás kapcsán Orbán tanácstag nehezményezte, hogy a beruházások az utóbbi időben a község csak bizonyos falvaira összpontosulnak, míg más falvakban nem történik nagyobb beruházás. A tanácstagok egyhangulag támogatták a költségvetés módosítását.
0: Ez volt tehát akkor a reggeli terepjáró, és ugye ilyenkor mindig elmondjuk, hogy a honlapunkon mmr.si megtalálják ezeket a témákat teljes terjedelemben, illetve ugye más témákat is, és más műsorokat is. Úgyhogy ajánljuk akkor a figyelmükbe a honlapunkat is, mmr.si. Most pedig akkor folytassuk egy kis zenével, hogy jól induljon a reggel, jön Toto, meg itt lesz a Tunyagi Rock Band is.

Na, a FIFA bejelentette ugye a döntését, ami a VB döntőt illeti, és nem más, mint a szlovén, pontosabban Mariborból származó Slavko Vincic lesz az, aki a bírói feladatokat ellátja majd a nagy döntőben, tehát ugye Argentina és a Spanyolország közt, a MetLife stadionban, New Jersey-ben, vagyis ugye New York egy részében. No, tehát Slavko Vincic 46 éves egyébként, Maribor, és ugye 2010 óta már FIFA bíró is, ő fogja akkor vezetni a VB-nek a döntőjét, és hát egyébként két nagy döntőt már vezetett 2022-ben az Európa Ligának a döntőt, ott ugye az Eintracht és a Rangers csapott össze, illetve két évvel ezelőtt 2024-ben a Bajnokok Ligája döntőt is ő vezényelte le, méghozzá Real Madrid és Borussia Dortmund közt, és most pedig akkor érkezik a VB döntő, amit szintén akkor Slavko Vincic fog majd vezetni. Egyébként pedig a katari VB-n két mérkőzésen osztotta az igazságot, ezen a VB-n pedig a döntő lesz majd a negyedik mérkőzése. Tehát Szlovéniának is itt egy nagy siker, méghozzá ami a foci VB-t illeti, ugyanis a VB döntőt szlovén bíró fogja majd akkor felügyelni, Slavko Vincic. Ami szól, az szól, ez pedig már is jön Charlie-tól.

6:54 perc lesz mindjárt a pontos idő. Charlie felvételét hallhattuk, ugye, mi szól, az szól. És hát péntek van, június 17-e, tehát július 17-e, ugye. Hamarosan hírekkel várja majd önöket Olet és Zsuzsanna pontban 7 órakor, mi pedig következő órában majd információkkal, de még előtte majd fellapozzuk az évforduló naptárat is.

0: Reklám.
1: Most megéri betérni a Színszénlendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.
2: MMR. A zene összeköt.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Koalíciós csúcstalálkozót rendeznek ma a Krány melletti Bőrdon. A tanácskozáson a kormány tagjai, a koalíciós pártok vezetői és parlamenti képviselői megvitatják a kormány évvégéig szóló normatív munkatervét. Az egyes miniszterek tárcánként ismertetik a prioritásokat és tájékoztatják a képviselőket arról, hogy milyen jogszabályok megvitatására számíthatnak idén a parlamentben. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal azonnali hatállyal menesztette két vezetőjét. A lépést a NAV egy belső vizsgálattal indokolta, amely szabálytalanságokat tárt fel az ukrán pénzszállítók ügyében. Mint ismert, március 5-én a terrorelhárítási központ kommandósai 7 ukrán állampolgárt fogtak el, és lefoglaltak a furgonjaikból több mint 27 milliárd forintnak megfelelő valutát és aranyat. Bár az ügyészség feljelentésre hivatkozott, az ukrán Osad Bank és a pénzt küldő osztrák Raiffeisen is azt állította, a szállítmány minden engedéllyel rendelkezett. Az Orbán kormány és a kormánypárti média ukrán aranykomboly ügynek nevezte az esetet és a választások előtt pénzmosás gyanúját, valamint a Tisza párthoz fűződő kapcsolatokat lebegtetett bizonyítékok nélkül. Később az elfogott embereket elengedték, a lefoglalt vagyont pedig a választások után visszajuttatták Ukrajnába. 12 év börtönbüntetésre ítélték Giovanna Castelluccit, az olasz autópálya üzemeltető egykori vezérigazgatóját, a genovai Morandi híd 2018. augusztusi összeomlása miatt, írta meg a BBC. A vádoltak között a Spea nevű karbantartó cég mérnökei, valamint a közlekedési minisztérium és az Aspi anyavállalata, az Atlantia korábbi tisztségviselői is szerepeltek. A Spea egykori vezérigazgatója, Antonino Galata 5,5 év börtönbüntetést kapott, míg Mauro Coletta, a minisztérium autópálya igazgatóságának korábbi vezetője, 5 évet. Az üzemeltető egykori második embere, Paolo Berti, 5,5 évet kapott, 7 évvel kevesebbet, mint amennyit az ügyészség kért. Emlékeztetőül, a városon áthaladó autópálya hideg viharban a nyári csúcs időszakban szakadt le, autókat és teherautókat zúdítva a mélybe. A szerencsétlenségben 43-an haltak meg. Elfogadta véglegesen a francia parlament szerdán a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról szóló törvénytervezetet. A 4 évig tartó parlamenti vita végén a képviselők a társadalmi javaslatot 291 szavazattal 241 ellenében 29 tartózkodás mellett fogadták el. A törvénytervezetben megszabott feltételek nagyon szigorúak. A halálba segítést csakis francia állampolgárságú vagy Franciaországban tartózkodási engedéllyel rendelkező nagykorú betegeknek engedélyezhetik, akik képesek egyértelműen kifejezni akaratukat, és nem enyhíthető vagy elviselhetetlen állandó fizikai fájdalmakkal küzdenek súlyos vagy gyógyíthatatlan betegség következtében, amely életveszélyes vagy végső fázisban tart. Sport. A Lendvárma 18 órakor kezdődő NAFTA Koper mérkőzéssel hivatalosan is megkezdődik a szlovén első osztályú labdarúgó bajnokság új idénye. A címvédő Celje alig több mint 2 órával később fogadja majd muraszombati riválisát.
2: Időjárás.
3: Eleinte túlnyomóan derült lesz az ég, majd délután és este főként az északi országrészben záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 30-35 fok között változik a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
3: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Na lapozzunk akkor bele az évforduló naptárunkba. Július 17-én, ami ugye az év 198. napja, tehát 167 nap maradt még ebből az évből. És hát akkor ugye az események, amelyek a mai dátumhoz fűzhetők. És hát az egyik ilyen esemény az az, hogy létrejött az első nemzetközi űrállomás. 1975-ben, tehát 51 évvel ezelőtt. Valamint ezen a napon megszűnt Csehszlovákia és létrejött Csehország, valamint Szlovákia. 34 évvel ezelőtt, 1992-ben. 230 éve megszületett Jean-Baptiste Camille Corot, francia festő, meg az impresszionizmus előfutárának tekinthető. Kemény Ferenc, sportvezető, Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar alapító tagja, 166 éve született. Füst Milán, kosudíjas író, költő, esztéta, a magyar szabadvers megteremtője, 138 éve született. Kovács Pál, hatszoros olimpiai bajnok, vívó sportvezető, honvédtiszt, Debrecenben született, 114 évvel ezelőtt. Tolnai Klárén, kétszeres kosudíjas színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, 112 éve született, 1914-ben tehát. Az angol királyi család felvette a Windsor nevet, 109 éve, tehát 1917-ben. Kárpáti Rudolf, hatszoros olimpiai bajnok, kardvívó, versenybíró, sportvezető, 106 éve született. És ezen a napon született Nils Bohlin is, svéd mérnök. Ő egyébként a gépkocsik hárompontos biztonságjövének a kifejlesztője, tehát amit ugye azért még mindig a legtöbb autóban megtalálunk. 106 éve született Nils Bohlin. Megszületett Segesdi György, kétszeres Munkács Mihály díjas szobrász, 95 évvel ezelőtt. És ezen a napon született Donald Sutherland is, Emmy és Golden Globe díjas kanadai színész. 91 éve született Donald Sutherland, 1935-ben. 81 éve pedig Truman, Stalin és Churchill részvételével megkezdődött a Potsdami konferencia. 1945-ben járunk, ugye? Na, ezen a napon megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai Amerikában, ugye 72 évvel ezelőtt, 1954-ben. Na, 74 éve pedig megszületett nem más, mint The Hoff, azaz David Hasselhoff amerikai színész, énekes. Ismerhetjük ugye Baywatchból, a Knight Riderből, de mint énekes is. Úgyhogy jöjjön David Hasselhoff, Jump in My Car című dala érkezik, aztán jövünk is vissza, mert még azért néhány évforduló van, amit megemlítünk.

David Hasselhoff tehát a mai nap szülöttje. Mint ahogy a mai nap szülöttje, Verhoost Evelyn is Európa bajnok úszó olimpikon. 37 éve született. No és ezen a napon elhunyt Szent Hedvig, magyar királyi hercegnő, Lengyelország királynője, az utolsó Árpád-házi leány. 627 évvel ezelőtt, 1399-ben. Na, nem a Szent Koronával, Magyarország királyával avatták első Ulászlót, 1440-ben, július 17-én tehát. Franciaország pedig legyőzte Angliát, és ezzel véget ért a 100 éves háború, 1453-ban. Elhunyt első Szapolyai János magyar király, aki Mohácsi katasztrófa után jelentette be trónigényét, 486 évvel ezelőtt hunyt el. Spanyolország pedig végérvényesen átadta Floridát Amerikának 205 évvel ezelőtt. Na, ezen a napon Henry M. Flagler és Johnny D. Rockefeller megalapították a Standard Oil társaságot 157 évvel ezelőtt, aztán később akkor ugye ez lett a világ legnagyobb cége. 1869-ben alapították. Elhunyt Hesseni Alexandra Fyodornova orosz cárné, akinek része volt a cári rendszer megdöntésében. 108 évvel ezelőtt hunyt el. És ezen a napon történt az is, amikor elhunyt Raoul Wallenberg, svéd üzletember és diplomata, a magyar zsidó kezreit mentette meg a II. Világháború alatt. 79 évvel ezelőtt hunyt el. Ezen a napon hunyt el Billie Holiday, amerikai jazz énekesnő is, 67 évvel ezelőtt. És július 17-i esemény az is, amikor is versenybalesetet és 9 hónapnyi kómát követően elhunyt Jules Bianchi, francia autóversenyző, Forma 1-es pilóta, 11 évvel ezelőtt tehát. Na, a mai dátum kapcsán meg kell említeni azt is, hogy a Hunnia filmstúdióban befejezték a Fotohábel című bűnügyi játékfilm forgatását 63 évvel ezelőtt. Illetve szintén ezen a napon történt, hogy megkezdődött a 21. újkori nyári olimpia, amit pedig a kanadai Montrealban szerveztek. 50 évvel ezelőtt rajtolt el, 1976-ban. Na és van még egy eseményünk a mai napra, ez pedig nem más, mint hogy bemutatták a Beatles animációs filmjét, a Sárga tenger alatt járót. 58 évvel ezelőtt, 1968-ban. Tehát, hát ugye miről van szó? A Yellow Submarine-ről. Úgyhogy jön is a Yellow Submarine, mi pedig utána majd jövünk, és várjuk Önöket információkkal.

0: 7 óra 29 perc a pontos idő, tehát akkor érkezik ugye az információknak az ideje, pedig akkor nézzük is meg, hogy milyen lesz az időjárásunk, mire lehet számítani, mit mondanak a meteorológusok. Hát eléggé mozgalmas lesz a hetünk, illetve a következő napok, ami azt illeti, mert ugye például Szlovéniában citromsárga riasztás van kiadva többek közt Mura vidékre is, a záporok, zivatarok kialakulása miatt a délutáni órákban, néhány megyében pedig Magyarországon narancssárga riasztás is érvényben van, és hát itt ugye köztük van a zivatar miatt Vas és Zala megye is többek közt. No de, nézzük akkor, hogy részletesebben mit is mondanak a meteorológusok. Hát azt, hogy Szlovéniában ma többnyire derült napos időjárás lesz, viszont majd megerősödhet a délnyugati irányú szél. Délután, illetve estére pedig elsősorban az ország északi részén már jelentkezhetnek záporok, zivatarok, és amelyek helyenként akár hevesebb zivatarra is alakulhatnak, de akár még ugye azt sem lehet teljesen kizárni, hogy jégeső ne legyen. Úgyhogy ezért akkor a citromsárga riasztás. A hőmérséklet amúgy a mai nap folyamán ország szerte 30 és 35 fok közt alakul majd. Tehát azért meleg lesz. Egyébként pedig Muravidékre 30 fokot jósolnak, közepesen felhős lesz az égbolt, záporra, zivatarra pedig mindenképp készülni kell az előrejelzés szerint, és azt is mutatják még az előrejelzések, hogy délutára akkor megerősödik majd a délnyugati irányú szél, tehát arra is akkor mindenképp számítani kell. Holnap változóan, helyenként túlnyomóan felhős borult lesz az égbolt. Elsősorban Szlovénia középső részén jelentkeznek majd csapadékok, de ugye záporok, zivatarok, akár hevesebb zivatarok holnap is kialakulhatnak. Keleti irányú szélre kell majd számítani. Reggeli hőmérséklet 14 és 20 fok közt alakul, majd tenger melléken 22 fok várható. Na, a nap folyamán azért valamivel hűvösebb lesz, 24 és 29 fok közt lesz a csúcsérték, szlovén tenger melléken pedig 33 fokig melegszik majd föl a levegő hőmérséklete. Vasárnap részben derült idő lesz, időnként megnövekvő felhőzettel, délután pedig ismételten kialakulhatnak majd záporok, illetve zivatarok. Hétfőn már többnyire napos időjárásra kell készülni, de délután még mindig helyenként előfordulhatnak kisebb futózáporok. És hétfőn úgy tűnik, hogy keleti irányú szélre kell majd ismételten készülni. Egyébként pedig holnap hajnalban, Muravidéken 18 fokra ébredünk, közepesen felhős lesz az égbolt, na aztán akkor délután pedig megnövekszik a felhőzet, időnként akár erősen felhős is lehet, 25 fok körül lesz csupán a csúcsérték, tehát érezhetően hűvösebb lesz, és ugye esőre, záporra, zivatarra holnap is akkor számítani lehet. Mi pedig nézzük meg a jelenlegi hőmérsékleteket ország szerte, ha érkeztek-e már esetleg frissebb adatok, illetve több adat, mint hajnalban volt. Krány 21 fokos, Triglav-Kedericán 12 fok van, Ljubljanában 21 fokot mérnek, Maribor is 21 fokos, Uraszombat 22, Ptuj jelenleg 21, viszont Lendben is nagyjából ilyen 20 fok körül értéket mérünk, azonban a meteorológiai szolgálattól most friss adatok még nem érkeztek a környékre, így Koricskóra se többek közt. No, de nézzük akkor az előrejelzést Magyarországra, és hát, hogy mit mondanak az ottani meteorológusok. Hát ezt. Sok napsütés mellett ma gomoly felhők is képződnek. Délelőtt még nem valószínű csapadék, majd a déli óráktól főként az északi középhegységben, valamint északkeleten helyi zápor, zivatar kialakulhat. Később nyugat felől zivatarrendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákban a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadék, akár jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik. A zivatarokat leszámítva a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Csúcshőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton az alacsonyabb értékekkel. Késő estére 19-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Vas megye közepesen felhős, 32 fok várható, zápor, zivatar pedig majd megjelenik a délutáni órákban. Zápor, zivatarra ugye Zala megyében is lehet majd, kell számítani, mert nagyon úgy néz ki, hogy lesz majd. 34 fok körül lesz amúgy a csúcsérték, az égbolt pedig közepesen felhős lesz. Holnap, tehát ugye szombaton. Frontális felhősáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja az országot, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhő képződés a nyugati, délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Egy zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum 28 és 35 fok között változhat. Na, holnap hajnalban Vas megye fölött derült lesz az égbolt, 19 fokra kell készülni. Zala megye fölött pedig közepesen felhős lesz az égbolt, és 20 fok körül alakul a csúcsérték. Na, aztán akkor délután. Zala és Vas megye fölött is lesznek azért felhők, Vas megyére kissé felhős égboltot jósolnak, 28 fokot és zápor, zivatar holnap is várható. Elsősorban a délutáni órákban. Mint ahogy Zala megyében is, szintén kell a záporra, zivatarra készülni holnap délután is, a hőmérséklet nagyjából 29 fok körül alakul, az égbolt pedig közepesen felhős lesz. Vasárnap gomoly felhőképződés mellett sok napsütés valószínű, napközben is kialakulhatnak záporok, zivatarok, majd késő délután este felé északnyugatról megérkezhet az újabb frontális felhő és csapadéksáv. Hétfőn pedig a front csapadék zónája elvonul, csökken a felhőzet, és többnyire napos időre van kilátás, kevés felhővel. Tehát hétfőig eléggé változékony lesz akkor az időjárás, vagyis lesz minden. Elsősorban pedig ugye a délutáni órákban kell készülni csapadékra, záporra, zivatarra, Magyarországon is, Szlovéniában is. Nagy hőmérsékletek. Békés Csabán, Budapesten, Debrecenben és Győrött is most jelenleg 23 fokot mérnek. Pécs úgy szintén 23 fokos, Sármellék 20, Siófok 23, Szeged-Szolnok 24, Szombathely 21, Lenti 19, Keszthely 21, Nagykanizsán pedig 22 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig megnézzük még akkor azt is, hogy most mi a helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Országszerte most folyamatos a forgalom, komolyan fennakadások nincsenek. Egy kivételével, ugye munkálatok folynak a Steiner autópályán és a Pletováriai alagút előtt, Ljubljana irányában ott torlódik a forgalom. Viszont reggeli munkakezdés is van, úgyhogy sűrű forgalomra kell számítani, viszont úgy látszik azért, illetve hát mondjuk úgy, hogy az utakon is meglátszik, hogy azért sokan már a szabadságot töltik, ugyanis Ljubljana környékén jelenleg dugók nincsenek, csak sűrű forgalomra kell számítani, és kicsit lassúbb haladásra, tehát nem az, amit ugye általában megszokhattunk. Na, visszatérve Muravidékre, annyit akkor még mondjunk el, hogy a rendőrség ma Muraszombat körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Ahogy egy órával ezelőtt már említettük, hogy azt tudjuk, hogy Slavko Vincic, tehát a maribori származású szlovén bíró lesz majd az, aki az igazságot osztja a foci VB-nek a döntőjén, tehát ugye Spanyolország-Argentina mérkőzésen. És hát ugye ez Pierluigi Collina volt, aki jelentette neki, ő hívta fel. Na egyébként pedig egy másik hír, ami szintén a VB döntővel kapcsolatos, mert akár még a vasárnapi Spanyolország-Argentina világbajnoki döntő megrendezését is meghiúsíthatja az a kanadai erdőtűz, amelynek a füstje rászakadt New Yorkra. A több milliárd futballszurkoló által várt finále idén, európai idő szerint vasárnap este 9-kor, ugye, New Yorkban egyébként 15 órakor kezdődik majd a meccs. Annyira pocsék lehet majd

levegő minősége, hogy a hatóságok betilthatják a meccset. És hát itt ugye miről van szó? Az AQI-ről, vagyis az Air Quality Indexről. A levegő minőségét jelző indexről van tehát szó. És hogyha az rossz lesz, akkor akár ugye be is tilthatják a mérkőzést, írja a BBC. Ez az, ami ugye nagyon komolyan veszélyezteti a mi időnk szerint vasárnap este 9-kor kezdődő világbajnoki döntőt. Ugye a St. Rutherfordi MetLife stadionban, a New Yorkhoz tartozó New Jersey-ben. Kanadában ugyanis több mint 3000 erdőtűz tombol, és a szél csütörtökön már az Egyesült Államok északi területei fölé sodorta a füstfelhőt. Olyannyira, hogy például a péntekre tervezett Chicago Fire, Vancouver Whitecaps MLS bajnoki mérkőzést el is kellett halasztani. Ezt is akkor ugye BBC írja. Hát reméljük, hogy nem lesz így, és hogy majd akkor sikerül azért kontrollá vonni azokat a tüzeket is. Mi pedig megyünk tovább a Wake Up című dallal, itt van az Airi Mafia.

Názolt akkor most az Árimáfia felhelyedelés a Wake Up, vagyis ébredj fel. 7:51 perc a pontos idő, úgyhogy 9 perc múlva már 8 óra lesz, akkor pedig érkezik majd Fidzsárinesz, ő majd érkezik terepjáróval később. De Oled és Zsuzsanna jön a hírekkel, úgyhogy jó reggelt, számítunk továbbra is a figyelmükre.

0: Most megéri betérni a Színszénylendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. Koalíciós csúcs találkozót rendeznek ma a Krány melletti Bördön. A tanácskozáson a kormány tagjai, a koalíciós pártok vezetői és parlamenti képviselői megvitatják a kormány évvégéig szóló normatív munkatervét. Az egyes miniszterek tárcánként ismertetik a prioritásokat és tájékoztatják a képviselőket arról, hogy idén milyen jogszabályok megvitatására számíthatnak a parlamentben. Óriási a bizalom a magyar vállalkozások körében az új kormánnyal szemben, de a konkrét gazdaságpolitikai döntésekre még várni kell. Egyelőre formálódnak a szakpolitikai irányok, hangzott el a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének második negyedéves, vagyis az áprilistól június végéig tartó időszak üzleti barométerének bemutatóján. A megkérdezett vállalkozások 70%-a úgy nyilatkozott, hogy bízik, vagy nagyon bízik abban, hogy az új magyar kormány javítani fogja a kis- és középvállalkozások működési feltételeit, gazdasági környezetét. Az Egyensúly Intézet egyébként idén már növekedésre számít a beruházásoknál, akár 2% feletti mértékben bővülhet az ágazat. Összességében idén 1,5%-os GDP növekedést, 2,5%-os inflációt és 4,5%-os munkanélküliséget várnak. Visszautasította csütörtökön az ukrán külügyminisztérium az orosz vádat, amely szerint Ukrajnának köze lenne egy dróntámadás következtében életét vesztett személy halálához az orosz megszállás alatt álló zaporizsiai atomerőmű közelében. A tárca hivatalos honlapján kiadott közleményében minden bizonyítékot nélkülözőknek nevezte Moszkva vádjait Alekszej Lihacsov, a Rosszatom orosz állami atomenergiai vállalat vezérigazgatója szerdán azt állította, hogy dróncsapást hajtottak végre az ukrán erők a zaporizsiai atomerőmű egyik szolgálati járműve ellen, aminek következtében meghalt Alekszander Jakovlev főmérnök és sofőrje. Spanyolország több mint 400 tűzoltót és 19 repülőgépet vetett be egy gyorsan terjedő erdőtűz megfékezésére Aragónia északkeleti részén, miután július 16-áig mintegy 7600 hektárt perzseltek fel a lángok. A tűz, amely július 15-én az intenzív hőhullám idején tört ki Ores közelében, Spanyolország északkeleti Aragónia régiójában, gyorsan tovaterjedt a kiszáradt növényzetben, ezért elővigyázatosságból legalább 5 falut evakuáltak. A mostani tűzvész mindössze egy héttel követi Spanyolország legutóbbi történelmének leghalálosabb erdőtűzét, amely 13 ember életét követelte Almeria tartományban, köztük 7 brit állampolgárét. Sport. Gasper Okorn szövetségi kapitány kihirdette a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörére készülő magyar férfi kosárlabda válogatott keretét. A szlovén sportszakember által behívott 18 játékos augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol a magyarok a kvalifikáció első szakaszában az észeket fogadják 27-én, majd 30-án Szlovéniában lépnek pályára. A második csoportkör 6 meccsét augusztus 24-e és március 2-a között rendezik. A VB-re egyébként 2027. augusztus 27-e és szeptember 12-e között kerül sor Katarban. A magyar férfi kosárválogatott még soha nem jutott ki a világbajnokságra.
2: Időjárás.
1: Eleinte országszerte derült lesz az ég, majd délután és este főként az északi területeken záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 30-35 fok között tetőzik a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom. A közlekedési rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

8 óra 25 perc a pontos idő, a Survivor szólt, és az Eye of the Tiger, ugye a Rocky 3-ból ismerhetjük leginkább ezt a dalt, amikor ugye felkészült, de azóta is az egyik legnagyobb motivációs videóként és zeneként ismert, főleg ugye különböző fitness és hasonló sportoknál, mert ilyen motiváló zene. Egyébként tudósok is kutatták, és rájöttek, hogy a gyorsaság és az egész az tényleg megfelel az edzésekhez. Tehát még a tudomány is bizonyítja. Előtte pedig ugye hallhattuk a hét zeneszámát is itt a Moravidéki Magyar Rádióban. És hát a Bambina marad még továbbra is a hét zeneszám egészen holnap délelőttig, amikor pedig majd új hét zeneszámát lehet választani, illetve választanak majd önök. Most viszont menjünk tovább, Valmárék érkeznek az Úristennel, meg itt lesz a Forest Street, na utána pedig akkor jövünk is vissza.

Na, ugye már említettük többször is, hogy Slavko Vincsics vezeti a világbajnoki döntőt. Soktól még remegtem is, mondta. Segítői Tomáš Kláničnik és András Kovácsics lesznek. Labdarúgó világbajnokság Spanyolország és Argentina közötti döntőt, tehát ugye Slavko Vincsics vezeti. Ezzel ő lesz az első szlovén játékvezető, aki világbajnoki fináléban fújhatja a sípot. A szlovén játékvezető hármas Tomáš Kláničnik és András Kovácsics teszi majd a kurgya teljessé. 46 éves maribori bírónak Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának elnöke közölte a hírt. Vincsics elmondta, hogy teljesen váratlanul érte a bejelentés. Először teljesen sokkolt a hír, aztán mérhetetlenül boldog lettem, még remegtem is. Világbajnoki döntőt vezetni valóban hihetetlen megtiszteltetés. Hozzátette, erről álmodik minden játékvezető már pályafutása elején. Rendkívül büszke vagyok magamra és a csapatomra is. Slavko Vincsics már jelentős tapasztalattal rendelkezik a legnagyobb nemzetközi tornákon. Világ élvonalában 2020-ba került, 2022-es katari világbajnokságon két mérkőzést vezetett, 2024-ben pedig a Bajnokok Ligája döntőben Real Madrid Borussia Dortmunddal ugye működött közre. Az idei világbajnokságon eddig három találkozón bíráskodott, a Brazília-Marokkor, Jordánia-Algéria és Mexikó-Ecuador mérkőzésen. A Spanyolország-Argentina világbajnoki döntőt vasárnap rendezik New Jersey-ben, mi időnk szerint ugye 21 órától. Vincsics lesz a világbajnokságok történetének 23. játékvezető, aki döntőt vezetett, és egyben az első szlovén, aki ezt, a megtiszteltetést megélhette. Na, a játékvezető következőket mondta még. Nehéz szavakba önteni, mit jelent mindez, de rendkívül büszke vagyok arra, hogy Szlovéniát képviseletem a világ legnagyobb sporteseményen. Csapatom is nagyon büszke, és mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb munkát végezzük. Vincsics két asszisztense, Tomáš Kláničnik és András Kovácsics lesz, várszobában a német Bastian Dunker, a kolumbiai Nicolás Gallo és a katari Kamis Almari dolgoznak majd. FIFA a bronzmérkőzés játékvezetői csapatát is nyilvánosságra hozta, Franciaország-Anglia találkozott, a venezuelai Jesús Valenzuela vezeti majd. Tehát akkor már azt is tudjuk, hogy melyik meccset ki fogja vezetni, és Szlovénia is ott lesz a döntőben. Nálunk pedig most itt lesz Galambos Dorina, meg aztán a Czervena Jabuka is.

A Lionel Messiek azonban még mindig Atalantában rostokolnak, ahol szerdán ugye 2-1-re legyőzték a Angliát az elődöntőben. A repülőgépek ugyanis egyelőre nem tudott felszállni a komoly viharok miatt. A légiút egyébként 2 óra 20 perc Atlanta és New York között, írja The Sun. Péntekre egyébként kellemesebb időt jósolnak Georgia államban, úgyhogy valószínűleg akkor Lionel Messiek majd felszállhatnak, és akkor megérkeznek majd New Yorkba egy kis késéssel, és akkor készülhetnek a döntőre. Mi pedig készülhetünk a zenére, Kolányi Zsuzsitól, meg jön a Bay Alexis, méghozzá Slepjével.

Nagyjából Alex volt akkor ez itt a slepjével, amíg mindig címdalokat hallhattuk. Hamarosan pedig ismételten már híreket hallhatunk, hát gyorsan megy ez az idő. Egyébként bő 10 percet kell majd rá várni, jön Ulati Zsuzsanna és ugye a friss hírek. Na, következő órában pedig, ahogy az lenni szokott, 9 óra 15 perc tájéken jelentkezik majd a friss című műsorunk, arról sem maradjanak le. Utána pedig programokat is ajánlok majd a figyelmükbe, és rá tudjuk mondani, hogy milyen témák várják majd önöket. Ugye, illetve milyen rendezvények, programok. És ha már említettük a témákat, akkor megemlíthetjük azt is, hogy milyen témák lesznek a terepjáróban. És ma három téma biztos, hogy várja önöket. Az egyik pedig akkor ez lesz. A Telemach első liga új szezonjának nyitó mérkőzését ugye Lendván játsszák. A NAFT 1903, amely egy év után tér vissza a szlovén topklubok közé, az ambiciózus Kopert fogadja ma 18 órakor. Lendvai csapatkapusa Lukasz Erjavsek szerint már az első mérkőzésen igazi arcát kell mutatni a NAFT-nak. Részletek pedig akkor jönnek a terepjáróban Günszerittől. Másik téma a terepjáróban 15 órakor a következő lesz. A Maranya megyei Orfőn szereznek életre szóló élményeket idén is, többek közt a muravidéki általános és középiskolások. Mai terepjáróban hangos képeslapot hallhatnak az Utra Kamasz tábor életéből. Szőke Krisztina készíti az összeállítást, ugye ez is akkor a terepjáróban várja önöket. Illetve harmadik témaként augusztus 6-án a helybéliek, illetve az érdekelt lakosság nyílt nap keretében megtekinteti Sánovci község új létesítményét. Amint ismeretes, 24 férőhelyes idős otthon egység épült a községben, amely szervezetileg a Lendvai idősek otthona részeként fog működni. Cigán Szilvia és Horváth Dávid az intézet igazgatóját, Korán Kuzmát és a Lapci polgármesterét, Isztok Fárteket kérdeztek a részletekről. Na és akkor a részletek majd jönnek a terepjáróban. Úgyhogy ez a három téma biztos várja majd önöket a terepjáróban délután 15 órakor. Ne feledjék. No de 9 perc múlva várja önöket Ulati Zsuzsanna a friss hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Letti Zsuzsa hírszerkesztő. Mától szombatig kerül megrendezésre Kobilje községben a Maribori Egyetem Hallgatói Szervezete által rendezett 27. diák munkabrigád akció. Körülbelül 50 önkéntes diák gyűlik össze az egyik legkisebb szlovén községben, hogy különféle felújítási és fejlesztési munkálatokat végezzen. A diák munkabrigád Szlovénia legnagyobb ifjúsági önkéntes projektje. Minden évben összehozza azokat a diákokat, akik nyaruk egy részét a helyi közösségek megsegítésének szeretnék szentelni, különösen a hátrányos demográfiájú vagy természeti katasztrófák következményeivel sújtott területeken. Lezárták csütörtökön a szlovén tengerpart egyik legnépszerűbb fürdőhelyét, a Portorozsi központi strandot, miután mintegy 50 liter üzemanyag ömlött a tengerbe a kikötő egyik hajójából. A szél az üzemanyagfoltot a part felé sodorja, ezért további intézkedésig a Kutyás strand és a Riviera strand közötti teljes partszakaszon megtiltották a fürdőzést. A strand üzemeltetője vörös zászlót vont fel, a szennyezés terjedésének megfékezésére pedig úszógátakat és felszívó eszközöket helyeztek ki. A szennyezés felszámolásán tűzoltók, polgári védelmi egységek és a hajózási igazgatóság munkatársai dolgoznak. A látogatókat arra kérték, hogy ne menjenek a vízbe, és kövessék a helyszínen dolgozó szakemberek utasításait. A Politico megszerezte az Európai Bizottság pénteken nyilvánosságra hozandó éves jogállamisági jelentésének tervezetét, amelyben Magyarországgal kiemelten foglalkoznak. A bizottság úgy látja, hogy több területen nem történt előrelépés Magyarországon a kormányváltás után sem. Nem javult az átláthatóság az alsóbbfokú bíróságok ügyelosztásának tekintetében, és nem történt értelmi változás abban sem, hogy a bírák, ügyészek és bírósági dolgozók béremelését kiszámítható, strukturált módon hajtsák végre. Másfelől a jelentés szerint előrelépés történt a vagyonnyilatkozati rendszerben és a civil szervezeteket érintő szabályozások területén is. A bizottság további igazságügyi és korrupció ellenes reformokat vár el a magyar kormánytól, írja a Politico. Görögország a legkedvezőbb áru nyári úti célok közé tartozik Európában, és a legtöbb költség kategóriában olcsóbbnak bizonyult, mint Franciaország vagy Olaszország, derül ki az Eurostat legfrissebb összehasonlító árindexeiből. A 7 vizsgált nyári úti cél közül Törökország a legolcsóbb, itt egy az EU-ban átlagosan 100 euróba kerülő termék és szolgáltatás kosár mindössze 59,6 euróba kerül. Franciaország a legdrágább 100 euróval, míg a többi ország, Olaszország, Spanyolország, Görögország, Portugália és Horvátország az uniós átlag alatt marad, írja a euronews.com. Az alkoholos italok ára mutatja a legnagyobb különbségeket. Törökország messze a legdrágább, ahol az alkohol ára több mint kétszerese az uniós átlagnak, szám szerint 210,2-es árindexel. Görögország a második legdrágább, 154, Horvátország a harmadik, 133,9-del. Ezzel szemben Olaszországban a legolcsóbb az alkohol, Spanyolországban pedig szintén az uniós átlag alatt marad. Az alkoholmentes italok árai kisebb eltérést mutatnak. Olaszországban a legalacsonyabbak, míg Horvátországban a legmagasabbak. Sport, elhalasztják a Balaton átúszást. A kedvezőtlen időjárás miatt ezen a hétvégén nem rendezik meg az eseményt. A szervezők szerint az erős szél, a hullámzás és a közelgő hidegfront miatt nem garantálhatók a biztonságos körülmények. Az új tervezett időpont pedig július 25-e, amiről jövő csütörtökön születik végleges döntés.
2: Időjárás.
1: Eleinte mindenütt derült lesz az ég, majd délután is este főként az északi országrészben záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 30-35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam Vastag Csaba újdonságát, aki az Apa című dallal rukkolt elő, és nagyon nagy figyelmet kapott azonnal a nyilvánosságban, hiszen Vastag Csaba édesapjával, Vastag Sándorral való kapcsolata jelenik meg ebben a dalban. Az új dalt az énekes július elején jelentette meg, rendkívül személyes hangvételű, és a YouTube-on, illetve a közösségi oldalakon már hatalmasat ment a dal. A szerzemény egyfajta érzelmes vallomás, bocsánatkérés és békülő szándékú üzenet az édesapjának. Apa és fia viszonya néhány évvel korábban vált feszülté, a konfliktus hátterében az állt, hogy az édesapa nem fogadta el fia párkapcsolatát Domján Evelinnel. A nézeteltérés miatt az édesapa távol maradt Vastag Csaba 2023-as esküvőjétől is, ami nagyon megviselte az énekest. A dallal Csaba szerette volna lezárni a múltbeli sebeket és kimondani a régóta elnyomott érzéseit. A hírek szerint a dal megjelenése körüli időszakban sikerült rendezniük, vagy legalábbis jó irányba terelniük a hullámzó viszonyukat. És hogy mi ennek a dalnak a fő üzenete? Hát a felelősségvállalás és a bűntudat, mert hogy ez a szám nem vádaskodik, hanem az énekes saját maga is hajlandó szembenézni a múltbéli hibáival. A dal hangsúlyozza, hogy az idő megállíthatatlanul telik, és az élet túl rövid ahhoz, hogy a szeretteinkkel haragban éljünk. A dal egyfajta fehér zászló, egy nyílt és tiszta békülésre való felhívás, az üzenet lényege, hogy a múlt sebeit el kell engedni, és a családi kötelék mindennél fontosabb. Érkezzen most Vastag Csaba újdonsága, az Apa című dal, itt a napi frissben.

és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

Na, a Bonbon és a Sex Appeal-en volt az előtte, pedig ugye a friss című műsort hallhattunk, amit majd délután meg is ismétlünk, 3:42 környékén. Most még egy kis zenével folytatjuk, aztán hamarosan majd jövünk vissza, akkor pedig már várjuk Önöket, és jó néhány programot tudunk ajánlani a figyelmükbe.

Na és ugye ígértük, hogy néhány programot tudunk állani a figyelmükbe, hát tudunk is, úgyhogy nézzük őket akkor így sorjában. Háromnapos programsorozatot rendeznek Hodos község 27. ünnepére, amelyik ma este 6-kor díszülésen kezdődik a helybeli kultúrotthonban. Polgármester köszöntőjét, a községi kitüntetések kiosztását és kultúrműsor követi majd. Na holnap, szombaton délután 3-kor a hodosi futballpályán az új öntözőrendszert adják át, majd barátságos labdarúgó mérkőzést játszanak, este veterán labdarúgó torna lesz. Vasárnap délelőtt a kapornaki faluház és tűzoltó otthon előtt a 25. nyílt községi tűzoltó versenyt rendezik meg. Tehát mindez akkor Hodos községben, ugye. Szombaton, vagyis holnap 17 órakor kezdődik a Zrínyi Áda nevű rendezvény a Zrínszki Horvát Kulturális Központban, Lendván. Az esemény helyszíne a Pomoria Horvát Kulturális Egyesület székhelyén lesz. Az előző évek hagyományához hűen gazdag programmal várják a látogatókat, a felépek között horvát, szlovén és magyar népzenei együttesek lesznek. Este Filip Hozják énekes lép közönség elé, aki a klasszikus és a szórakoztató zene örökzöld dalait adja elő. Egyébként a négy horvát tenor egyikéről van ugye szó. Maraszka Toplice községben is pedig ugye zajlanak a nyári rendezvények, és csütörtökön és szombatonként vannak különböző rendezvények, úgyhogy tegnap is volt egy, holnap is lesz egy. Holnap pedig Szandi Horváth Szani érkezik majd, és ő moravidéki előadó zenész, és hát moravidéki zenét, tradicionális moravidéki zenét kombinál különböző blues, rock és pop beütésekkel. Na, az ő koncertje lesz majd akkor holnap estére. Látható ugye Moraszke, Toplice községben. És ma kezdődik, meg holnap is akkor folytatódik majd Hotizán a halásznapok, és ugye 17-én, 18-án zajlanak. Ezen a napon pedig akkor különböző koncertekkel várják a látogatókat, ma például 20 órától a Calypso együttes, holnap pedig 13 órától a Bloody Friary fognak zenélni, aztán 18 órakor majd Ejtőernyős ugrás is lesz, 20 órától pedig az SOS Quintet fog majd zenélni. Egyébként pedig ugye mind a két nap, tehát ma és holnap is, de egész nap, 14 órától egyébként ma, holnap meg 11 órától hal finomságok kaphatók, méghozzá többek közt ugye halak, hotizai módra elkészítve, de lesz hamburger is, meg fish burger is természetesen, illetve halászlevet is lehet kapni, mindezt tehát akkor a halásznapokon, hotizán. Mi pedig most megyünk tovább, jön a Mida és a Sveta Margarita, utána pedig jövünk vissza természetesen programokkal.

Az volt hát akkor a Midvány Ügytes, és menjünk tovább hétvégi programokkal. Anna napi tanálkozó lesz. Anna nap, akkor természetesen a Petes háza. Július 18-án, tehát holnap. 14 órakor lesz Szent Misa a Szent Rozália templomban Petes házán. 15 órakor, július 22-e utcán található felújított falu otthon ünnepies megnyitása, színes kultúrprogrammal szerepel a programban. Na, a megnyitó után a zenés szórakozás, változatos étel és itel kínálat is várja az odalátogatókat. Tehát Anna napi találkozó Petesházán holnap, július 18-án. Július 18-án pedig megrendezésre kerül a Határtalan Fesztivál, a rendezvény helyszíne egyébként a Szabadidőpark. A program pedig, egyébként egy külső sádról beszélünk. Na, a programok. 14 órától főzőverseny, meg persze tűzgyújtás is kell hozzá. 15 órától ingyenes ugrálóvá csúszdával, egészen 20 óráig. 16 órakor ünnepi Szent Mise lesz, celebrálja Pete polgár Máté plébános. 17 óra 30 perc, azaz fél hatkor lesz majd ünnepi köszöntő. Aztán kulturális műsor, benne pedig Dancing Fit Borsfa tánccsoport, és még előtte ott lesznek a dobronaki nótázók is. Na, utána pedig akkor lesz este bál, Toplak Tamás és Erzsivel, de még előtte Dömödör Balázs és Márda is szerepelnek, tehát külső sádra is érdemes holnap ellátogatni a Határtalan Fesztiválra. Illetve aki pedig olvasni szeretne, annak Lendvárról nem kell messze mennie, csak el kell sétálni a Rózsa Parkba. Egyébként pedig ugye könyvtár a Lombok alatt, erről van szó, minden pénteken és szombaton 17 órától 20 óráig, lehet ugye könyveket nézegetni, olvasgatni, folyóiratokat, ajánljuk a figyelmükbe, vasárnap is meg lehet tenni 9 és 12 óra közt. Na ugye, rossz idő esetén pedig, akkor a Lendvai Színház is, hangversenyterem aulájában is lehet ezt tenni, úgyhogy mindenképp, ha jó idő van, akkor kint a Lombok alatt, a rossz idő, akkor meg bent a színház és hangversenyteremben. Úgyhogy könyvtár a Lombok alatt, Városi Park, Rózsa, Lendva, ezt is ajánljuk a figyelmükbe. És van még egy-két program, arról mindjárt többet, de előtte Kis Csillag, Nagyon megy.

Ma egy program július 20-ára, hétfőre, méghozzá a Liszt Intézet kínálatában, ugyanis 19. Koppeli nyári koncertek programsorozat zajlik, és a Cimbali Trio koncertje lesz majd látható 21 órakor, tehát Taverna Kopperben. Mindenképp ajánljuk a figyelmükbe, akik esetleg majd arra járnak. Cimbali Trio egyébként ugye Magyarország egyik legismertebb világzenei formációja, mely egyedülálló módon ötvözi a magyar és a balkáni népzenét az etno jazzzel és a komoly zene elemeivel. Védjegyük a cimbalom, a virtuóz Unger Balázs rendkívüli technikai tudása és elsőprő színpadi jelenléte miatt gyakran emlegetik cimbalom csak beriaként is. A zenekar egyfajta multikulturális zenei karavánként működik, a különböző műfajok és tradíciók találkozásából egy lüktető, modern hangzásvilág születik. Koncertre belépés ingyenes, úgyhogy tényleg, aki ott jár, Kopperben esetleg július 20-án, tehát hétfőn, akkor 21 órakor látogasson el a Taverna Kopperbe, ott ugyanis akkor a Cimbali Trio koncertjét láthatja és hallhatja. Dobron a község Magyar Önkormányzati Nemzeti Közössége pedig mindenkit szeretettel vár majd július 26-án, tehát vasárnap Dobronakra, ugyanis Jakab napi vásár és búcsú lesz. 8-tól 14 óráig vásár és búcsú a Szent Jakab templom előtt, kézműves és házi termékek, finomságok és frissítő italok a Dobronaki önkéntes tűzoltóegylet jóvoltából, lesz élőzene és nótaszó, meg fakörhinta, valamint kocsikázás lovashintóval a faluban. 9 és 10 óra közt egyébként ünnepélyes kétnyelvű szentmise is lesz a Szent Jakab templomban, amelyet Monsignor Dr. Jánez Kozinc muraszombati püspök celebrál majd. Ezt is akkor mindenképp tudjuk ajánlani a figyelmükbe. No, és ha már Dobronak, akkor Bakonakító és egy természet lágy ölén napközis erdei tábort tudunk ajánlani még a figyelmükbe. Jelentkezni július 20-ig, tehát hétfőig lehet, és hát megismerhetik akkor Nagy Évával, az erdő pedagógussal, a Bakonakító környékét, és ugye élővilágát is. 7-től 12 éves gyermekek számára van szervezve, és a részvételi díj egyébként 200 euró per fő 4 napra, a napi díj pedig 55 euró per fő. Úgyhogy akik megtehetik, azok akkor mindenképp jelentkezzenek, méghozzá az info@artforest.si címen. Úgyhogy ez is jó kis programnak ígérkezik. Meg az, hogy jön Chuck Norris című dal. Itt van Kocsis Tibor.

Kocsis Tibor volt ez itt a háttérben, pedig már Polgár Odettet halljuk, és ha nem vagyok beadva című dalát, na 10 perc múlva 10 óra lesz, friss hírek jönnek, következő órában pedig akkor várjuk Önöket az Aréna külön VB kiadásával, hogyha számítunk a figyelmükre, tartsanak velünk.

0: Reklám.
1: Most megéri betérni a Színszénylendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Háromnapos programsorozatot rendeznek Hodoskösség 27. ünnepére, amely ma este 6-kor díszüléssel kezdődik a helybeli kultúrotthonban. A polgármester köszöntőjét a községi kitüntetések kiosztása és kultúrműsor követi. Szombaton délután 3-kor a hodosi futballpályán az új öntözőrendszert adják át, majd barátságos labdarúgó mérkőzéseket játszanak, este pedig veterán labdarúgó torna lesz. Vasárnap délelőtt a Kapornaki Faluház és Tűzoltó Otthon előtt a 25. nyílt községi tűzoltóversenyt rendezik meg. A Magyarországon zajló rendszerváltás messze túlhalad azon a mértéken, amelyet korábban sok magyar egyáltalán lehetségesnek tartott, áll a Financial Times csütörtöki helyzetértékelésében. A londoni üzleti napilap online kiadásán megjelent részletes elemzés szerint mindez hatalmas megkönnyebbülés az Európai Unió számára is, amely küszködve igyekszik megakadályozni tagországaiban a demokrácia és a jogállamiság visszafejlődését. A magyarországi folyamatok ugyanakkor világszerte csapást jelentenek a nacionalista konzervatív erők számára, amelyekre inspiráló hatással volt Orbán Viktor hosszas hatalomgyakorlása, fogalmaz a brit lap. Az elmúlt hónapokban fokozódtak a feszültségek az Európai Unió és Kína között. A blokk októberi határidőt szabott arra, hogy párbeszéd útján kiegyensúlyozza Pekinggel fennálló kereskedelmi kapcsolatait, miközben a kínai túlkapacitások az európai gazdaság egész ágazatait fenyegetik. Brüsszel piacvédelmi lépéseire azonban rendre kínai megtorló fenyegetések érkeztek. Peking jelentős nyomásgyakorlási potenciállal rendelkezik az EU-val szemben, mivel ellenőrzése alatt tartja a blokk védelmi ipara és zöld technológiai szempontjából létfontosságú ritka földfém ellátást. Távozik pénteken Keir Starmer, brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A helyét Andy Burnham, volt manchesteri polgármester veszi át, akit hivatalosan a Labour külön ebből a célból összehívott pénteki rendkívüli kongresszusa választ meg a párt új vezetőjévé. Burnham hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormányalakítással. Keir Starmer június 22-én jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai, valamint a májusban tartott angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is lemondásra szólította fel. Sport. A FIFA bejelentette, hogy a szlovén Slavko Vincic játékvezető lesz a vasárnapi Spanyolország és Argentina közötti világbajnoki döntő főbírója East Rutherfordban. A 46 éves sípmester számára ez lesz az első világbajnoki döntő játékvezetői pályafutása során.
2: Időjárás.
1: Eleinte mindenütt túlnyomóan derült lesz az ég, majd délután is este főként az északi ország részben már záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 30-35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom. A közlekedési rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Jó utat!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: Világbajnokság 2026.
3: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
2: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Köszönöm a hallgatókat a mai VB Arena külön kiadásában, és hát lassan ugye ez a műsor is majd véget ér, jövő héten még lesz egy, és akkor búcsúzik, de hát ugye lassan majd búcsúzik a világbajnokság is, hiszen már csak két mérkőzés maradt hátra. Hát a két legfontosabb mérkőzés, hogy megtudjuk akkor, hogy kik lesznek a végső győztesek. Ma is van természetesen két vendégünk, úgyhogy köszöntöm a stúdióban Polaczki Rolandot és Hozián Patrikot, aki először van most itt a műsorunkban. Úgyhogy akkor először talán tőle kérdeznék, hogy mennyire sikerült követni az idei világbajnokságot, mert kicsit ilyen fura időpontokban voltak néha a mérkőzések.
1: Hát igen, őszintén megmondom, örültem neki nagyon. Egy kicsit szaporán voltak a meccsek, sok is volt, éjszaka is volt. Pozitív az, ha véletlenül valamikor az ember nem tudott aludni, akkor az éjszakaikat is megnézte. Az első egy-két hét azért az jó sok meccs meg lett nézve, de őszintén leszek, így vége fel egy kicsit már ellaposultam, és most értem újra vissza, amikor most már van is tétje az egésznek.
0: Most már ugye tényleg van tétje. Hát kezdjük akkor ugye az elődöntőkkel, és hát kezdjük a francia-spanyol mérkőzéssel. Ott ugye az volt, hogy a VB legjobb csatársora játszott a legjobb védelemmel. Ugye a spanyolok eddig egy gólt kaptak. Nekem, vagyis hát én úgy éreztem, hogy a spanyolok nagyon fegyelmezetten, és teljesen levették a pályáról a franciákat. Te hogy láttad?
2: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát én úgy láttam, hogy teljesen elhalványították a franciákat a spanyolok. Ez a spanyol tiki-taka kis játék, ez nagyon ült. Szerintem a franciának ez volt a leggyengébb mérkőzése az egész világbajnokságon, de az volt nagyon feltűnő, hogy a technikai különbség. Hát a technikai különbség, néztem a mérkőzést, az Olissé, az Mbappé olyan első érintések voltak náluk, hogy 2-3 méterre pattogtak el a labdák, ami azért nem megszokott egy ilyen mérkőzésen. A másik csapat, ugye a spanyolok, az pedig úgy játszották a focit, ahogy igazából ezt a magyarok szokták mondani, nagykönyvben meg van írva.
0: Tehát ugye bent ez a spanyol tiki-taka, és akkor csak betiki-takázták valahogy azt a gólt a végén. Patrik, hogy láttad te?
1: Hát gyakorlatilag itt, ahogy a Roland is megmondta, hát a De La Fuente egyszerűen levette a francia játékot, és megsemmisítette őket a pályán, egyértelmű volt. Amit így láttam, és így számomra egy kicsit unalmassá vált, mind a két csapat ugyanúgy támadott, folyton kerestik a lyukakat, folyton tolták a labdákat előre, itt lehetett is látni, a kapusok nagyon sokszor labdához jutottak, mert ők is ezt így rájöttek, hogy mi a taktika. Úgyhogy hát igen, megsemmisítették a franciákat, a franciák egy kicsit így izgulni kezdtek, azt több helyet hagytak a védelemből a spanyoloknak, és így meglett a bölcse.
2: Hát igen, de amit láttunk a mérkőzésen is, például a Dini-nek a megmozdulása. Mm-hmm. Ott ugye volt egy rossz labdaátvétel. Ugye fölment a feje fölé 1-2 méterre, ugye Lamine Yamal odaugrott, hát rendesen belerugott oldalról, teljes 11-es, második gól, csodálatos. Ugye Pedro Porónak mi lett volna abban a szituációban a feladata? Az, hogy a kontrát őrizze. Hogyha véletlenül kontra van, visszazárjon, ugye labda mögött 4 ember, de erről nem azt csinálta. Nyomott egy mélységi paszt, a mélységi paszból ugye kapott egy kényszerítőből üres területbe egy labdát, és úgy fejezte be, mint hogyha például mondok én nevet, az Mbappé fejezte volna be. Úgyhogy ebbe is látszik, hogy ők tényleg hátulról építkeznek, és hátulról próbálták ugye nyomást helyezni az ellenfélre, ami tökéletesen ült az egész mérkőzésem.
0: Hát ugye néztük ott a 11-es előtt azt a jelenetet, ott, tehát a francia védését esett, tehát ő valahogy nem is számított arra, hogy valaki esetleg jöhet, és akkor Yamal egyszer csak megjelent. Ő labdát figyelte, és hát és azért, egyszer, ő csak ott volt.
2: Azt a sebességet azért szerintem nehéz lekoordinálni, amivel Yamal rendelkezik, de azért ez egy nagy hiba volt, és ezt mondtam, hogy az első érintés fontosság itt, ez nagyon durván kilátszott, mert ahogy átvette a labdát, ugye fölment az égbe körülbelül egy métert, Yamalnak ennyi elég, az, hogy egy kis hiba, és már ott van, és nem is volt benne a kontaktjában, nem is volt benne a szemében, nem is látta a játékost, és oldalról ugye megrúgta.
0: Teljesen oldalról megérkezett. Egyébként volt egy érdekes adat a francia-spanyol mérkőzés fél idejében. Ugye manapság már statisztikában mindent mérnek, és van ez az expecting goals, tehát hogy a várható gól, és Mbappé, Olise és Dembele hárman együtt az ő mutatójuk 0,07 volt az első fél időben, tehát semmi.
2: Igen.
0: És a német szakkommentátor például azt mondta, hogy tehát azt a kifejezést használta, hogy a spanyolok a hármas csatát egyszerűen cementbe öntötték. Tehát, hogy ők nem voltak. Azért ez nagy felkészülés volt, tehát azért egy Mbappét, például egy Dembélét azért így lefogni, Tehát azért a spanyoloknál azért megvan ez a tudás, vagy taktika volt az egész?
1: Hát megvan a tudás, de szerintem itt a Deschamps is egy kicsit nem készült erre föl, nem volt neki meglepje, végig tolta ugyanazt a taktikát. Ugye itt várható volt, hogyha nem történt semmi az első fél időben, hogy meglepje egy váratlan a spanyolt, de nem voltak rá fölkészülve, szinte ugyanúgy játszottak végig az utolsó percig.
0: Hát túlságosan magabiztosak voltak, hogy mi, ez a mi hármasunk meg a csapat így végig megy rajtunk?
1: Hát most én úgy gondolom, hogy eddig ez működött, csak hát nem egy Spanyolország előtt. Aztán szerintem erre alapoztak, és úgy gondolták, hogy így végig tudnak menni az egészen.
0: Egyébként benneteket meglepett a végeredmény, vagy számítottatok spanyol győzelemre?
2: Hát őszintén megmondom, hogy én nem. Én franciákat vártam a döntőbe, ezt benéztem, úgyhogy de a meccs alapján, a meccs képe alapján ez a kispasszos játék, ez az igazi spanyol futball, ez fölörültett teljesen a franciákat, és ezért is volt az, hogy ugye sokkal többet volt a spanyoloknál a labda, a franciák legtöbbet csak védekeztek, tolódtak jobbra-balra, visszazárások, megették őket.
0: Tehát egyébként abból is érdekes, hogy volt egy időszak, amikor arról voltak mindenhol a hírek, meg arról beszéltek a szakkommentátorok is, hogy a tiki-takának már valahogy így vége, tehát hogy ez az időszak elmúlt, de úgy tudjuk, hogy mégse. Tehát azért még mindig van létjogosultsága a tiki-takának?
1: Hát úgy látszik, hogy a spanyoloknál még most is, ugye onnan, de hát az egész is még most is ott lakik. Úgyhogy mindenképp. Én egyébként visszatérve, én azt gondoltam, hogy ez egy olyan meccs lesz, hogy még mai napig játszódni fogják. Én tényleg azt gondoltam, hogy ugye azt tudtuk, hogy a spanyol kevés gólt kapott, de úgy gondoltam, na most megtörik, nem tudják végigvinni a minimális gól, kapott gól nélkül, de gyakorlatilag tényleg azt hittem, sok gólos lesz, hogy bemegyünk a hosszabbításból, lesznek 11-esek, ott ugye szinte nem is tudom, hogy ki bakizna, én tényleg azt gondoltam, hogy ez egy egész esti film lesz, de hát nem.
2: Pont ezt mondtam a kedélyadásban, amit te mondasz tökéletesen, hogy szerintem is, hogy én is úgy gondoltam, hogy fú, hosszabbítás, és akkor 11-esek eldőlnek, de nem így lett. Tehát, ugye most ugye a tiki-takára visszatérve, ugye itt az dönti el, hogy a támadó zónába mennyi a kreativitás. Hát a spanyolokban van kreativitás. Azok a támadó zónában is megtalálják azok a kis lyukakat, amit át tudtak passzolni ugye a francia védelmen. Ezen múlt az egész történet. Amit a francia középpálya vagy csatársor nem tudott megoldani, azt a spanyolok ezzel a kis játékkal tökéletesen megoldották.
0: Na egyébként, hogyha megy a 11-eseket említett, csak egy pici kis kitérőt teszünk akkor, mert a múltkori műsorokban is szoktam kérdezgetni a vendégektől, hogy miért van az, hogy a 11-eseknél rengeteg ez a toporzékolás? Tehát mi toporzékolásnak mondtuk, mikor ugye a játékos nem tudja eldönteni, hova rúgja, vagy várja a kapus, de a kapusok meg kivárják, és akkor egy csomót hibáznak. Ez valami új stílus, vagy...
2: Hát próbálják elmozdítani a kapus szerintem a vonalra, és látja, hogy jobbra dől, akkor megpróbálja balra begurítani, csak nagyon rutinosak a kapusok is, hogy nem igazán mozdulnak el, mert ugye sokszor ugye, amit láthattunk többször is, hogy megbökik a labdát középre. Azért sokszor középen marad, megvárja a rugónak a hogy melyik oldalra fordítja ki, akár a csípőjét, vagy akár a bokáját, de ezek nálam nem 11-esek. A 11-es oda megyek, eldöntöm, fölnézek, megnézem, merre megy, aztán bezudítom valamelyik
0: oldalra. Hát mondjuk, hogy a francia-spanyol mérkőzésen, ahogy láttuk.
2: Így van, hát így van.
0: Neki kell benni, be kell rúgni.
1: De persze, ez a 21. századi színdarab. Én mindig azt mondom, hogy a Roland is tudja, már azért már régi motorosnak mondanám. Bocs, Pola. A lényeg, hogy ugye valamikor az a labdát letetted, eldöntötted hova, és ez mondjuk telibé. Aztán lesz, ami lesz, és több volt. Egyébként a 11-eseknál visszatérünk, nem tudom, hogy mennyire figyeltitek, itt egy kapus, a marokkai kapus egy revolúciót indított, ami a védéseket illeti, azt figyeltitek?
0: Mire gondolsz most?
1: Hát a marokkai kapus, a Bono, ha jól tudom, ő gyakorlatilag eldöntött egy oldalt, és nem vetődött, hanem
0: igen. Uh-huh.
1: Oda állt, és így lett gyakorlatilag valami statisztika szerint a kézével, nagyon csúnyán nézett ki, amikor ő védett egyet, mert komolyan úgy nézett ki, mint egy polip. Kezdve lába kiütötte a labdát, viszont valami statisztika szerint több, mint a 3/4 kaput így le tudta fedni, és ha csak uh-huh. eltalálta az irányt, az 90% lelét védve is, amúgy legsikeresebb volt, ami a 11-es védést illeti.
0: De egyébként igen, emlékszem ezekre a elmozdulásokra, és tényleg azért...
2: De a kézilabdában láthatunk ilyeneket.
1: Nem, egyébként izéből indult ki a futszál kapusokból.
2: Igen, így úgy bánnak, hogy a futszálban nagyon nem betűnnek. Ja, inkább a labda elé állnak csak, de igen.
1: Így van, és ez nagyon, nekem ez tetszett az idini VB-n a legjobban, mert minden évben még most van valami.
2: Hogyha valaki lelassít és beletoporog egy 11-esbe például, ott nincs meg a lövőerőse.
0: Így van,
2: ott vagy pontosan fogod tudni rúgni, vagy a másik irányba, mert a kapus elmegy, de hogyha eltalálja a kapus, akkor ott aztán szerintem 80-90%-ra kivédi. Viszont ezt szokták mondani, hogy 11-es nem lehet védeni, csak rosszul rúgni.
0: Csak rosszul rúgni. Apropó rosszul rúg, de egyébként Messi egyébként nagyon rosszul rúgja a 11-eseket, tehát erről is ugye van a statisztika. Apropó Messi, ugye, volt egy másik elődöntő is, Anglia-Argentina, azt milyennek láttátok? Nekem úgy tűnt, hogy az angolok valahogy a vezető gól után ők visszaálltak, tehát tőlük úgy nem jött semmi.
2: Hát így ugye a rendszerben is, ahogy néztük, ugye az angolok azok 4-2-3-1-et játszottak, az argentinok pedig 4-1-4-1-et játszottak. Ezen a mérkőzésen, amit például kedden is mondtam, hogy totális Messi faktor. Azt az embert mai napig nem tudják megállítani. Oda rakhatnak bárkit, a Stones-t oda rakhatják, a Spence-t, bárkit oda tehetnek, nincs esély arra, hogy azt az embert megállítsd. Olyan genetikából futballozik, hogy egyszerűen csodálatos nézni, aki ezt most láthatja, hogy én élőben például a Maradonát nem láttam játszani, a Pelét nem láttam játszani, de megmerem kockáztatni, hogy ezek egy nagyon, nagyon egyszint, vagy még a Messi talán jobb is egy kicsit.
0: Na Messinél ugye az az érdekes, mert például még ott nagyjából a VB-nek a felénél voltak statisztikák, hogy ő Messi legkevesebbet fut. Tehát...
2: Ezt szokták mondani.
0: Effektív.
2: Hát igen, ezt szokták mondani, hogy aki tud futbolozni, labda fusson, ne a játékosan. Na mindegy, de ez csak vicc volt. De itt igen, hát a Messi a csapatban egy csillag. Hogyha a Messit azt kiveszed az argentin válogatottból, akkor körülbelül felére esik le a teljesítménye. Ő egy olyan játékos, hogy egy az egybe bárkit meg tud verni. Ebből is volt, azt tökéletesen lehetett látni a második, az első gólnál, amit rúgtak ugye az argentinok, hogy volt egy szöglet. Visszapasszolták a Messinek a labdát, ugye a Spence megtámadta. Uh-huh. Amikor a Spence megtámadta, ugye az Anderson a középről, a kipattanóról eljött lekettőzni a Messit, de a Messi nem egy az egybe akarta megcsinálni, hanem ugye visszagurította az Enzo Fernandeznek. Ő meg ugye 16-18 méterről bezudította. Itt volt az a szituáció, hogy ugye kettő az egyezni próbálták a Messit, hogy egy az egyben ne tudja megverni a játékost, de ugye lett együk középen a 16-osnál,
0: és amit
2: ugye
0: megtaláltak.
2: Igen, megtaláltak, egyedül maradt, próbáltak jönni ki a védelemből az 5-ösről, 11-esről ugye levédeni a szituációt, hát de esélytelen volt, mert szerintem a kapus semmit nem látott abból.
0: És mi volt a második gólnál, mert ott is azért a fejes az eléggé szabadon be lehetett azt fejelni, tehát közelben nem volt épp játékos. Csak egyszerűen hiba?
1: Anglia szétesett. Amikor nem tudta kivédeni az utolsó 5 percben azt az 1-0-át, ők elvesztek. Őszinte, ha még lenne 10 perc meccsit, lenne még gól az argentin oldalról. Mert ott már nem lehetett tudni gyakorlatilag az angol kikit fog. Ugye ahogyan a Pola mondta, gyakorlatilag a Messi egyértelmű volt, hogy mindenki duplázta, és rámentek egyértelműen arra, hogy mindig egy szabad ember van. Anglia végig úgy játszott, ugye amióta elkezdtek védekezni, mintha egyre kevesebben lennének, de nem lett kiállítás.
0: De egyébként mondjuk, hogy azért az első fél idő az eléggé fizikai volt, meg azért kemény, nem az a szép focit láthattuk, de aztán akkor ugye az utolsó percben ugye ismét az izgalom az egy kicsit úgy feldobta az egészet, de egyébként az is érdekes, hogy Messit ezt tényleg nem lehet valahogy megállítani, és ugye említetted, hogy fontos az argentin válogatott, egyszer ugye visszavonult. Visszahívták, és utána most megint döntősök, meg van egy VB címük, tehát azért tényleg fontos ennek a csapatnak. De egy másik oldalról viszont azt mondják, hogy az angoloknak általában az a problémájuk, hogy így a vége fele nagyobb tornákon, tehát most vagy Európa-bajnokság, vagy VB-ről beszélünk, elfogynak egyszerűen, mert a legtöbb játékosok ugye Angliában játszik a Premier League-ben. És ott ugye van az FA kupa, ilyen kupa, a Boxing Day, a stb. Tehát ott egyfolytában játszik, és hogy sokkal több mérkőzés van a lábukban, mint a többi csapatoknál, és hogy egyszerűen erőnlétileg nem lehet bírni. Ennek lehet valamilyen vonzata is, vagy csak próbálják megmagyarázni azt, hogy kikaptak?
1: Szerintem magyarázkodás. Most őszintén akkor nézzük meg az NBA-t. Ott nem csak, hogy két naponta vannak a meccsek, ott még utazások is non-stop vannak, ami nem egy-két óra, hanem fél kontinenst átutaznak, és épp úgy jön az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság, és épp úgy tovább tolják, még úgy mondom, hogy sokkal aktívabban is, mint mondjuk, hogy is mondjam, inkább azt mondom, hogy hiába például sokan megy Angliába, viszont szerintem ki tudják balanszolni a pihenéssel, és azt gondolom, hogy itt erre ráhatás nincs. Inkább a Premier League-be talán.
2: Hát én mondhatnám azt, hogy az első meccsegen maximum. Ott a csoportmeccseken lehet az, hogy itt a fáradtság, meg stb., de hogyha azért valaki bekerül egy világbajnoki elődöntőbe, ott azért most már ott a szívdiadalának is kell lennie, mert ha fáradt vagyok, azért egy világbajnoki elődöntőben ott nem állok meg. Ott addig futok, míg a nyelvem ki nem esik a helyéről körülbelül. Úgyhogy ez egy szintisztán taktikai háború, mondjuk az első félőt azt rendes háborúnak nevezném, mert ott aztán ütötték, vágták egymást a játékosok. Én azt hittem, hogy több kiállítás is lesz a mérkőzésen.
0: De viszont érdekes, hogy sokáig még lap sem volt. Igen. Tehát 36. 7. 8. percben, mikor volt az első sárga, tehát addig...
2: Ez a bíró múlik, amúgy meg szerintem azért ott följebbről kicsit beszéltek vele, hogy itt van a Falkland-szigeteki háború is volt, ugye abból ugye a két nemzet között óriási feszültség van, szurkolók között is láttam videókat, össze-vissza verték egymást az utcán. Hát az első fél is ezt próbált kikerekedni majdnem, de aztán a második félidőben láthattuk a labdarúgásnak a szebbik részét.
0: Volt azért az is. Ennél a mérkőzésnél számítottatok argentin győzelemre? Vagy itt is hosszabbítás 11-esek?
1: Én amúgy őszintén megmondom, ugye nekünk van egy ilyen baráti társaságunk, itt minden meccset így megtippelünk. Aha. Én itt 1-0-t tippeltem az Angliára, én tudtam, hogy
0: kemény meccs lesz. A 85. percig
1: megvan? Én már nyitottam a sörömet. De mindegy. A lényeg egyébként kemény meccs volt, de ez az argentin idén, ez tiszta showmaker. Én azt mondom, hogy ennyi izgalmas ilyen fordulás, és addig nem tudnak, úgy mondom, hogy támadni, amíg nem kapnak egy gólt. Ugye Korea, nem a Korea, Egyiptom ellen, mert szinte már az volt, hogy itt a vége, de mi meg tudták fordítani. Viszont ezen a meccsen itt meg megint egy rekordot döntöttek. Nem tudom, erről olvastattak, 66-ban volt utolján, hogy 66. percig nem volt kapura rugás. Kaput eltaláró rugás, ez mennyire unalmas már.
0: Attól még lehet jó a meccs egyébként, hogyha izgalmas középpályán például.
2: Ez az, hogyha futballoznak. És nem merekednek.
0: Jó, hát ugye megvannak akkor most megvan ugye, hogy kiátszik a harmadik helyet, Franciaország, Anglia. Mi várható ezen a mérkőzésen? Mennyire lesznek még motiváltak például?
2: Én láttam mind a kettőnek a szemébe az óriási csalódottságot.
0: Mind a kettő azért ment ugye, hogy igen, megszerezze a VB címet.
2: De hogyha most már itt vannak, akkor szerintem mind a két csapat maximumot fog nyújtani. Igaz, keserű szájízzel fognak elmenni, akármelyik lesz a harmadik vagy a negyedik, de hát azért mégis egy világbajnokságon harmadiknak lenni azért ez egy nagy érdem. Főleg úgy, hogy a két elődöntős csapat a világranglistán az első négy helyezett volt.
0: Igen.
2: Úgyhogy itt igazából bármi kisülhetett, most esült ki, és akkor most itt a harmadik helyen a mérkőzés. Szerintem mind a két csapat azt maximálisan le akarja hozni, és azért a hazájának haza akar vinni egy harmadik helyet.
0: Hát egyébként ugye valamilyen formán az elődönt, ez ilyen papírforma volt, mert tényleg ugye a FIFA ranglistát nézve, hogy az első négy csapat került oda. Habár sokan, főleg ilyen a mém közösségekben, meg a trollfociknál és a többiknél azért ugye sokszor előkerült, hogy Argentina, FIFA, Infantino, bírók. Tehát, hogy itt hogy van ez itt a háttérben, meg hogy voltak néha-néha fura döntések. Szerintetek volt némi kis ilyen, valamilyen formán ilyen kis favorizálás esetleg az Argentinának?
2: Hát nem
0: felé.
2: Tudom én ezt elképzelni, hogy lenne favorizálás. Én inkább azt mondanám, hogy a Messinek van egy olyan kultusza, amit mindenki tisztel. És a tiszteletből adódóan azért lehet, hogy valamivel több szabadsága van a futballpályán, mint bármelyik másik játékosnak. Én inkább ezt így fogalmaznám. Az meg, hogy ugye pont néztem, hogy a döntőt ki fogja vezetni, szlovén bíró Slavko Vincic, úgyhogy ez egy óriási gratuláció a szlovénoknak. Hát jó lenne, hogyha mi is magyarok itt tartanánk ebbe a bíróküldésbe, hogy...
0: Hát volt, amikor ott volt Magyarország
2: hát,
0: is.
2: Igen, de most szerintem jelen pillanatban mi nem tartunk ott, hogy ilyen szintű bírónk lenne.
0: Hát ugye én ezt pont mondtam, amikor ma reggel megjelent a hír, hogy Slavko Vincic, hogy ha naftát tudta vezetni, akkor a VB döntőt is. Tehát
2: az, nincs nyomás a kettő közt.
0: Hát ugyanott vagyunk, tehát így nagyjából hát egy szintben meg vagyunk. Mire számítottak, francia vagy Anglia lesz a bronzérmes?
1: Én szerintem a francia lesz, és pedig azért, mert az angolok azok minden éven kizárólag a VB címre mennek, és önállik összeborult a világ. Én azt gondolom, hogy annyira nem tudják magukat összeszedni, hogy...
0: De
1: hogy,
0: a foci még mindig tudnak. Nem megy haza, tehát nincs coming home.
1: Nem, ez coming home van, így kupa nélkül.
2: Repülővel lesz coming home.
1: Így van, megint repülővel lesz a coming home, de én azt gondolom, hogy a francia szerintem jobban össze fogja magát szedni ezért a bronzért amúgy.
2: Viszont én meg azt mondom, hogy most tényleg ezen a két meccsen hosszabbításos lesz mind a két történet. Mert úgy látom, hogy azért itt az a harmadik helyért is, meg egyenlők a csapatok, egyenlők.
1: Hát szerintem, ha hosszabbítás lesz, meg ízen, na akkor van belenyúlva a meccsbe, mert hogy azt hallottam, hogy annyira drága a sör, hogy amerikai szinten ki akarják húzni azért így annak így a végére még.
0: Jó, egyébként így is hozzá lehet közelíteni, meg hát ugye akkor az ivószüneteket is ugye lehet így tekinteni ilyen szempontból. Egyébként pedig Franciaországnál ugye az is érdekes, hogy Deschamps-nak ez akkor végül is a búcsú mérkőzése lesz. Tehát gondolom akkor szeretne legalább egy harmadik helyen búcsúzni, mert utána azért egy másik legenda veszi át. Mondjuk neki se lesz könnyű Deschamps után.
2: Hát Zidane, igen. Most mondom, ez kiki mérkőzés lesz, ez szerintem én is előre senki nem tudja megmondani, de igazából Deschamps-nak egy szép búcsú lenne. Most amit olvastam például, hogy a Tuchelnek ő marad. Ővel nem fognak szerződést bontani, úgyhogy akkor ennek dacára akkor nyerje meg a francia mérkőzést, és akkor a Deschamps jó szájéze tud elmenni.
0: Na egyébként annyit csak akkor ugye a hallgatóknak is, hogy ugye Francia-Anglia mérkőzés szombaton lesz, 23 órakor kezdődik ugye a mi időnk szerint, és hát lehet majd akkor szurkolni. Vasárnap pedig a mi időnk szerint, néha köhinteni is kell, akkor utána könnyebben lehet beszélni. Egyébként július 19-én, tehát ugye vasárnap, mi időnk szerint 21 órakor, Amerikában egyébként 3 órakor délután kezdődik a mérkőzés, Spanyolország-Argentina. Az is közrejátszhat, hogy délután 3-kor lesz a meccs, tehát nekik vagy nem, azért azt már nem.
2: Szerintem az idő átállása már megvannak, hogy van, mert egy hónapja. Szerintem az akklimatizáció szerintem az megtörténik egy ilyen 4-5 nap alatt, egy hét alatt, úgyhogy ezek ők már túl vannak, hogyha ebbe az időpontokba játszották a mérkőzéseket. Ez egy totális futball lesz szerintem mind a két oldalról. Nem biztos, hogy a szép játékot fogják erőltetni. Véleményem szerint ez az a mérkőzés a világon, ahol az eredmény fontos. Semmi más, csak az eredmény.
0: Hát ugye általában azt szoktuk megjegyezni, aki megnyeri a VB-t, ugye. No, hát ugye beszéltünk arról, hogy Messit nem lehet valahogy megállítani, ezt a spanyolok meg tudják csinálni? Tehát egy mondjuk kiindulva a Franciaország elleni mérkőzésben, tehát hogy lehet nekik valami megoldásuk például Messire?
1: Ugye a Messit azt ismerik, ugye nagyon-nagyon sok játékos már tartotta a Messit, De La Fuente is szerintem kitaktikázta az egészet, pontosan tudja, hogy mit kell csinálni. Én úgy gondolom, hogy meg tudják fogni a Messit, viszont szerintem itt is duplázni fognak, úgyhogy minden esetre várom, mert itt szerintem senki se tudja, hogy mi lesz a vége.
2: Hát Kubarsi, aki ott tud, Kubarsit nagyon jó játékosnak tartom, nagyon sokat tud segíteni abba, hogy a Messit megfogják, de attól függ, hogy Messi milyen napot fog ki, és hogy mostanában látjuk, Messi minden mérkőzésen jó napot fog ki, úgyhogy nem tudom, hogy meg tudják állítani. Én ebben nem vagyok biztos.
0: Egyébként egyik régebbi műsorban beszélgettünk itt, és akkor pont Németh Imrés, Bozsik József voltak itt, és akkor is ez előbb jött, mert akkor még jobban az elején jártunk, és ugye, tehát ugye a mexikói a kapusa, akkor ott volt Cristiano Ronaldo, itt van most Lionel Messi, tehát ők azért úgymond nem a megszokott focista korban vannak. Tehát így idézőjelben idősebbek. Mitől van ez? Tehát akkor is már próbáltunk rá találni valami választ, hogy mitől lehet az, hogy tehát azért régen azt szokták mondani, hogy 32-33 évesen, akkor egy focista karrier ott vége. Tehát most itt 38-40 évesen még mindig a toppon vannak. Tehát VB döntőt játszanak például.
2: Hát ez az újkori technológia, ezek a sportélettan minden, az étkezések, az, hogy él egy játékos, hogy milyen orvosi háttér van mögötte, ezért az elég keményen ki tudja tolni egy játékosnak a karrierjét. Ezt láthatjuk most is, hogy azért ezek a játékosok, ezek olyan profi szemléletűek, olyan profi életet élnek, és olyan orvosi háttér van mögöttük, hogy akár egy sérülés után is olyan szintű regenerációt, vagy olyan szintű orvosi hátteret kapnak, ahol nem hónapokat, meg fél éveket, éveket töltenek például sérülten, hanem lehet, hogy csak 3 vagy 4 hónapot, akár mondok egy oxigén sátrat, amit ők általában használnak, vagy bármi más, hogy ezek azért erőteljesen meg tudják egy játékosnak hosszabbítani a karrierjét, főleg egy Messinek, egy Ronaldónak, aki már tényleg 39-41 éves, ők azért olyan életet is élnek mellette, meg olyan technika van mögöttük, hogy ez egy csoda.
0: Na egyébként a lényeges kérdés, ki lesz akkor a világbajnok?
1: Szerintem így...
0: Na. Nehéz megtippelni.
1: Én az argentinának szurkolok, hogy tényleg a Messi bégezze meg ezt a karrierjét aztán.
0: Hát, hogy mert legyen a címvédés? Mondjuk azt
1: hát sem. Maradjon is, meg hát így ugye, én úgy gondolom, hogy a Messi azért most már lassacskán lehúzza a rollukat. Azért legyen meg neki, én azt mondom.
2: Feleségem szerint argentina, úgyhogy akkor legyen argentina.
1: Na, legyen.
0: Ó, tehát akkor 2 argentina tipp. Egyébként nem tudom, hogyha hallottátok, hogy olvastatok-e róla, ez is a FIFA-tól érkezett egy ilyen célozgatás, hogy előfordulhat még az is, hogy elég hosszú lesz ez a mérkőzés, nem csak azért, mert esetleg hosszabbítás lenne, vagy 11-esek még pluszban, meg egyébként is a játékvezetői hozzáadása, ugye 100 perc fölé viszi szinte minden mérkőzést, még az is előfordul, hogy a félidei show az akár fél óra is lehet. Tehát, hogy szünet, hogy a FIFA még ezzel is szembe menne. Mert ugye az idei VB-n, tehát hogy az idei VB-ről beszélünk, akkor ezek a, hát mondjuk is show elemek mellett nem nagyon tudunk elmenni. Mert ugye az egész, tehát az amerikanizálás irányába megy valahogy, tehát ilyen a Super Bowl felé, és most ugye előjött az is, hogy olyan hosszú lenne a fél idei show, hogy fél óra egyébként, ugye 15 perc a hivatalos, de van rá lehetőség, hogy a bíró, ha úgy gondolja, meghosszabbíthatja, és lehet, hogy akkor Vincsics úgy fog dönteni.
2: Kezdünk átmenni már abba a részbe, ami Amerikában folyik, hogy van egy amerikai futballmérkőzés, az 3-4 óra. A 3-4 órában körülbelül játék 1 óra, a többi a show. Én ezt nem tartom jó dolognak, hozzáteszem, a futball amit lábba játszanak, az maradjon meg futball jellegéni. Ne menjen át médiába, ne menjen át kereskedelembe ennyire, mert az nem tesz jót se a futball közegnek, meg se a játékosoknak. Most gondolj bele, kimegy egy játékos, lejátszik 45 percet, bemegy az öltözőbe, és akkor fél órát bennül. Oké, hogy ott stáb meg minden segítenek, hogy ne merevedjenek le, de utána nagyon nehézen fél óra után visszatérni a pályára és ugyanazt a teljesítményt lehozni. Mert azt mondom, hogy 15 perc, oké. Ott is a 15 perc, 5 perc jön, megy, maximum 10 percet ül, az bőven elég arra, hogy kipihenje magát, hidratáljon. De ez, hogy fél óra, én ezt nem tartom jó ötletnek.
0: Hát egyébként hivatalosan nincs megerősítve, aztán majd akkor vasárnap kiderül, hogy a tényleg így lesz-e, vagy nem.
1: Szerintem nem lesz egyébként. A Vincsics szerintem józan észre fog dönteni. Ő is volt az egyetlen, a 20 fok alatt nem tartotta meg a hydration break-et, mert semmi értelme nem volt. Úgyhogy már ellenállni és a futball elveit vinni, úgyhogy én szerintem sima 15 perc szünet lesz.
0: Tehát Pierluigi Colinaék pont azért is egyrészt Vincsicset szavazták meg a döntőre?
1: Én úgy gondolom, igen. Ő van az a tökös, aki nem fog egy ilyen show-nak azt mondani, hogy igen, hanem tartsa továbbra is a foci elveit. Ami
2: meg azért őt egy top bíró. Egyik országhoz se kötődik.
0: Kemény ligában edződik, aztán.
2: Ez igaz.
0: Őszintén.
2: Ez igaz.
0: Azért történnek itt is ugye dolgok. Egyébként ez már említettük, hogy ezt a hydration break-et többször is, meg hát azért szinte minden adásban valahogy előkerül. Ezt egyébként láttátok valamelyik csapatnál, vagy valamelyik mérkőzésen, úgyhogy mondjuk az edzők ki tudták volna, hogy használni tényleg, hogy akkor átállították volna gyorsan a taktikát?
2: Ne, csak pár dolgot tudnak szerintem akkor megbeszélni a maximum taktikába, akár a tolódáson, hogy hol csúsznak, vagy bármilyen dolgot, de hát az arra jó, mint például egy másik, egy kontaktsportba, hogy mint egy kosárlabdába, hogy abban 20-30 másodpercben pár szót tudjon, vagy motiválja őket az edző, szerintem ez ennyire volt elég.
0: Tehát akkor ugye azt már megbeszéltük, hogy akkor Argentina az az esélyesebb, és tényleg már csak egy-két percünk maradt a fél óránkból, úgyhogy akkor egy ilyen kis lezárásként valahogy, tehát ugye a 104 mérkőzésből 102 mögöttünk van, 2 maradt még, felduzzasztott VB 48 csapattal, pozitív, negatív?
1: Szerintem pozitív, mert láttunk azért több olyan válogatott, amit már szerintem soha se fogunk látni, és az mérne lenne még nekik is az esély. Uh-huh. Szóval több kisebb be tud ide jutni, mint eddig, és szerintem ez így rendben volt.
2: Én is ezt mondom, szerintem ez teljesen jó, hogy így láttunk kisebb futballnemzeteket játszani, megismerni az ő játékokat, akár Zöldfoki-szigetek, pozitív meglepetés. Több ilyen ország is volt. Én azt mondom, hogy ez egy jó kezdeményezés, az, hogy még itt szó volt arról, hogy ezt is kibővíteni, azt már nem javaslom. Én azt mondom, hogy ez a maximuma ennek az egész történetnek, és akkor láthatunk 4 évente olyan válogatottakat is, akiket ugye nyilván Afrikából nem látunk, vagy Ázsiából nem látunk, úgyhogy én nekem ez így teljesen megfelelt.
0: De egyébként tényleg, tehát ilyen Zöldfoki szigetek is például, egy tényleg aprócska kis szigetes, és hogy mekkora öröm volt ott, és ez végül is egy ilyen országban, és akkor ez mekkora reklám magának a focinak. Tehát végül is ebből a szempontból azért akkor úgy pozitív, tehát mert sok ilyen kisebb országban is eljutott, és láttuk, hogy öröm mekkora, hogy németeknek gólt lőttek, és olyan volt, mintha megnyerték volna a VB-t.
1: Az a Curaçao volt, nem?
0: Az Curaçao volt, érted, de... Hát ugye ez a kicsik közül.
2: Meg ott a kapusokat, nézzétek meg a kapusokat, volt neki 50 ezer követő Instagram, most meg van neki 26 millió. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon pozitív történet. Én ezt így jónak látom, ezt az ennyi csapatos világbajnokságot, de ennél többet én nem javaslok.
1: Ja, én is így gondolom egyébként, hogy ez így most pont jó.
0: Egyébként sokan ugye attól féltek, hogy csökkenne a minőség, hogy nem lennének annyira jó mérkőzés, de azért már a csoportkörökben is azért láttunk nagyon jó összecsapásokat.
2: Hát azért olyan világot élünk, hogy a kis csapatokat se lehet lebecsülni, nagyon közel vannak a futballnemzetek egymáshoz, minden mérkőzés általában a kvalitás dönt el, hogyha jó begyakorolt védelemből kontrázgatnak ezek a kis csapatok, az tökéletesen áll nekik, és nem kell nekik a meccset irányítani, de ez általában így is volt ezeken a mérkőzéseken, úgyhogy én teljes mértékben meg vagyok elégedve ez az egészen.
1: Persze, szerintem amúgy már mindenki tud focizni, aki a profi szinten nyomja, maga a Curaçao gyakorlatilag azt nem szabad elfelejteni, hogy egy holland kolónia, és gyakorlatilag az Érdevízbe játszik, szinte az egész válogatott, úgyhogy ők tudnak focizni, igaz kicsi a nemzet, de nem is az hazai ligákból jöttek ezek a srácok.

0: a saját országukba játszanak, ha ott is játszanak, akkor csak kiegészítő emberek a válogatottba, mint szerintem már fiatalon, 16-17 évesen lehet, hogy még előbb kikerülnek vagy Európába, vagy olyan helyekre, ahol ugye a tudásukat tudják fejleszteni. És nyilván azért nem olyan nagy futball nemzetek, de azért a mérkőzéseket általában a minőség szokta eldönteni, a kvalitás és a minőség is. Ebbe ugye azért a nagyobb csapatok, nagyobb nemzetek, 100-200 milliós nemzetek azért a erősebbek. Merítési lehetőség is nagyobb.
1: Na így végezetül akkor csak úgy, hogy még két mérkőzés igaz, hogy előttünk van. Milyennek láttátok, milyennek éreztétek az idei VB-t, főleg úgy, hogy voltak ugye ilyen 2-kor, 4-kor mérkőzések. Volt úgy azért VB hangulat, vagy?
2: Szerintem még volt. Azért még volt? Úgy a világ rááll, olyan emberek is nézik ilyenka a meccseket, akik eleve nem. Úgyhogy szerintem még volt, nyilván nekünk európaiaknak könnyebb lenne, hogy ugye egész nap tudnánk meccseket nézni, talán itt egy kicsit így visszacsökkent, de én úgy gondolom egyébként, reggel azzal indítottam, mikor meg volt az ébresztő, megnéztem az éjszaka, mi történt a meccsekkel. Úgyhogy meg volt.
0: Ugyanez. Hát én jobban szeretem, ha Európában van a világbajnokság. Maradjunk annyiban már csak azért is, mert akkor elkezdődik délbe a mérkőzés, és akkor este 10-ig vagy 11-ig megy végig, az egy csoda.
1: Megvan a napi program.
0: Igen, az egy csoda. Így azért kicsit nehezebb volt követni a hajnali 1-es, hajnali 3-as mérkőzéseket, de hát az összefoglalókat az éjjeliből is mindig meg szoktam nézni azért, hogy ki hogy játszott, milyen játékrendszerben játszottak, vagy hasonló. Úgyhogy én nálam megvolt a VB hangulat, még talán az Európában van a világbajnokság, akkor ennél szerintem azért nagyobb a VB hangulat.
2: Így van.
1: És így végezetül csak akkor, hogy úgy általában milyennek éreztétek az idei VB-t, úgyhogy még két mérkőzés hátra van. Pozitív, negatív, jó irány, rossz irány?
2: Hát, pozitív, mert VB, de ahogy a Roland is mondta, gyakorlatilag ez a show business, talán be akarták nyomni, ez őszintén nem tetszett, nem tartozik ez a focihoz.
0: Uh-huh. Hát és ezek után még gondolom, hogyha az Infantino marad az elnök, akkor lehet, hogy ezt még jobban is erősíteni fogja. Ezt nem tartom jónak, de hát a labda gömbölyű, a futball mindenkié, így hajrá, foci.
2: Így van. Egyébként, bocsi, csak még hozzá akarom tenni, az már biztos beszéltetek róla, viszont majdnem sikerült kinyírni a focit ezekkel a piros lapokkal, meg ez a halasztásokkal, meg ilyen-olyan szabályokkal, amik élőben történtek meg. Ez nem ide tartozik, úgyhogy én bízok benne, hogy Anna Roland is mondta, hogy az Infantinónak ez így az utolsó VB-je lesz, mert jót fog tenni a focinak.
1: Hát mondjuk azt tényleg, hogy az első 15 meccsen több piros lap volt már, mint az egész katari VB-n, úgyhogy hát ez tényleg volt. És hát akkor tetszett, ahogy mondtad, hogy hajrá foci, úgyhogy holnap harmadik helyért mérkőzés, vasárnap pedig akkor a döntő. Mindenkinek jó szurkolást kívánunk, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban. Patrik, Pola, köszönöm szépen.
0: Köszönjük a megszólalást.
2: Szépen.
1: Nektek is jó szurkolást.
0: Köszönjük.
2: Köszi.
1: Világbajnokság 2026.
3: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek és elemzések.
1: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovénia nagy részén rendkívül száraz a talajfelszíni vízháztartás. A környezetvédelmi ügynökség által csütörtökön közzétett aszálymérési adatok szerint valamivel kisebb hiány figyelhető meg a tengerparton, továbbá Notranszkó és Dolenszkó régióban. A hétvégén megérkező csapadék várhatóan véget vet majd a tartósan száraz és meleg időjárásnak a következő napokban. A Szúsomer szerint a várható csapadék kissé javíthatja a felszíni talajréteg jelenlegi vízháztartási viszonyait, de még mindig túl kevés lesz ahhoz, hogy kompenzálja a vízháztartási hiányokat. Általánosságban éve, tehát a Környezetvédelmi Ügynökség szakértői arra számítanak, hogy az aszályos körülmények csökkentett mértékben ugyan, de folytatódnak, mivel az ország délnyugati részén továbbra is nagyon száraz lesz az idő. A folyók víztartalma is rendkívül alacsony. A Mura és a Szócsa folyók felső szakaszán a legkevesebb a víztartalom az évnek ebben az időszakában. Szombaton 17 órakor kezdődik a Zrínyi Áda nevű rendezvény a Zrínszki Horvát Kulturális Központban Lendván. Az esemény helyszíne a Pomurje Horvát Kulturális Egyesület székhelyén lesz. Az előző évek hagyományához hűen gazdag programmal várják ezúttal is a látogatókat. A fellépők között horvát, szlovén és magyar népzenei együttesek lesznek. Este Filip Hozján énekes lép közönség elé, aki a klasszikus és a szórakoztató zene örökzöld dalait adja elő. Írország július 1-én vette át az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, amelyet fél éven át tölt be, és ennek keretében július 16-án és 17-én Dublinban rendezték az uniós tagállamok bel- és igazságügyekért felelős minisztereinek informális találkozóját, amelyen Magyarországot Pósvai Gábor képviselte. A tanácskozást Jim O'Callaghan, ír igazságügyi, belügyi és migrációs miniszter elnökölte, a napirenden pedig egyebek mellett a migráció, a menekültügy és a visszatérések szabályalapú kezelése, Európa biztonságának erősítése, a szervezetbűnözés elleni fellépés, valamint a jogállamiság és az alapjogok védelme szerepelt. Az ukrán származású milliómos Vladimir Molajev szerint az ukrán katonai hírszerzés állhat a monakói otthona előtt elkövetett robbantásos merénylet mögött, amelyben ő és családja is súlyosan megsérült. Az üzletember azt állítja, a támadás célja a családja meggyilkolása volt. A merénylet elkövetése miatt az Interpolon keresztül körözést adtak ki a 39 éves, Németországban lakóhellyel rendelkező Anasztasia Berezovska ukrán állampolgár ellen, de őt később holtan találták meg Kijev közelében, lőtt sebekkel a fején. Sport. Akár még a vasárnapi Spanyolország-Argentina világbajnoki döntő megrendezését is meghiúsíthatja az a kanadai erdőtűz, amelynek a füstje rászakadt New Yorkra. A több milliárd futballszurkoló által várt finálé idején, európai idő szerint vasárnap este 9-kor, New Yorkban 15 órakor, annyira rossz lehet majd a levegő minősége, hogy a hatóságok betilthatják a meccset. Kanadában több mint 3000 erdőtűz tombol, és a szél csütörtökön már az Egyesült Államok északi területei fölé sodorta a füstfelhőt. Olyannyira, hogy például a péntekre tervezett Chicago Fire, Vancouver Whitecaps, MLS bajnoki mérkőzést is el kellett halasztani, írja a BBC.
2: Időjárás.
1: Eleinte mindenütt derült lesz az ég, majd egyre több felhő sodródik fölénk, amelyből délután és este főként az északi ország részben záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 30-35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt terelik el a forgalmat Lendván a Spár előtti körforgalomnál, a kerülési lehetőséget táblák jelzik. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.

Na, egy kis kultúra is. Ugyanis Nagy Ervin nemrég a Facebookon tett közzé egy videót, amelyben bejelentette, hogy megszűnik az adó visszatérítésre ráhúzott regisztrációs korlát. Kultúráért felelős államtitkár oldalán közzétett felvételt meg lehet nézni, hogy az oldalán, és mit is mondott. Abszolút filmipar. Megszűnik az adó visszatérítésre ráhúzott regisztrációs korlát. A kulturális kormány programjának egyik kiemelt választási ígérete volt, hogy stabilizálni fogjuk a magyar filmipart. Ígéretünk a szíven ez most megtörtént. A kormány tegnapi döntés alapján az adó visszatérítés rendszere újfent zavartalanul folytatódhat, és az egyik legsikeresebb iparágunk újra tárt karokkal fogadja a világ filmkészítőit. Ez mind gazdasági, mind az ország presztízse szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Egy sikeres filmipar a magyar filmművészet előtt is új kapukat nyithat. Ez a szimbiózis az, ami nem csak gazdasági, hanem kulturális szempontból is fontos a kormány számára. Ilyen a magyar kultúra, ilyen a filmművészet, írta. Hát, ha tovább tud még fejlődni a magyar filmművészet, az csak pozitív lesz, és hát bízunk is benne, hogy akkor úgy lesz. Jön Yves Puskás Petivel, meg itt lesz Phil Collins, aztán jövünk vissza.

Nagy értékes esemény játszódott le Budapest belvárosában. A csillagszületik egykori felfedezettje Juhász Marci munka közben futott össze Arnold Schwarzeneggerrel. Hát úgyis most hát beszéltünk arról, hogy filmeket forgatnak Magyarországon, hát például Schwarzenegger is azt teszi. Na, az énekes éppen ételfutárként dolgozott, amikor megpillantotta a hollywoodi legendát, és úgy döntött, nem hagyja ki az életre szóló lehetőséget. Nagyjából már mindenki találkozott Schwarzeneggerrel az országban, most végre rajtam volt a sor. Éppen futárkodtam, amikor hirtelen kiszúrtam őt. Kora reggel volt, valamilyen hotelból lépett képpen az embereivel. Mire észbe kaptam, már teli torokból üvöltöttem, természetesen magyarul, hogy van egy tetoválásom rólad, idézte fel a borsnak Juhász Marci. A váratlan kiáltás azonnal felkeltette Schwarzenegger kíséretének figyelmét. Na, és mesélte tovább Marci, hogy egyből ledobtam a cuccomat, és rohantam oda hozzájuk. A bodyguardja szerencsére meghallotta, amit kiabálok. Megmutattam neki a tetkómat, aztán végre találkozhattam a Terminátorral személyesen is. Teljesen extázisban voltam, el sem hittem, hogy ez megtörténik, mesélte lelkesen Juhász, ugyanis régóta rajong a filmes és zenei ikonokért, amit a testét borító tetoválások is bizonyítanak. Bőrén többek között Arnold Schwarzenegger, Terence Hill, Bud Spencer, Al Pacino, Slash és Deák Bülgyura portréja is helyet kapott. A gyűjtemény azonban még nem teljes, elmondása szerint a következő tetoválása Sylvester Stallone arcképe lesz majd. Tehát, ha valaki Budapesten jár, és lát valakit, aki Schwarzeneggerre hasonlít, valószínűleg, hogy az tényleg Arnold Schwarzenegger. Vastag Csaba jön, meg Nagy Boki.

Gyors, szakszerű és összehangolt intézkedésüknek köszönhetően négy lendvai rendőr megakadályozott egy tragédiát és megmentette egy fiatal férfi életét. Az eset július 9-én történt, még nem sokkal délután 4 óra előtt. Muraszombati rendőrkapitányság ügyeleti központja bejelentést kapott arról, hogy egy rendőr környéken élő fiatal férfi súlyos lelki válságba került, elhagyta otthonát és veszélybe sodorhatja a saját életét. A rendőrök hamar kiderítették, hogy a férfi a Mura folyó felett átívelő vasúti hídon tartózkodik. A helyszínre elsőként érkező járőr azt látta, hogy a férfi már a híd szerkezetén kívülre nyúlt kezével és lábával, miközben azt kiabált, hogy a folyóba fog ugrani. Az egyik rendőr azonnal a hídon keresztül indult a férfi felé, társa pedig a híd alá a folyópartra sietett, hogy szükség esetén segítséget tudjon nyújtani. Rövid időn belül egy második rendőrjáról is a helyszínre érkezett. A rendőrök nyugodt, empatikus és szakszerű fellépésének, valamint a férfival folytatott beszélgetésnek köszönhetően sikerült rávenniük, hogy lemondjon szándékáról, és biztonságosan visszalépjen a híd széléből. Egyikük kézen fogta, majd segített neki visszajutni a vasúti pályára. Ezt követően a mentők vették át a férfit, aki további egészségügyi ellátásban részesült. Rendőrség kiemelte, az eset ismét rámutat arra, hogy a gyors reagálás, az összehangolt csapatmunka és a higgadt, emberséges hozzáállás emberéleteket menthet. Úgyhogy ez is akkor gratulálunk a rendőröknek, és a kőfejezetten ugye a rendőröknek itt lent van most ebben az esetben. Gáspár Laci érkezik, maradj tiszta című dalával.

Július 18-ától, tehát holnaptól teljesen új műsor struktúrával várja nézőit az M1. A közmédia csatornája hétvégéken tematikus filmblokkokkal jelentkezik, amelyek a magyar filmművészet kiemelkedő rendezőit és klasszikus alkotásait mutatják majd be. Az első hétvégén Enyedi Ildikó és Mészáros Márta filmalkotásait mutatják majd be. Az első hétvégén Enyedi Ildikó és Mészáros Márta filmjei kerülnek képernyőre.

M1. Közmédia szerint a megújult kínálat célja, hogy a magyar film és televíziózás emlékezetes alkotásainak ismét elérhetővé tegyék a nézők számára. Mi pedig Danis Dórával és Scatman Johnnal megyünk tovább.

11:52 perc, pontosan idős péntek van, július 17-e, hát eléggé változékony időjárás elé nézünk, ugye, főleg a hétvégén is, meg ma is, így a délutáni órákban azért sok minden lehet, záportól kezdve zivataron keresztül, hát helyenként még akár némi jégeső is, tehát még az is benne van a mai csomagban. Reméljük azért, hogy nagyobb gondok nem lesznek. Minden esetre pedig maradjanak a Munovidéki Magyar Rádió társaságában. Délelőtt Lebár Teodor volt a hangtechnikus, ő volt az, aki a zenei válogatásról is gondoskodott. A híreket pedig Oledi Zsuzsanna szerkesztette. Úgyhogy köszönjük a figyelmüket, és maradjanak továbbra is akkor az MMR társaságában, mert hamarosan déli kronika, és egyébként is a délutáni műsor is tartalmas lesz, Cseresnyés Tünde várja önöket. Úgyhogy jó rádiózást, szép délutánt mindenkinek!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Cseresnyi Stinde műsorvezető és Oletjegy Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Lebár Teodor lesz. Jó napot kívánunk hallgatóinknak! Krónikánkban egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek majd.
2: Háromnapos programsorozatot rendeznek Hodos község 27. ünnepére.
1: Koalíciós csúcs találkozónak ad ma otthont a Krány melletti Bördo.
2: Óriási a bizalom a magyar vállalkozások körében az új kormánnyal szemben.
1: Az elmúlt hónapokban fokozódtak a feszültségek az Európai Unió és Kína között.
2: Az iráni hadsereg pénteken kamikaze drónokkal indított támadást egy bakrejni amerikai katonai bázis ellen.
1: Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletes jelentések ismertetésére élükön, két helyi vonatkozású hírrel. Számítunk figyelmükre a folytatásban is. Háromnapos programsorozatot rendeznek Hodos község 27. ünnepére, amely ma este 6-kor díszüléssel kezdődik a helybeli kultúrotthonban. A polgármester köszöntőjét a községi kitüntetések kiosztása és kultúrmusser követi.
2: Szombaton délután 3-kor a hodosi futballpályán az új öntözőrendszert adják át, majd barátságos labdarúgó mérkőzéseket játszanak, este pedig veterán labdarúgó torna lesz. Vasárnap délelőtt a kapornaki faluház és tűzoltó otthon előtt a 25. nyílt községi tűzoltóversenyt rendezik meg.
1: Mától szombatig kerül megrendezésre Kobilje községben a Maribori Egyetem hallgatói szervezete által rendezett 27. diákmunkabrigád akció.
2: Körülbelül 50 önkéntes diák gyűlik össze az egyik legkisebb szlovén községben, hogy különféle felújítási és fejlesztési munkálatokat végezzenek. A Diák Munkabrigád Szlovénia legnagyobb ifjúsági önkéntes projektje. Minden évben összehozza azokat a diákokat, akik nyaruk egy részét a helyi közösségek megsegítésének szeretnék szentelni, különösen a hátrányos demográfiájú vagy természeti katasztrófák következményeivel sújtott területeken.
1: Koalíciós csúcs találkozót rendeznek ma a Krány melletti Bördon.
2: A tanácskozáson a kormány tagjai, a koalíciós pártok vezetői és parlamenti képviselői megvitatják a kormány évvégéig szóló normatív munkatervét. Az egyes miniszterek tárcánként ismertetik a prioritásokat, és tájékoztatják a képviselőket arról, hogy milyen jogszabályok megvitatására számíthatnak a parlamentben idén.
1: Szlovénia nagy részén rendkívül száraz a talajfelszín. A Környezetvédelmi Ügynökség által csütörtökön közzétett a szájmérési adatok szerint valamivel kisebb hiány figyelhető meg a tengerparton, továbbá Notranszko és Dolenszko régióban.
2: A hétvégén megérkező csapadék a következő napokban várhatóan véget vet a tartósan száraz és meleg időjárásnak. A Szusomer szerint a várható csapadék kissé javítja a felszíni talajréteg jelenlegi vízháztartási viszonyait, de még mindig túl kevés lesz ahhoz, hogy kompenzálja a vízháztartási hiányokat. Általánosságban véve tehát a Környezetvédelmi Ügynökség szakértői arra számítanak, hogy az aszályos körülmények csökkentett mértékben ugyan, de folytatódnak, mivel az ország délnyugati részén továbbra is nagyon száraz lesz az idő. A folyók víztartalma is rendkívül alacsony, a Mura és a Szocsa folyók felső szakaszán a legkevesebb a víztartalom az évnek ebben az időszakában.
1: A Politikum megszerezte az Európai Bizottság pénteken nyilvánosságra hozandó éves jogállamisági jelentésének tervezetét, amelyben Magyarországgal kiemelten foglalkoznak.
2: A bizottság úgy látja, hogy több területen sem történt előrelépés Magyarországon a kormányváltás után sem. Nem javult az átláthatóság az alsófokú bíróságok ügyelosztásának tekintetében, és nem történt érdemi változás abban sem, hogy a bírák, ügyészek és bírósági dolgozók béremelését kiszámítható, struktúrált módon hajtsák végre. Másfelől a jelentés szerint előrelépés történt a vagyonnyilatkozati rendszerben és a civil szervezeteket érintő szabályozás területén is. A bizottság további igazságügyi és korrupció ellenes reformokat vár a magyar kormánytól.
1: Óriási a bizalom a magyar vállalkozások körében az új kormánnyal szemben, de a konkrét gazdaságpolitikai döntésekre még várni kell. Egyelőre formálódnak a szakpolitikai irányok, hangzott el a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének második negyedéves, vagyis az áprilistól június végéig tartó időszak üzleti barométerének bemutatóján.
2: A megkérdezett vállalkozások 70%-a úgy nyilatkozott, hogy bízik vagy nagyon bízik abban, hogy az új magyar kormány javítani fogja a kis- és középvállalkozások működési feltételeit, gazdasági környezetét. Az Egyensúly Intézet egyébként idén már növekedésre számít a beruházásoknál, akár 2% feletti mértékben bővülhet az ágazat. Összességében idén 1,5%-os GDP növekedést, 2,5%-os inflációt és 4,5%-os munkanélküliséget várnak.
1: 12 év börtönbüntetésre ítélték Giovanni Castellucci-t, az olasz autópálya üzemeltető egykori vezérigazgatóját, a genovai Morandi híd 2018 augusztusi összeomlása miatt, írta meg a BBC.
2: A vádlottak között a SPEA nevű karbantartó cég mérnökei, valamint a közlekedési minisztérium és az ASPI anyavállalata, az Atlantia korábbi tisztségviselő is szerepeltek. A SPEA egykori vezérigazgatója Antonino Galatta 5,5 év börtönbüntetést kapott, még Mauro Coletta, a minisztérium autópálya igazgatóságának korábbi vezetője 5 évet. Az üzemeltető egykori második embere Paolo Berti 5,5 évet kapott. 7 évvel kevesebbet, mint amennyit az ügyészség kért. Emlékeztetőül, a városon áthaladó autópálya híd egy viharban, a nyári csúcs időszakban szakadt le, autókat és teherautókat zúdítva a mélybe. A szerencsétlenségben 43-an haltak meg.
1: Az elmúlt hónapokban fokozódtak a feszültségek az Európai Unió és Kína között. A blokk októberi határidőt szabott arra, hogy párbeszéd útján kiegyensúlyozza Pekinggel fennálló kereskedelmi kapcsolatait, miközben a kínai túlkapacitások az európai gazdaság egész ágazatait fenyegetik. Brüsszel piacvédelmi lépéseire azonban rendre kínai megtorló fenyegetések érkeztek.
2: Peking jelentős nyomásgyakorlási potenciálra rendelkezik az EU-val szemben, mivel ellenőrzés alatt tartja a blokkvédelmi ipara és zöld technológiai szempontjából létfontosságú ritka földfémellátást.
1: Az iráni hadsereg péntek kora reggel arról számolt be, hogy kamikáze drónokkal indított támadást egy bahreini amerikai katonai bázis ellen, ahol amerikai katonai helikopterek és P-8 felderítő repülőgépek állomásoznak.
2: Eközben a kuvaiti hadsereg arról jelentett, hogy iráni rakéta és drón támadás érte az országot. Az iráni állami média jelentése szerint Kuvaitban amerikai radarberendezéseket és rakétaindító állomásokat gyújtottak fel, és célba vettek amerikai katonai létesítményeket Jordániában is. Közben az iráni forradalmi gárda pénteken állította, teljes mértékben ellenőrzik a Hormuzi szorost, amelyen mindaddig nem engednek át kőolaj és földgáz szállítmányokat, ameddig az Egyesült Államok folytatja támadásait Irán ellen.
0: Sport.
1: Szlavo Hincsics lesz a Spanyolország-Argentina közötti világbajnoki döntő bírója, ezzel ő lesz az első szlovén, akit ebben a megtiszteltetésben részesítenek. A szlovén bírói triót Tomáš Klancsnik és András Kovácsics teszi teljessé. A 46 éves maribori shipmestert Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának elnöke tájékoztatta a hírről. Vincsics elismerte, hogy a hír nagyon meglepte. A Spanyolország és Argentina közötti döntőt vasárnap rendezik New Jersey-ben, este 9 órakor kezdődően. A meccset a TV, a szlovén köztelevízió egyes csatornája is közvetíti. Egyébként Vincsics lesz a történelem 23. játékvezetője, aki nagy döntőt vezet, egyben az első szlovén, akit ezzel a megtiszteltetéssel bíztak meg. A Lendvám a 18 órakor kezdődő NAFTA-Koper mérkőzéssel hivatalosan is megkezdődik a szlovén első osztályú labdarúgó bajnokság új szezonja. A címvédő Celje alig több mint 2 órával később fogadja a muraszombati riválisát.
3: Időjárás.
2: Eleinte jobbára derült lesz az ég, majd egyre több felhő sodródik fölénk, amelyből délután és este főként az északi ország részben már záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 30-35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
2: Útmunkálatok miatt elterelik a járműforgalmat Lendván a Spár előtti körforgalomnál. Vidékünkön másút zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
1: Kedves hallgatóink, délelőtt egyebek között ezekről a történésekről számoltak be a hírügynökségek. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: És itt is vagyunk a délutáni csapat, köszöntjük a hallgatókat ezen az igazán kellemes pénteken, bár nagyon vegyes időjárást hoz. Napsütéssel kezdtünk, időnként megnövekvő felhőzete, most viszont abszolút zárt felhőzet van fölöttünk. Idefelé jövet azért én belefutottam már kisebb csapadékba, kisebb futózáporokba, ami csak néhány percig tartott, és annyit érte, hogy párássá vált a levegő. Tehát most azt mondanám, hogy a csapadék miatt a borúsabb időjárás ellenére is nagyon nyomasztó, nagyon páradús a levegő, és amit ténylegesen érzünk, annál jóval melegebb egyébként. Jelenleg az ország nagy részén már esik az eső, kivétel Muravidék, Posztolyna, Portoros térségében, Ljubljanában is esik az eső, nálunk felhős az ég, és most 30 fokot mutatnak a hőmérők. Hát nyilván, hogyha az az érintő hideg front ide is erőteljesebben érkezik, valószínűleg, hogy változni fog a hőmérséklet is, egyelőre nagyon füllett a levegő, és erre is készüljenek. Egy hideg front előtt vagyunk, és ez a hideg front át fogja alakítani időjárásunkat, hogy milyen mértékben, hány napra, ha pontosan délután egy órakor majd lesznek friss információk, és akkor természetesen elmondok mindent. Addig pedig jó sokat zenélünk, és természetesen a zene mellett reklámokat is hallhatnak, információkat, úgyhogy érdemes ezt a mai délutánt is és a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában tölteni. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Bencik István, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják. Legyen szép délutánjuk!

0: Reklám.
1: Most megéri betérni a Sinsay Lendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Sinsay, ahol most még többet ér a vásárlás.
0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: 13 óra van, köszöntöm a hallgatókat, friss információkat hallanak a Muravidéki Magyar Rádióban. Július 17-e van, és nagyon változékonyan alakul az időjárásunk, de benne vagyunk igazából egy csúcsforróságban. 31 fok van annak ellenére, hogy zárt felhőzet van szinte fölöttünk, viszont érkezik egy hidegfront, ami hát nem csak a következő napokra, hanem jó néhány napra átalakítja időjárásunkat, de nem kell olyan nagyon megijedni. Szerintem ezután a kánikula után mindenki vágyik arra, hogy egy kis felfrissülés jöjjön. A délutáni órákban intenzívebb lesz a gomoly felhőképződés, olyannyira, hogy az ország más területein Muravidék kivételével esik az eső most is, és egyelőre Muravidékre jellemző a borús idő, ahogy mondtam, lentben 31 fok van. Alapvetően délután mindenütt megérkezik a csapadék, hol hevesebb formában, hol csak elszórtan alakulhatnak ki kisebb esők, záporok, de zivatarokat akár intenzív csapadék, jégeső és nagyon erős viharos széllökések is kísérhetik. Az zivataroktól függetlenül egyébként a légmozgás többnyire mérsékelt marad. 30-35 fok között várható általában délután a hőmérséklet, és a csapadék miatt nagyon magas a páratartalom. Ma még 35 fok feletti hőhullám, ami igen veszélyessé vált, humán meteorológiai szempontból, tehát nagyon kell vigyázni, és ugye több irányú terhelést kapunk a következő napokban is. Egy frontális felhő és csapadéksáv szétforgácsolódva hagyja el majd térségünket szombaton. Mögötte sokat fog sütni a nap, de erőteljesen lesz a gomoly felhőképződés, és van esélye holnap is a záporok, zivatarok kialakulásának, illetve nagyon sok helyütt megerősödik, megélénkül a szél szombaton is, hajnalban 16-23, napközben pedig 28 és 31 fok között váltakozhat. A tartósan napos területeken még elérheti a 34-35 fokot is. Vasárnap gomoly felhőképződés mellett jó néhány órás napsütés valószínű, de vasárnap még intenzívebben alakulnak ki záporok, zivatarok, késő délután este felé pedig újra érkezik egy újabb frontális felhő és csapadéksáv. Sok helyütt nagyon élénk széllel érkezik, erős lökésekkel, és a front érkeztével feltámad a viharos szél, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Vasárnap a hajnali 13-22 fok után 27-34 fok között tetőzik a délutáni hőmérséklet. Hétfőre ennek a frontnak a csapadék zónája el is vonul, csökken a felhőzet, így hétfőn többnyire napos időre van kilátás, kevés felhővel, helyenként még lehetnek kisebb záporok, zivatarok, több helyütt élénk lesz a szél, hétfő hajnalban 12-21, a maximum pedig 24 és 31 fok között váltakozhat, de alapvetően térségünkre a 24-25 fokos hőmérséklet lesz hétfőn a jellemző. Ez már annak a hidegfrontnak az előszele, ami a következő napokat majd meghatározza. Kedd változó felhőzetet hoz több órás napsütéssel, helyenként kialakuló kisebb esőkkel, záporokkal, kicsi az esélye az zivatarok kialakulásának, viszont marad az erős élénk szél. Kedden hajnalban az éjszakai hőmérséklet és a hajnali hőmérséklet alacsony lesz, 7 és 16 fok között alakul, tehát viszonylag hűvös éjszakára lehet számítani, és a nappali hőmérséklet valahol 24 és 29 fok között alakul majd. A szerda változó felhőzetet, néhány órás napsütést hoz, helyenként kialakuló esőkkel, záporokkal, élénk széllel, a hajnali 7-17 fok után délután 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet. Azt követően a jövő hét második felében csütörtök, péntek, változékony időjárás több felhővel, éjszakánként általában 10-15 fokkal, napközben pedig nem emelkedik 27-28 fok fölé a hőmérő higanyszála, és még mindig nincs vége a hidegnek, mert a mostani számítások szerint, és ez már hosszabb távú számítás, de hogyha marad ez a tendencia, akkor a jövő hétvégére egy újabb, még erőteljesebb hidegfront érkezik, úgyhogy jövő hét szombat vasárnap túlnyomóan borús időt hoz, napközben nem éri el a hőmérséklet a 24-25 fokot sem, és pénteken lesz vasárnap lesz a mélypont, amikor 19-24 fok között alakul csupán a legmagasabb érték, és lassú javulás majd ezt követően várható, és az újabb melegedés a hónap végén érkezik, visszakapjuk a 35-36 fokot, valamikor 29-30-a környékén a mostani prognózis előrejelzés szerint, ami biztosan mondható, hogy következő napokban csökken a hőmérséklet, és intenzívé válik a csapadékosabb jelleg, főleg a hétvégén számíthatunk erre. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez a csúcsforróság mit generál. Nagyon magas a páratartalom, benne vagyunk a hőhullámban, és már az éjszakák sem nyújtanak igazából felfrissülést, az elszórtan kialakuló záporok, zivatarok, heves viharok környezetében pedig a füllettség jelent igen veszélyes terhelést. Komoly meteogyógyászati következményekkel kell számolni, a legsúlyosabb a keringési és hőegyensúlyi zavarok, különösen kell figyelni most az infarktus, a súlyos rosszulét, a hőkifáradás veszélyeire, és lényegesen gyakoribb lehet például a hőguta előfordulása is. Fontos, hogy ebben az esetben mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Rosszabbul működik az idegrendszerünk is, ilyen helyzetben erősen megnő a reflexidő, sokkal figyelmetlenebbek, esetenként ingerlékenyebbek vagyunk, sokat hibázunk, könnyebben hozunk akár téves döntéseket is. A hétvégével különösen fontos lesz a megkettőzött figyelem, rendkívül rosszak a hőhullám, baleseti statisztikái, a strandolók is kerüljék most a tűzőnapot, könnyen alakulhat ki napszúrás, és a vízpartokon a 8-as extrém szint közelében alakul az UV-sugárzás. Fontos, hogy a frontérzékenyek a közelgő hideg front előtt, a gyorsan emelkedő hőmérsékletben, a nagy napi hőingásban még meleg front jellegű tüneteket kell, hogy elviseljenek. Intenzív lesz például a fejfájás, a szédülés, légzési, szív- és gyulladásos panaszokkal élők esetében is extrém módon érkezik a szervezetre a terhelés, sokat romlik az alvás minőség, és ennek következtében gyorsan romlik a szervezet általános állapota, teherbírása. Fontos, hogy aki teheti, pihenjen minél többet.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan. A Trafipax elsősorban Muraszombat körzetében méri a gyorshajtókat, de Muravidék szerte bárhol előfordulhatnak mérő állomások, kéziradaros sebességmérések, úgyhogy vezessenek körültekintően. Jó utat kívánunk és biztonságos célba érést! 13 óra 8 perc van, ezek voltak a legfrissebb információk, már is itt van Ásós Attila Pacsirta, de jön Janicsák Veca, és természetesen rengeteg jó zene, még Varga Viktortól, Bruno Mars-tól csak néhány előadót említettem, szép délutánt!

Ez volt a pillangó Janicsák Vecától, hát akár a réteken pillangókat is lehet keresni, gyönyörű szépeket egyébként lehet találni, és aztán lehet bennük gyönyörködni, akár egy jó kikapcsolódás lehet hétvégére, egy kellemes erdei séta, ahol egy picit hűvösebb a levegő, már most jön a hidegfront, ami vissza is hűti majd a jövő héten már a levegőt, most azonban még nagyon meleg van, és ráadásul füllett is, lándván 31 fokot mutatnak a hőmérők, és egyébként most tulajdonképpen az ország legmelegebb pontja közé tartozunk, lent a tenger melléken is csak 27 fok van. Lisztán például már azért megérkezett hidegfront, és az eső visszahűtötte 20 fokra a levegő hőmérsékletet, de általánosságban ez a 20-27 fok között érték jellemző Szlovéniára. Mi még kivétel vagyunk ezzel a 30-31 fokkal, de intenzívebbé vált egyébként most már a széljárás is, úgyhogy érkezik ide is a csapadék és a változás. Ami pedig stabilan marad, azok mi vagyunk itt a mai délutánon, így természetesen folytatjuk zenékkel, aztán hamarosan 3-4-2 kör mutatunk egy friss újdonságot, 2 órakor jövünk majd a legfrissebb hírekkel, a helyi vonatkozású hírek pedig 3 órakor a terepjáróban várhatók, ezúttal 3 téma, hiszen a Telemach első liga új szezonjának nyitó mérkőzését Lendván játsszák, a Nafta egy év után tér vissza a szlovén top klubok közé, és a Kopert fogadja ma 18 órakor itt a sportparkban. A lendvai csapat kapusa Lukasz Erjevsek szerint már az első mérkőzésen igazi arcát kell mutatni a Naftának. Részleteket a terepjáróban hallanak, Göncz Edit készít összeállítást erről. Aztán a Baranya megyei Orfűn szerveznek életre szóló élményeket idén is, vagy szerezhetnek többek között a muravidéki általános és középiskolások, hiszen a mai terepjáróban egy hangos képeslapot hallhatnak az Útra kamasz tábor életéből. Szőke Krisztina készíti az összeállítást, és van még egy témánk, augusztus 6-án a helybeliek, illetve az érdekelt lakosság nyílt nap keretében megtekintheti Sálóczi község új létesítményét, amint ismert 24 férőhelyes idős otthon egység épült a községben, amely szervezetileg a lendvai idősek otthona részeként fog majd működni. Cigán Szilvia és Horváth Dávid az intézet igazgatóját, Gorán Kuzmát és Sálóczi község polgármesterét, Istok Fárteket kérdezték ennek kapcsán. Ez a 3 téma tehát a pénteki terepjáróban 3 órakor, de lesz érdekesség, 16 óra után korábbi adásokból válogat majd Szabó Márk, Csodálatos világunk, Fordulópontunk, nagyon sok néven futottak ezek a műsorok, az elmúlt évek terméséből egy-egy adást visszaidézünk, így 16 óra után majd ezzel találkozhatnak, és óránként friss hírekkel, a VB Arena pedig 18 óra után a napi krónikát követően jelentkezik, a délelőtti adást fogjuk ismételni. Tartsanak velünk, de ha már VB, akkor ezzel kapcsolatos mindjárt lesz majd egy jó hírem, úgyhogy érdemes velünk tartani.

I Just Mind, ő volt Bruno Mars, most 13 óra 27 perc van, és ugye említettem, hogy a foci VGB kapcsán mondok egy jó hírt. Hát ha azt mondom, hogy Slavko Vincic, akkor ugye nagyon sokan, akik a fociban jártasak, tudják, hogy kiről van szó. Egy nagyszerű bíró, foci bíró, aki egyébként maribori származású, és néhány órával ezelőtt tudta meg, hogy ő fogja vezetni a spanyol-argentin VB döntőt szó szerint. Vincic elsírta magát ettől a hírtől, ez óriási megtiszteltetés, a bronz mérkőzés pedig a venezuelai Jesus Valenzuela kapta. Na de, maradjunk egy picit a szlovén játékvezetőnél, hiszen a nemzetközi labdarúgó játékvezető Slavko Vincic vezeti most már biztos a Spanyolország-Argentina mérkőzést a 2026-os FIFA világbajnokság döntőjében. Ugye a FIFA nemrég jelentette be a hírt, amellyel Vincic lett a történelem első szlovén bírója, aki VB döntőn fújhatja a sípot. A 46 éves maribori születésű játékvezető karrierjének legfontosabb mérföldkövei, ugye, hogy 1979 novemberében megszületett, és 2010 óta ő már szerepel a FIFA nemzetközi játékvezetői keretében. Korábban már számos rangos eseményen azért bizonyított. Ő vezette például a 2024-es UEFA Bajnokok Ligája döntőjét, ez volt a Borussia Dortmund Real Madrid találkozó. Aztán a 2022-es Európa Liga döntőt, valamint mérkőzéseket a 2020-as és 2024-es Európa Bajnokságon, illetve a 2022-es katari világbajnokságon is. Minden esetre az egy történelmi pillanat, az biztos. A világbajnoki döntőre való kinevezését egyébként Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának elnöke személyesen jelentette be neki, amit a szlovén bíró rendkívül érzelmesen fogadott, ahogy mondtam, szó szerint elsírta magát, úgyhogy a vasárnapi fináléban a New York, New Jersey stadionban Vincic munkáját megszokott szlovén asszisztensei, tehát Tomáš Klancsnik és András Kovácsics fogják majd segíteni. A vasárnapi Spanyolország-Argentina 2026-os világbajnoki döntő várható kezdőcsapatai a nemzetközi szaklapok előrejelzései alapján már most valamennyire tudhatóak, tehát hogyha a spanyolokat nézzük, akkor biztos ott lesz a kezdőben Rodri, Ruiz, aztán Baena, Yamal, az argentinoknál pedig elmaradhatatlan Lionel Messi, Alvarez, Fernandez, aztán Rodrigo de la Paul, szóval a legjobbak a kezdő 11-ben, és nyilván nagyon sokan már, főleg a bookmakerek már az occokat nézik. A Spanyolország-Argentina közötti világbajnoki döntő statisztikai összehasonlítása pedig kiválóan mutatja azt, hogy a két csapat eltérő a játék stílusa, meg eltérőek az erősségeik is, mégis szerintem nehéz meccs lesz. A spanyolok ugye 10 gólt szereztek eddig, míg Argentina támadó sora hatékonyabb volt 14 találattal. A Spanyolország mindössze 0,14 gólt kapott meccsenként, és Argentinánál ez az átlag 0,59. Mindkét gárda dominál, a spanyolok átlagosan 63%-ban birtokolják a labdát egy-egy meccsen, míg az argentinok 59-63%-osak ebben a labdabirtoklásban. És hát ott vannak a kapusok, na ez most biztos, hogy a spanyolok oldalára billen, ugyanis Unai Simón kiemelkedő, 91%-os mutatóval rendelkezik, még Martínez védési hatékonysága 56%-os ezen a tornán. A spanyolok jóval erősebbek a levegőben, fejpárbajaik 59%-át megnyerik, szemben az argentinok 47%-os mutatójával. Azt is nézik ilyenkor, hogy milyen fizikai, demográfiai mutatói vannak az adott csapatoknak. Ugye Spanyolország kerete jóval fiatalabb, 26,6 év az átlag életkoruk, míg az argentinok rutinosabbak, 29,3%-os átlag életkorral, és ezzel állnak ki majd a pályára.
A spanyolok magasabbak, az argentinok picit alacsonyabbak, viszont vannak kulcsfiguráik, remek góllövőik, nagyon jó gólpasszaik, és amit még érdekességként kihoztak, hogy Lionel Messi játéka rendkívül gazdaságos, hiszen az adatelemzések szerint ezen a tornán megtett távolságának 64%-át sétálva töltötte, mégis ő a legveszélyesebb támadó ezen a VB-n. Egy biztos, hogy a két nemzet rivalizálása abszolút kiegyenlített, úgyhogy bármi lehet majd vasárnap. Egy biztos, hogy jó mérkőzésre számíthatunk, és erre a jó mérkőzésre majd a bíró teheti fel a pontot az íre, hiszen azt gondolom, hogy most kritikus és éles szemmel nézik a bírónak minden egyes mozzanatát és döntéseit is. Slavko pedig biztos, hogy a legjobb formáját hozza. Slavko Vincic tehát a Spanyolország-Argentina mérkőzés döntőjében majd fújja a sípot, és ő a történelem első szlovén bírója, aki VB döntőn bíráskodhat. Úgyhogy hajrá!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam Vastag Csaba újdonságát, aki az Apa című dallal rukkolt elő, és nagyon nagy figyelmet kapott azonnal a nyilvánosságban, hiszen Vastag Csaba édesapjával, Vastag Sándorral való kapcsolata jelenik meg ebben a dalban. Az új dalt az énekes július elején jelentette meg, rendkívül személyes hangvételű, és a YouTube-on, illetve a közösségi oldalakon már hatalmasat ment a dal. A szerzemény egyfajta érzelmes vallomás, bocsánatkérés és békülő szándékú üzenet az édesapjának. Apa és fia viszonya néhány évvel korábban vált feszülté, a konfliktus hátterében az állt, hogy az édesapa nem fogadta el fia párkapcsolatát Domján Evelinnel. A nézeteltérés miatt az édesapa távol maradt Vastag Csaba 2023-as esküvőjétől is, ami nagyon megviselte az énekest. A dallal Csaba szerette volna lezárni a múltbeli sebeket és kimondani a régóta elnyomott érzéseit. A hírek szerint a dal megjelenése körüli időszakban sikerült rendezniük, vagy legalábbis jó irányba terelniük a hullámzó viszonyukat. És hogy mi ennek a dalnak a fő üzenete? Hát a felelősségvállalás és a bűntudat, mert hogy ez a szám nem vádaskodik, hanem az énekes saját maga is

egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

Hamarosan 14 órakor friss hírekkel jövünk, a délutáni hírszerkesztő Farizs Doris, előtte pedig egy fizetett apró hirdetés még. Hosszúfalu hegyen a Dolacon Szedd Magad szilva akciót hirdet Donkobolyán gyümölcstermelő. A szilvaültetvény Top First nagyszemű fajta. Biztonságos fogyasztása lekvárfőzéshez, pálinkafőzéshez vagy tartósításra is alkalmas. Előzetes telefonos egyeztetés szükséges. Donkobolyán, Hosszúfaluhegy 16 Dolac, a telefonszám 041 580 224, a szilva ára pedig kilogrammonként 1,5 euró.

0: Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. A búza felvásárlási ára nem fedezi a termelési költségeket. Kiosztották az érettségi bizonyítványokat a lendvai kétnyelvű középiskolában. A Dobronaki Ifjak Szervezetének sportpiknikje. Lángos Fesztivál Gyertyánosban. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszélhetek neked. Most meg kell, hogy tudd.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizennégy órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szociális partnerek ma találkoznak a gazdasági és szociális tanács első ülésén, miután Janez Janssen negyedik kormánya hivatalba lépett. A kormány tagjai várhatóan beszámolnak terveikről, a munkavállalók és a munkáltatók képviselői pedig elvárásaikat mutatják be. A jelenlegi parlament ciklusának kezdetét már a szakszervezetek és a parlamenti többség közötti súrlódások jellemezték. A mai ESS ülésének egyetlen pontja van, ez a kormány és a kormányzati szervek, az ESS tagjainak és a szociális partnerek elvárásainak bemutatása a 2026-2030-as ciklusban. Az ülésre szóló meghívó szerint az egyes minisztériumok munkájának bemutatása várhatóan tartalmazni fog egy előzetes ütemtervet is a törvénytervezetek és más fontos dokumentumok előkészítésére és elfogadására, amelyeket az ESS ország szociális párbeszédének központi tereként kezel. Az ország nagy részén a talaj felszíni rétegének vízháztartása rendkívül száraz. Valamivel kisebb a hiány a tengerparton, a Notranjska és a Dolenjska régióban, az Árszó szerint. A következő napokban várható csapadék és a kissé alacsonyabb hőmérséklet némi enyhülést hoz. A június 16-a és július 15-e közötti időszakot Szlovéniában tartós hőhullám és rendkívül szerény csapadék jellemezte, amely helyi viharokat és felhőszakadásokat hozott. A talaj felszíni rétegének vízháztartása szinte minden régióban rendkívül magas hiányt mutat az év ezen időszakára jellemző normál körülményekhez képest. Hozzátették, hogy a tartós száraz és a meleg időjárás várhatóan a következő napokban véget ér, a hétvégén várható csapadékkal. A legtöbb eső egy szombati és vasárnapi front átvonulásából érkezik, és a jövő héten is előfordulhatnak kisebb esőzések. A japán parlament elfogadta azt a törvényt, amely enyhíti a császári trónöröklés szabályait. Női örökös azonban továbbra sem ülhet majd a trónra, jelentette a BBC. A felsőház által elfogadott törvény lehetővé teszi, hogy a császári család 15 évnél idősebb távoli férfi rokonokat fogadjon örökbe, a nők pedig a házasságkötésük után is megtarthassák császári rangjukat. A jogszabályt a múlt héten az alsóház is megszavazta, így a hatályba lépés előtt már csak a végleges eljárási lépések vannak hátra. A japán császári ház vérvonala a hagyomány szerint több mint 2600 évre nyúlik vissza. A trón öröklési sorban jelenleg Naruhito császár 60 éves öccse, Fumihito áll az első helyen, akit fia, a 19 éves Hisarohito herceg követ. A harmadik egyben utolsó trónörökös, a császár 90 éves nagybátyja. A törvény módosítása nélkül a trónöröklési lánc megszakadna, ha Hisahito hercegnek nem születne fiúgyermeke. Sport. A 2024-es Bajnokok Ligája döntő játékvezetője, a szlovén Slavko Vincic fújja a sípot vasárnap a labdarúgó világbajnokság döntőjében. Pierluigi Collina a többi bíró előtt közölte vele a hírt. Vincicnek ez lesz a negyedik mérkőzése a tengeren túli tornán. A 46 éves szlovén játékvezetőnek ez már a második VB-je, a 2022-es katari tornán két csoportmeccset kapott. Vincic asszisztensei a VB döntőben Tomás Klancsnik és András Kovácsics lesznek. Vasárnap pedig 21 órakor New Yorkban rendezik az Argentína és Spanyolország közötti finálét.
2: Időjárás.
1: Napközben nyugat irányából kitisztul az ég, estére északon még várhatók záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 35 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zima és Pletovarje között Maribor irányában, valamint Szlovenske Konyice és Golorebro között a főváros felé. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma is, Unec és Posztolyna között Koper felé, továbbá Nános és Posztolyna között a főváros felé, valamint Unec és Brezovica között Ljubljana irányában.

ne gyászruhára költsd, a jós ez egyszer téved, bár azt mondják, hogy bölcs.

Váradi Renátó és Gitánó és egy közös dal, és rengeteg olyan program, ahol közösségi élményben lehet önöknek is részük. Hát nyilván ugye itt az időjárás a hétvégi programokba akár bele is szólhat. Vannak olyan rendezvények, amiket például a hétvégére töröltek és más időpontokra raktak át. Ami viszont marad, hogyha az időjárás engedi, akkor már mától ugye könyvtár a lombok alatt, ez péntek, szombat, vasárnap egy állandó program a nyári időszakban, ami azt jelenti, hogy pénteken és szombaton 17 és 20 óra között, vasárnap pedig 9 és 12 óra között valóban a hűs árnyas lombok alatt lehet lapozgatni, olvasgatni. Ez egy nagyon jó kezdeményezés már néhány éve. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ készíti elő ezt a programot, ami azt jelenti, hogy ha valakinek van kedve kikapcsolódni, közösségben olvasni, akkor erre van lehetőség. Nem csak könyvek, nem csak szlovén és magyar nyelvű könyvek között lehet válogatni, hanem folyóiratok, szaklapok is rendelkezésre állnak, úgyhogy ezen a hétvégén is mindenkit szeretettel várnak ide Lendvára, a Városi Parkba, ugye ez a Rózsavárosi Park, és ott zajlik ez a nyitott könyvtár. Ha valaki éppen lent van a tenger melléken, vagy most a hétvégén akár oda utazik, zajlik a Koperi nyári koncertprogramsorozat idén 19. alkalommal, és július 20-án, hétfőn, este 9 órakor a Cimbali Trió lép majd fel, ugye Magyarország egyik legismertebb, legelismertebb világzenei formációja, amely egyedülálló módon ötvözi a magyar és a balkáni népzenét az etnojazzel és a komoly zene elemeivel. Védjegyük természetesen, ahogy a nevük is mutatja, a cimbalom, virtuóz Unger Balást rendkívüli technikai tudása és elsőprő színpadi jelenléte miatt gyakran emlegetik a cimbalom Chuck Berryjeként. Hát őket most lent a tengerparton, egészen pontosan Koperben lehet látni hétfőn este 9 órától. És július 20-áig még lehet jelentkezni egy nagyszerű táborba is. A természet lágy ölén lehet tölteni az időt. Július 27-e és 30-a között a Bakónaki tónál napközis erdei tábor lesz Nagy Éva erdőpedagógus vezetésével. Július 20-áig még várják a jelentkezőket, és aztán a gyerekeket majd a tábor ideje alatt július 27 és 30 között.

Nézzük a további programokat, hát rengeteg minden lesz ezen a hétvégén, és bízhatunk abban, hogy talán az időjárás is kegyes lesz az adott programokhoz. Szerintem sokan várják a háromnapos programsorozatot Hodoskközségben, 27. ünnepre kerül sor idén, és ahogy említettem, három napon át várják az érdeklődőket. Ma este lesz 6 órakor egy díszülés, ezzel indul a programsorozat a helybeli faluotthonban. A polgármester köszöntőjét a községi kitüntetések kiosztása és kultúrműsor követi. Aztán holnap délután 3-kor a hodosi futballpályán az új öntözőrendszert adják át, majd barátságos labdarúgó mérkőzéseket játszanak, este pedig veterán labdarúgó torna lesz. Vasárnap délelőtt a kapornoki faluház és tűzoltó otthon előtt a 25. nyílt községi tűzoltó versenyt rendezik meg. És hát reméljük, hogy az öntözőrendszert nem egy heves esőzés közepette kell majd átadni. Bízunk abban, hogy az időjárás a hétvégi programokhoz valóban kegyes lesz, bár az előrejelzés nem ezt mutatja. De lesz itt még szombaton egy másik program is, ugyanis holnap 17 órakor kezdődik a Zrinjada nevű rendezvény a Zrinjski Horvát Kulturális Központban Lendván. Az esemény helyszíne a Pomurje Horvát Kulturális Egyesület székhelye. Ugye az előző évek hagyományaihoz hűen nagyon gazdag programokkal várják a látogatókat. A fellépők között horvát, szlovén és magyar népzenei együttesek lesznek. Este Filip Hozián énekes lép majd a közönség elé, aki a klasszikus és a szórakoztató zene örökzöld dalait adja elő. Ez a program tehát holnap délután 5 órakor kezdődik.

0: Ma és holnap hotizai halásznapok, halasnapok. Hát a Muravidék egyik legnagyobb és legnépszerűbb nyári kulturális, turisztikai és kulináris rendezvénye, hogyha arról van szó. Az esemény középpontjában a Mura folyó menti hagyományok és a híres, különleges, titkos recept alapján készülő hotizai sült hal áll. Ezt a rendezvényt idén 29. alkalommal tartják ma és holnap, a helyszín pedig Hotiza, az ottani rendezvénytér. A látogatók megkóstolhatják a helyi halászok több mint 100 éves receptje alapján készülő tradicionális halételeket. A rendezvény népszerűségét pedig jól mutatja, hogy egyetlen hétvége alatt rendszeresen több mint 1000 kiló halat szoktak felszolgálni. Ma este 7 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, és kulturális programmal veszi kezdetét ez a fesztivál, ahol helyi és környékbeli népdalkörök, hagyományőrző csoportok lépnek fel. Mindkét este nagyszabású utcabállal, koncertekkel várják a bulizni vágyókat. Idén a Calypso zenekar és az SOS Quintet felel majd a jó hangulatért. Holnap délután látványos ejtőernyős bemutatót tartanak a rendezvény tér feletti részen, a gyerekek számára pedig lesz ingyenes ugrálóvár, animációs programok, ezek mind-mind a kikapcsolódást biztosítják. Egyébként a rendezvény minden mozzanata ingyenes, tehát mindenkit szeretettel várnak. Idén is a 29. hotizai halász napokra, ma és holnap. Aztán Anna napi találkozó július 18-án Petesházán, hagyományos rendezvény, amely délután 2 órakor Szent Misével veszi kezdetét a petesházi templomban. 15 órától a felújított faluotthon ünnepélyes megnyitása lesz színes kultúrprogrammal, a megnyitó után pedig zenés szórakozás, változatos étel és italkínálat. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a holnapi Anna napi találkozóra Petesházára.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: csoda.
1: A Muravidéki régió egyik közkedvelt fürdővárosába invitáljuk Önöket, Moreszke Toplicére. A nyári rendezvénysorozat hivatalos neve ugye a Moreszke Toplicei nyár. A fesztivál július 9-én indult, és egészen augusztus 22-ig várja a látogatókat minden héten, csütörtökön és szombaton. Este 8 és 11 óra között kínál ingyenes szabadtéri koncerteket, kulturális programokat, kulináris élményeket bent a város központban. Most az előttünk álló hétvégén, július 18-án szombaton Sandy Horváth Sunny lép majd fel, és ahogy említettem, nem maradunk egyéb programok, kísérő programok és gasztronómia nélkül sem, hiszen minden héten csütörtökön és vasárnap nyitva tart a Muravidék ízei helyi piac. Itt minden muravidéki étel megtalálható, helyi borokkal, kézműves termékekkel, tökmagolajos specialitásokkal, ezeket lehet kóstolni, illetve vásárolni is, tehát minden héten csütörtöktől vasárnapig 18 órakor nyit ez a helyi piac. Aztán van panoráma vonatozás is, a nyár folyamán rendszeresen közlekedik a turisztikai kisvonat is, amellyel bejárható a környék, és ami jó hír, hogy minden koncert itt is ingyenesen látogatható. Ugyancsak holnapi program lehetőség, Külső Sárd község önkormányzata mindenkit szeretettel vár a július 18-án megrendezésre kerülő Határtalan Fesztiválra. A rendezvény helyszíne a Szabadidőpark, a program délután 2 órakor főzőversennyel kezdődik. A gyerekeket az esti órákig ingyenes ugrálóvár, csúszda várja. 16 órakor lesz ünnepi szentmise, amit Pete Polgár Máté plébános celebrál. 17:30 ünnepi köszöntő, majd kulturális műsor, ahol többek között a dobronaki nótázók is fellépnek, az esti sztár fellépő Dömötör Balázs és Narda, ezt követően pedig bál zárja majd a Határtalan Fesztivált, amely holnap délután 2 órakor kezdődik Külsősárdon. És lesz Jakab napi vásár és búcsú is július 26-án, ez már a következő hétvége, és vasárnap Dobronak a helyszín, szokásosan 8 órakor nyit a vásár, búcsúval a Szent Jakab templom előtt, délután 2 óráig kézműves és házi termékek vására. Élőzene, nótaszó, lesz fa, körhinta, kocsikázás lovashintóval a faluban, és 9 órakor ünnepélyes kétnyelvű szentmise a Szent Jakab templomban, amelyet magister dr. Janez Kozinc muraszombati püspök celebrál majd. Ez a program tehát jövő héten vasárnap, egy hagyományos rendezvény, Jakab napi vásár és búcsú Dobronakon.

Van itt még jó néhány program lehetőség, többek között július 19-én Lentihegyi búcsú lesz, hagyományos program vasárnap, és lesz lövészet, főzőverseny, rengeteg gyerekprogram, még palacsintaevő versenyre is be lehet nevezni, lesz délután parasztolimpia, kincskereső, főzőverseny eredményhirdetésére is sor kerül az esti fellépő Dömötör Balázs zenész, a Freja Band zenekar gondoskodik az esti mulatságról, és mivel foci VB döntő lesz, így a foci VB-t szabadtéri kivetítő lehet nézni, és egész nap kézműves vásár is várja a látogatókat. Egy tartalmas, vidám nyári vasárnap Lentihegyen, ahova mindenkit sok szeretettel várnak, de nem csak Lentihegy telik meg látogatókkal, hanem az Őrség szíve is, Nagyrákos, ahol szintén hát nagyon jó program lehetőséget kínál a 25. jubileumi Völgyhídi vásár. Idén már 25. alkalommal szervezik meg a falu szívében, a Tájháznál, a Kultúrudvaron és más helyszíneken életre kelnek az őrségi hagyományok. Kézművesek, népművészek, helyi termelők lesznek ott portékáikkal, lesz kulturális bemutató, kiállítás, közösségi program. A Völgyhídi vásár évről évre az őrségi értékek, a helyi közösség és a magyar népi kultúrának az ünnepe. Így szeretettel várnak mindenkit, aki szívesen töltene el egy tartalmas, élményekben gazdag napot a hagyományok jegyében. Ma 19 órakor lesz egy vásári ráhangolódás az előre tolt helyőrség zenekarral. Őket érdemes meghallgatni. Aztán július 18-án szombaton hivatalosan megnyílik a Völgyhídi vásár 9 órakor. A Tájháznál lesz a program, és ahogy mondtam, kézműves foglalkozások, lesz tangó, harmonika, főzőverseny, kalandpark, rengeteg kulturális program a nagyszínpadon, barátságos foci meccsek, szkanderverseny, csizmahaigálás, aztán este bál, és vasárnap mindez folytatódik, ugyanúgy a Tájháznál kirakodóvásárral, gyerekeknek aszfaltrajzversennyel, indul a gyerekjárat is Györke Szirárddal a falu központban, fellép vasárnap a Kis Hétréd zenekar a gyerekkoncerttel, ott lesznek a dobronaki nótázók a nagyszínpadon, délelőtt 11 órától, délután lesz kalandpark, népi fajátékok, zenélő templom, a református templomban koncert várja a látogatókat, fellépnek a kis szegek, apró szegek, csöp szegek, göcsei szegek, néptánc együttesek műsora lesz látható a nagyszínpadon, de lesz tűzoltó bemutató, habparti, este pedig mester és tanítvány Zsoldos Báró Zoltán, Gotthárd Misi és barátai koncertje a nagyszínpadon. Szóval három napon át Völgyhídi vásár, idén már 25. alkalommal az Őrség szívében, Nagyrákoson.

Ő volt Jason Mraz, mindjárt jövünk majd Manuellel, aztán Henderson Dáviddal, Callum Scott-tal, 15 órakor pedig jelentkezik a terepjáró, a pénteki hírmagazin három témával, de ugye említettem, hogy az időjárás azért jó néhány rendezvény időpontját eltolta, és ami minden évben kiemelkedően sok látogatót, résztvevőt vonz, az a Balaton átúszás, az most a hétvégén bizony elmarad. A rossz időjárási viszonyok miatt úgy döntöttek a szervezők, hogy egy új időpontban rendezik meg a 44. Lidl Balaton átúszást, ugyanis a Siófoki Obszervatórium időjárás előrejelzése alapján a szervező úgy döntött, hogy eltolják a július 18-19-i hétvégére ezt az eseményt, és nem tartják meg, hiszen szombaton érkezik egy hideg front, és a hideg front miatt élénk időnként erős északnyugati szél, és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható, vasárnap pedig egy újabb közeledő hideg front előtt labilis légköri viszonyok, illetve a délnyugati szél miatt tengely irányú hullámzás várható. Úgyhogy hosszas mérlegelés után úgy döntöttek, hogy ez a hétvégi Balaton átúszás most elmarad. Késő délutántól egyébként már a Balatonhoz ez a hideg front érkezik, viharos északnyugati széllel, illetve zivatarokkal. Most ennek az eseménynek a tervezett új időpontja július 25-e, tehát jövő hét szombat, és az új időpontról július 23-án csütörtökön döntenek újra a szervezők. Bizony az időjárás ilyen eseményeknél mindenképpen meghatározó, így a hétvégre tervezett Balaton átúszás biztosan elmarad. Nálunk viszont nem fog elmaradni a 3 órakor kezdődő hírmagazin, úgyhogy tartsanak velünk!

Most megéri betérni a Színszély Lendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a pénteki hírmagazin, ezúttal három helyi vonatkozású témával várjuk Önöket. A Telemach első liga új szezonjának nyitó mérkőzését Lendván játsszák. A Nafta 1903, amely egy év után tér vissza a szlovén top klubok közé, az ambíciózus Kopert fogadja ma 18 órakor. A lendvai csapat felkészüléséről, elvárásairól, játékstílusról Lukasz Erjavsek kapus és Dragoner Áron hátvéd nyilatkozott Göncz Edit mikrofonja előtt.
2: A Nafta, mely a Primorje elleni oda-vissza rendszerben játszó osztályozón érdemelte ki visszatérését a futball elitbe új edzői stábbal, és legalábbis egyelőre megerősített erősítések nélkül vág neki az új szezonnak. Alex Pichler június végén levetette a lendvai együttes mezét, aztán fordult a kocka, a csapatkapitány mégis marad, közvetlenül a bajnokság kezdete előtt megegyezés történt. Távoztak viszont Gregor Bajde, Josip Marinic, Luka Verbić, ifjabb Marcos Tavares, valamint Bakti Balázs, aki a támadósor egyik legkiemelkedőbb adutja volt. Ez utóbbi a horvát élvonalban játszó NK Osijeknél folytatja. Az esziki klubból viszont Lendvára érkezett Andrej Micić balszélső támadó, az Etetől pedig André Ferreira, portugál jobb hátvéd, és Divayo Bobson holland támadó középpályás. Ez utóbbi viszont nem lesz ott a keretben, hiszen tegnap edzés közben komoly sérülés szenvedett. Lukasz Erjavsek, aki a Nafta kapuját védi ma este a Koper elleni bajnokin, a felkészülésről, az elvárásokról nyilatkozott rádiónknak.
3: Fiatal a csapat, de energikus és motivált. Alig várjuk a bajnoki rajtot. Igyekezünk tanúbizonylatot mutatni, miért jutottunk fel az első ligába. Úgy vélem, hogy már az első mérkőzésen meg kell mutatni a csapat igazi arcát. Amennyiben az átigazolási időszakban lesz még új érkező, az jó. De ha nem, akkor ennek a csapatnak kell megmutatni az elvárt minőséget, a csapatszellemet, a jó energiát. A pontszerzés a fontos, a nézőközönség, a szurkolók kiszolgálása. Igyekezni fogunk a hazai mérkőzésen megkaparintani a három pontot.
2: A kérdésre, mit hozott játékban az új szakmai stáb, Erjavsek ezt válaszolta.
3: Megvan a csapatban a győztes mentalitás, a sikerorientált attitűd, a játékosok bizonyítási vágya, mivel új szakmai stáb érkezett. Úgy vélem, hogy gyorsan megmutatkozik a csapat másabb arculata, másabb játékstílusa, ami a pályán, játék közben lesz látható. Reméljük, hogy ezáltal minél magasabb helyezést érünk el a ligában.
2: Dragoner Áron viszont elővigyázatosabban nyilatkozott. Türelemre int.
4: Ami nagyon fontos most és nehéz, az a türelem, ugyanis van egy elképzelésünk, amivel mi eredményt tudunk elérni, és ahhoz kell egy kis idő, de ez nem mentegetőzés, hanem tényleg egy olyan futballt akarunk játszani, ami eredményre vezető, és az új edző filozófiája, úgyhogy egy kis idő, amíg összeáll a csapat, de már az első meccstől 100%-ig beleadjuk magunkat.
5: Milyen játékstílust képvisel a Nafta az új idényben?
4: Egy picit másabb lesz, mint ami tavaly volt. Igazából egy nagyon modern és spanyol edzőink vannak, egy labda birtoklásra irányuló, gyors játék, magas letámadással, de tudjuk, hogy az első osztályban nem lesz olyan egyszerű, mint a másodosztályban, úgyhogy ehhez alkalmazkodni fogunk, de nekünk van egy elképzelésünk arra, hogy hogy szeretnénk játszani, és mi azt próbáljuk ráerőltetni a többiekre.
2: A szlovén első liga új versenyszezonjának Nafta Koper nyitó mérkőzése ma 18 órakor kezdődik a Lendvai Sportparkban. Aki nem vásárolt elővételben jegyet, vagy nem váltott szezonbérletet, az ma megteheti. A meccsjegy ára 14, illetve a fedetlen lelátóra 12 euró, a bérlet felnőtteknek 160, a fő lelátóra, a fedetlenre 130 euró. A jegypénztár 1,5 órával a mérkőzés előtt nyit.
1: Negyedik éve Orfű ad otthont a Muravidéken igen közkedvelt bentlakásos útra kamasz tábornak. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által szervezett tábor ezúttal 40 fiatalt csalogat e Pécs közeli festői környezetbe. A tábor résztvevői telefonon kereste fel Szőke Krisztina. Elsőként Stampák Misi táborvezető avat be bennünket az útra kamasz világába.
6: 41 táborozó van és 5 kísérő. 41 táborozóból 7-en vannak nem muravidéki kötődésűek, ebből 4 vajdasági származású és 3 felvidéki. Klasszikus csapatépítő foglalkozásokon vesznek részt, de kihívás számunkra, mivel nagyon sok a visszajáró táborozó, és hogy ne ismétlődjenek a játékok, nekünk folyamatosan újulni kell, de az is igaz, hogy azt a véleményt is osszuk, hogy ami jó, az évente egyszer-kétszer meg lehet ismételni. Külön tematikája nincs a tábornak, de készítünk erdőben foglalkozásokat, drámás foglalkozásokat, ifjúság segítő polgári jogok aktív bevonására való foglalkozásokat. Nagyon sok a sportos aktivitás is, amit itt Orfű enged, és Orfű az egy csodálatos hely.
7: Hogy miért is? Stampák Misi szerint a következők miatt.
6: Az emberek az, ami megadja egy helynek a varázsát. És az mellett, hogy tényleg van itt egy 4 tó, van az Orfőtő, a Pécsi tó és 2 alsó, ami kevésbé használatos fürdőzésre, akár szuppozásra, vitorlázásra, csónokázásra, horgászásra. Az emberek azok, amik ezt a helyet nagyon otthoniassá teszik, mert a Jurtatábor Békés Attilával az egy fantasztikus hely. Aztán minden étkezés a karaoke, kafébár Csabinál, vagy a Mauro étteremben Evelinnél, vagy a sporttáborban Zolinál, ez mind-mind hozzátesz ehhez a helyhez. A Lajos ABC a kedves emberekkel, a strandokon is segítjük ezt emberek, el lehet velük beszélgetni, mint hogyha egy kicsit lassabban működne minden, de mégis törődnek az emberek itt egymással. Termelői piac van, úgyhogy jó helyre hozzuk ilyen szempontból a fiatalokat.
7: Hangsúlyozta a táborvezető. Halljuk, miért választották ezt a tábort a fiatalok. Először egy muravidéki résztvevőt hallanak.
8: Göntér Mátyás vagyok, Dobronokról jöttem, és először vagyok ebben a táborban. Azért akartam jönni, mert hallottam, hogy sokan mondták, hogy itt nagyon izgalmas, és ki akartam próbálni.
7: És mi az, ami eddig a legjobban elnyerte a tetszésedet?
8: A sok fürdés, meg a szabadidő, és a sok öröm.
7: Miből fakad ez az öröm, amit ott átéltek?
8: A barátokkal.
7: És a szabadidőben mi mindennel szoktatok foglalkozni?
8: Labdázunk, vagy társalgunk egymással.
7: Ismertél meg új barátokat is?
8: Igen.
7: A Muravidékről, vagy máshonnan?
8: Máshonnan is.
7: Hogy érzed, mi az, amiben így hasonlóak vagytok, és mi az, amiben mások?
8: Hasonlóak vagyunk abban, hogy mindenki magyarul beszél, de abban meg nagyon különbözünk, hogy mindenki másik tájról jött.
9: Szarka Hanna vagyok Vajdaságból, és most veszek másodjára részt ebben a táborban. Igazából visszavágytam már ebben a táborban, tavaly sajnos nem volt lehetőségem jönni, mert nagyon sűrű nyári programjaim voltak, de idén adódott erre lehetőség, és ugyanúgy nagyon élvezettel vártam a tábort, mintha először vennék részt. A programokat nagyjából ismertem, de rengeteg újítással találkoztam már, amióta itt vagyok, pedig még mindig vannak napok hátra. Legjobban talán a közösség hiányzott, illetve a csapatjátékok, a különböző foglalkozások. Nagyon élvezetes az egész tábor hangulata, úgyhogy nagyon visszavágyódtam ide.
7: Vannak régi ismerősök is?
9: Igen, vannak folyamatosan, akik már oszlopos tábortagok és visszajárnak folyamatosan. Velük jó volt újra összebarátkozni és még jobban megismerni őket, hiszen mind idősebbek vagyunk, már változtunk. Viszont vannak rengetegen újak is, és megint jó volt új szoros barátságokat kapcsolni, illetve én elhívtam egy barátnőmet a táborba, ő is vajdasági, és jó volt így kicsit ketten is együtt újra átélnünk ezt a tábort, és neki is így bemutathattam a többieket, a helyeket, és így még izgatottabban éreztem magamat itt.
7: A következő táborozót is megfogta az útra kamasz hangulata.
10: Én Pungos Török Barna vagyok, Magyarországról érkeztem, azon belül Magyar Szombatfáról, és a tábor hangulata nagyon jó, nagyon tetszik az egész. Számomra a vicces pillanatok, a röplabdázások, és ezek a jó pillanatok.
7: A foglalkozások közül talán a sportjátékok azok, amelyek inkább közel állnak hozzád, vagy valami más?
10: Igen, a sportjátékok és a társalgós játékok, hogy megismerjük egymást jobban.
7: Jöjjön még egy muravidéki táborozó, aki már harmadízben van Orfűn.
11: Az én nevem Oberstar Lars, Hosszifaluból érkezök. Azért vonz ez a tábor, mert itt rengeteg barátom van, és mindenki megért mindenkivel. A kedvenc tevékenységem az volt, hogy elmentünk egyet strandolni, és röppabdáztunk, és egyet szupposztunk, és nagyon élveztünk, meg akkor a vízben ilyen vízilabdáztunk, egy ilyesmi.
7: Ilyen játékokat itthon is szoktatok csinálni, vagy van rá lehetőség, el szoktatok menni valahova?
11: Sajnos nincs lehetőség, mert ilyen nagy csapatban nem bírunk lenni.
7: Esténként mivel telnek a napok?
11: Amikor mindenki elmegy a saját jurtába, akkor így ötösével benn vagyunk a jurtákban, és mesélünk egymásnak történeteket.
7: Milyen egyébként a jurtás élet?
11: Hát az eléggé érdekes. Vagyunk 6-an egy jurtában, és igazából csak ott vannak a cuccaink, mert főleg kint vagyunk a természetben, és tevékenységeket csinálunk. Estére bemegyünk, ott alszunk, és beszélgetünk. Azért éri meg ebbe a táborba elmenni, mert sok új dolgot, mondjuk a varást, meg a karperet, varást is megtanulsz. Sok új tehetséget tudsz itt felfedezni, meg a önbizalmadat meg tudod erősíteni.
7: Mesélték a fiatalok. Stampach Misi táborvezetőtől pedig még megtudtuk.
12: Annyiban különbözik talán a tavalyitól, meg az eddigiektől, hogy nagyon sokan vagyunk, és nagyobb spektrumon, vagyis a legfiatalabb az a tábor ideje alatt töltötte be a 12. életévét, a legidősebb pedig a 17. életévén is már túllépett. Ez kihívások elé állított minket, hogy a programokat úgy állítsuk össze, hogy a legfrissebbeknek, de már az öreg rókáknak, valakivel már 6. éve együtt táborozunk. A jövő tekintve biztos, hogy megérett az idő arra, hogy legyen külön középiskolás és külön általános iskolás tábor. Most nem érződik ebből hátrány. Az ilyen helyzetekből lehet előnyt kovácsolni, és a tolerancia, a gondviselés, az egymástól való tanulás még inkább teret nyerhet.
1: Az idősek intézményes ellátásának bővítésével rövidesen közvetlen környékünkön is új idős otthonok nyílnak. Sálovcin és Kebelén a Lendvai idősek otthona, Dobronakon pedig a Rakicsáni idősek otthona keretében valósulnak meg a beruházások. Sálovcin mintegy 3 hét múlva, egészen pontosan 2026. augusztus 6-án nyílt napot szerveznek, így a hivatalos megnyitó előtt a környékbeli érdeklődők is megtekinthetik az új létesítményt. A beruházás megvalósításáról Gorán Kuzma, a Lendvai idősek otthonának igazgatója, és Istok Fártek Sálovci község polgármestere nyilatkozott Cigán Szilvia és Horváth Dávid mikrofonja előtt.
13: A nemzetiségileg vegyes lakosságú területen és annak határán jelenleg 3 idős otthon építése valósult meg. A végső simítások után azt tervezik, hogy az intézményes ellátást szolgáló létesítményeket kora ősszel hivatalosan is átadják rendeltetésüknek. A Lendvai idősek otthona égisze alatt a határmenti Kebelén és a goricskói kétnyelvű községben Sálovcin épült új egység az idősek gondozására. Sálovcin még az átadás előtt nyílt napot szerveznek. A projekt készséges partnere Sálovci község, Istok Fártek polgármester.
3: Az idős otthon építése Sálovcin fontos projekt az egész község számára, hiszen a jövőben itt lesz a tartós intézményes és otthoni gondozás, valamint az összes többi szolgáltatás központja. Mögöttünk van a műszaki ellenőrzés, megszereztük a használatba vételi engedélyt, a munkálatok java része befejeződött. Már csak apróságokat kell pótolni a berendezésnél, az edények és hasonlók beszerzése is folyamatban van. Az otthon vezetőségével most már a személyzeti kérdéseknél tartunk. Az ápolók és gondozók létszáma valószínűleg megfelelő.
13: A jó hírt a Lendvai idősek otthonának igazgatója is úgymond megerősítette. A Sálovci egységről érdeklődtünk, Gorán Kuzma pedig elmondta.
14: V kratkem načrtujemo zaključek dveh investicij. To sta investicija enota v Šalovcih in enota v Kobelju. Obe skupaj sta vredne nekje slabih 6 milijonov evrov sredstev. Zdaj,
3: rövidesen a két beruházás befejezésére kerül sor. Az egyik a Sálóci, a másik a Kebelei egység. A két projekt összértéke megközelíti a 6 millió eurót. A beruházások megvalósítása után a személyzeti kérdések, illetve a munkaerő felvétel következik. Több pályázatot is meghirdettünk, és arra biztatjuk az érdeklődőket, hogy jelentkezzenek. Összesen 30 új munkatárs alkalmazását tervezzük, közülük néhányan a háttérszolgáltatásoknál dolgoznak majd, hiszen kapacitásunk jelentősen bővül. Az intézet az új egységekkel együtt már több mint 200 egésznapos ellátott gondozását biztosítja. Emellett az új helyszíneken további szolgáltatásokkal is bővíteni kívánjuk tevékenységünket. A megnyitás mindenképpen a személyzettől függ. Ha ezen a téren nem adódnak bonyodalmak, egyelőre jók az előrejelzések, minden a tervek szerint haladhat. Az érdeklődés megvan, de majd kiderül, hogy ténylegesen hány álláshelyre lesz jelentkező. Sálócin és Kebelén hasonló egységekről van szó. Egyenként 24 személy egésznapos ellátását tudjuk biztosítani. Emellett néhány ideiglenes férőhelyet is kialakítottunk, amelyeket például szabadság idején vagy más rendkívüli esetben lehet majd igénybe venni. Kebelén a napközbeni ellátás számára is terveztünk helyiségeket. Mivel azonban kisközségről van szó, egyelőre nem tudni, milyen érdeklődésre számíthatunk. Sálócin a napközbeni ellátás egyelőre nem esedékes, mert ezt a szolgáltatást már a Korenika biztosítja.
14: Posebnih priložnosti in tako naprej, glavno, kar se skozi življenje v družinah pač nakaže. Vsekakor bomo pa tudi imeli en del namenjen v Kobelju tudi morebitnemu dnevnemu varstvu, zdaj, ker gre za majhno občino, ne vemo, v kakšni meri bo ta storitev tam interesantna, vendar pa možnost prav gotovo obstaja v Šalovcih, sicer dnevnega varstva zaenkrat nismo razvijali, zaradi tega, ker to storitev zagotavlja Korenika.
13: Goran Kuzma, a Lendva idősek otthonának igazgatója a legutóbbi alkalommal elmondta, hogy az NPK, vagyis a gondozói nemzeti szakmai képesítés megszervezésében igen sikeresek. A gyakornoki időszak alatt a jelöltek megszerezték a gondozói nemzeti szakmai képesítést. Összesen 20-an részesültek a képzésben. A résztvevők nagy része az intézetben maradt, és itt vállalt munkát, tudtuk meg Kuzma igazgatótól, aki örülne, ha ez a program a jövőben is folytatódna, hiszen így az idősek otthona a személyzeti kérdéseket is gördülékenyebben tudná megoldani. Tapasztalata szerint ugyanis térségünkben vannak olyanok, akik szeretnének ápolóként dolgozni a lendvai, illetve várhatóan a Sálovci és a Kebelei idősek otthonában is.
3: A szünidő, illetve a szabadságok idején nyílt napot szervezünk, hogy az érdeklődő polgárok megtekintessék az otthont. Ősszel, pontosabban szeptemberben pedig megkezdődik a tevékenység, amelyet hivatalos megnyitóval is megünneplünk. Nem hivatalosan kijelenthetem, hogy a szobák nagy része már csak nem betelt.
13: Nyilatkozta Istok Fártek Sálovci polgármestere. A lendvai idősek otthona a Sálovci egységét az augusztus 6-ai nyílt napon tekinthetik meg az érdeklődők.
1: Pénteki hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

Június 26-án felpesdül Dobronak. Jön a Jakab napi vásár és búcsú. Kézműves és házi finomságok, hűsítő italok, élőzene, nótaszó, fakörhinta és lovashintós kocsikázás várja a kicsiket és nagyokat. Jakab napi vásár és búcsú július 26-án reggel 8-tól délután 2-ig a Szent Jakab templom előtt Dobronakon.

Mindentől távol, ez volt a Back to Black slágere. Nálunk most ilyen fátyolosan süt a nap, és jobbára azért a felhők a meghatározóak és az uralkodóak. Ettől függetlenül ez a 33 fok nem igazán enged a szorításából, ráadásul nagyon füllett a levegő. Viszont itt van már a viharjelző térkép, és hogyha nézzük a műhold térképeket, akkor lehet látni szépen ennek a frontnak a mozgását, ami egyébként percről percre destabilizálódik, nagyon erős felmelegedéssel indul, és a szokásos délutáni esti időszakban lehetnek az úgynevezett gyors zuhanások, és ennek következtében a viharok. Az első erősebb viharhullámra lehet számítani már Észak-Itáliában és az Alpok környékén, és ez a magaslati széltevékenység Szerbia felé irányul. A késő délutáni órákban ez a légkör eléri Észak-Szlovénia térségét, és tovább arra szolgat, így a következő órákban ez az energia egyébként összeadódik, és a mostani számítások szerint hát meghatározhatatlan széllökés érkezhet, aminek akár a legmagasabb pontja és erőssége elérheti a 90 km/h. Nagyon erős széllökésekkel, viharok kíséretében érkezik a front. Elsőként Ausztriát érinti Karintia területén csap le szupercellákkal, heves viharokkal, és sajnos benne van ebben ma megint a jégesőnek és a villámárvizeknek az esélye is, és ez halad majd felénk a következő órákban, egy kicsit gyengülve, de eléri Muravidéket is valamikor az esti órákban, erős széllel, és akár hozhat még kisebb jégesőt is. Reméljük, hogy ez nem következik be. A mostani számítások szerint ez valamikor 6-7 óra környékére érkezhet meg ide hozzánk. Most, hogyha az országos helyzetképet nézzük, és a legfrissebb 15 óra utáni, jobbára most még egyébként a napsütés és a csendesebb idő jellemző. Egy picit az ország többi részén ugye az elmúlt órákban csökkent a hőmérséklet, 30 fok alatti, 27-28 fok a jellemző, Muravidékre viszont a 31-33 fok, Lendván 33 van, a közeli Muraszombatban 31 fok, de egyelőre nyugodt az idő, gyenge szél fúj, és a fülletté váló időben a következő órákban lehet számítani majd változásra. Nálunk pedig változatos zenékre, Republikkal jövünk, itt lesz Travis, Carson Koma, közben lejátszuk a 7 zeneszámát, 16 órakor pedig jövünk majd az aktuális friss hírekkel. Mindenkinek szép délutánt!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenhat órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Háromnapos programsorozatot rendeznek Hodos község 27. ünnepére, amelyik ma 18 órakor díszüléssel kezdődik a helybeli kultúrotthonban. A polgármester köszöntőjét a községi kitüntetések kiosztása és kultúrműsor követi. Holnap szombaton délután 3-kor a hodosi focipályán az új öntözőrendszert adják át, majd barátságos labdarúgó mérkőzéseket játszanak, este pedig veterán labdarúgó torna lesz. Vasárnap délelőtt a Kapornaki faluház és a tűzoltó otthon előtt a 25. nyílt községi tűzoltó versenyt rendezik meg. Szombaton 17 órakor kezdődik a Zrínyi Jáda nevű rendezvény a Zrínszki Horvát Kulturális Központban Lendván. Az előző évek hagyományához hűen gazdag programmal várják a látogatókat. A fellépők között horvát, szlovén és magyar népzenei együttesek is lesznek. Este Filip Hozjak énekes lép a közönség elé, aki a klasszikus és a szórakoztató zene örökzöld dalait adja elő. A Janez Jánse kormányfő vezette koalícióma Akrány melletti Bördön tartott ülést. Az első koalíciós csúcs találkozó középpontjában az év végéig szóló normatív munkaprogram állt. A miniszterek és a képviselők elsősorban az őszi időszakot meghatározó projekteket tekintették át. Felülvizsgálták a költségvetést, amelynek megtervezéséhez a kormány hamarosan megteszi az első lépéseket. Andrej Sircel pénzügyminiszter elmondta, hogy a kormány elemzi és kiegészíti az egyes minisztériumok kiadásaira vonatkozó adatokat. Az ülésen a részletes számításokat és előrejelzéseket mutatták be, amelyek az idei állami költségvetés felülvizsgálatának alapját képezik. A koalíciós partnerek a koalíciós megállapodásból származó néhány további kötelezettségvállalást is felvettek az őszi prioritási listára. Rekord alacsony szintre apadt a Dráva vízállása a kelet-horvátországi Eszéknél, de Barcson is drámai a helyzet. A Dél-Dunántúli vízügyi igazgatóság adatai szerint a barcsi vízmércén ma reggel mínusz 164 cm-es vízállást mértek, ami mindössze 9 cm-rel maradt el a valaha mért legalacsonyabb értéktől, számolt be a Somogy vármegyei hírportál. A vízügyi szakemberek szerint az alacsony vízállás hátterében több tényező áll. Az elmúlt hónapokban az átlagosnál kevesebb csapadék hullott a Dráva vízgyűjtő területén, miközben a tartós meleg időjárás következtében a párolgás is jelentős volt. A téli időszakban a hóolvadásból származó víz utánpótlás is elmaradt, mivel a tél folyamán a felhalmozódó hó mennyisége sok éves minimum közelében volt. A helyzetet tovább súlyosbította a dubravai erőmű szabályozása, amely szintén befolyásolta a vízszintek alakulását. Sport. A Nemzetek Ligája harmadik tornán a második mérkőzést játssza ma a szlovén férfi röplabda válogatott. Belgrádban 20 órakor lépnek parketre Fabio Soli védencei, az ellenfél ma az iráni csapat. Szerdán Németország ellen nyert a szlovén együttes, holnap pedig Törökország, majd vasárnap a vendéglátó Szerbia lesz az ellenfél.
2: Időjárás.
1: Napközben nyugat irányából kitisztul az ég, estére északon még várhatók záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 35 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zima és Pletovárje között Maribor irányában. Szlovenske Konyice és Golorebro között is akadozik a forgalom a főváros felé. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma is, Unec és Posztolyna között Koper felé, Nános és Posztolyna között a főváros felé, valamint Unec és Brezovica között Ljubljana irányában.

Egy kis rági muzsikával kezdtük ezt az órát, ez volt a Ladány Bene 27, és maradunk a zenéknél még néhány perc erejéig. Jön Nági Bettivel, itt lesz Gájer Bálint, aztán pedig Csodálatos világunk, egy korábbi adást ismétlünk, és ezúttal Pannónia földjére invitáljuk Önöket, tartsanak velünk!

0: csodálatos világ.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron, ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma Pannónia földjén és benne Kisküküllő mente. Újra vidéken vagyunk, nagyobb városok hiányában. Erdély fontosabb folyói közt tartják számon a küküllőket. Ma a Kisküküllő medre mentén járunk. Persze majd a nagyobbik vízfolyás mellé is eljutunk. Ugyanakkor ma az itt található, jobb-rosszabb állapotban lévő kastélyokról és városokról mesélnénk Kósa Ferenccel. Szó lesz Dicsőszentmártonról, Balázsfalváról, Nagyenyedről, többek között.
2: Küküllő ment a Kisküküllő folyó völgye, a folyó torkolatától a székelyföldi határáig húzódó szakasza pontosabban. Egyik részét úgy is nevezik, hogy vízmellék. Nagyon nagy városokat nem találhatunk, a legnagyobb is alig érje el a 20 ezer lelket. A nagyobb települések például Dicső, Szentmárton, aztán Betlen, Szentmiklós, Küküllővár és Balavásár. Ezen kívül még itt majdnem 40 magyar lakta falut találhatunk. Küküllő mente Erdély legkorábban magyarok által benépesített egyik terület volt. A betelepítés a 10. és a 11. század folyamán történt meg. A terület lakossága pedig a 16. és a 17. századi háborúkban sokat szenvedett, sajnos egy része elpusztult. Nappajainkban ez a terület ilyen vegyes lakta terület, szóval magyar-román népségű területről beszélhetünk. A románok úgy nevezik, hogy Törnava Mika. 144 km hosszú folyocskáról van szó, forrása a görgényi havasokban talál a Hargita megyében, Balázsfalva közelében, a Nagyküküllőbe torkolik, a Nagyküküllő pedig a Maros egyik mellékfolyója lesz majd.
1: És hogyha a Dicső Szentmártonra megyünk, híres zeneszerző született itt, Ligeti György, aki most már egy pár éve sajnos nincs közöttünk, elég fontos modern zeneszerző, aki már nyugaton futott aztán be. Na minden esetre most akkor erről a településről egy kicsit beszéljünk.
2: Hát igen, Dicső Szentmárton, vagyis románul Törnaveni, egy 20 ezer lakosú városról van szó, a magyarok száma megközelíti az 5 ezer lelket, és valahogy Kisküküllő mente központi települése. Dicső Szentmárton Maros Vásárhelytől lényegében most 30 kilométerre vagyunk délnyugatra. A település a nevét a dicsőséges Szent Márton tiszteletére emelt templomáról kapta. Az oklevelek először 1278-ban említik a települést. A középkor folyamán különböző nemesi és főnemesi családok birtokolták Dicső Szent Mártont, 1466-ban pedig mezővárosi rangot kapott. Hát a 20. század folyamán a település rohamos fejlődésnek indult, ez pedig a környékén feltárt földgáznak köszönheti. A nitrogénművek 1916-tól üzemelnek a városban, 1937-ben pedig létesült a fémfeldolgozó üzem is, majd később hőerőmű is épült a városban. A városban több templom is található, természetesen van itt ortodox, aztán unitárius, görög, katolikus, római katolikus templom is, és a város főtérén pedig található a kapitóliumi farkas szobra. Hát ez a románság egyik úgymond babonája, értelme, ugye ez a kapitóliumi farkas, ugye Romulus és Rémus és a farkas a románság római eredetére utal, ugye már többször emlegettük műsorainkban a dákoromán kontinuitás elméletét.
1: Farkas történet a Róma alapítása kapcsán is elég fontos szerepet játszik Romulus és Rémus ugye annak idején, ami szintén egy legenda, nem lehet tudni, hogy ebből mi volt valóság és mi csak kitaláció, de hát ez már a múlt ködébe veszik. Marosvásárhelyi a környék egyetlen komolyabb nagy települése, azért ugye arról pedig már beszéltünk, ezért nem marad más, mint hogy ilyen kisebb településeket keressünk itt ezen a vidéken. Megint csak egy elég dimbes, dombos táj, de olyan nagyobb hegyek egyébként erre már nincsenek.
2: San Niklaus, szóval magyarul Betlen Szent Miklós, egy 1400 lakosú településről van szó, szóval lényegben egy községről. A magyarok száma meghaladja 900 lelket. Hát a történelmi források az 1300-as években említik először a települést Sancti Nikolai néven, Zsigmond király 1390-ben Bethlen Gergelynek adományozta a települést, később pedig a Bethlen család birtokai közé tartozott folyamatosan a település. Bethlen farkas a 16. század folyamán itt várat építetett, napjainkban már sajnos csak romjai maradtak fel, szóval lényegében a várból nem sokat láthatunk. Később Bethlen Miklós, a kiváló államférfi és emlékíró, egy reneszánsz stílusú kastélyt építetett, ez 1668 és 1683 között történt meg, és szép alkotása az olasz hatású erdélyi reneszánsz építkezésnek. A kastélyt egykor védőfalak és sarokbástyák is övezték, később a barokk stílusban átépítették a kastélyt, vagyis a várat. Napjainkban a kastély félig romos állapotban van, gazdasági központ van benne.

0: Küküllőváron találjuk magunkat, szintén nem egy nagy település, még az is lehet, hogy ezzel a számmal nem is éri el a városi rangot.
1: Nem éri el a városi rangot, egy 1800 lakosú településről van szó. A magyarok száma körülbelül 450-re tehető. A románok Cetate de Baltánok nevezik, ha jól ejtettem ki, ugye ez most kérdés. Vára már a 11. század elején létezett, itt alakult ki a Küküllő vármegye központja, még Szent István korában, hát ez nagyon fontos. A várat 1241-ben a tatárok elpusztították, állítólag ekkor 30 ezer ember menekült ide, és ezeket az embereket szinte valamennyit megöltek a tatárok. A mai késő reneszánsz formájú várat a 16. században építették, első apafi Mihály Erdély fejedelem egyik kedvenc helye volt, 1661 és 1690 között volt Erdély fejedelme, apafi, szóval 30 évig uralkodott Erdélyben, később pedig a várat a Bethlen család kapta meg. A 18. század folyamán a várat átalakították, csúcsos tetőket húztak rá, és lépcsőházat építettek eléje, így lényegben kastélyá építették át. Meg kell azt is mondani, hogy napjainkban vendéglőházként működik a vár, és a zsidvei borkombinát tulajdona, és csak a tulajdonos engedélyével tekinthető még napjainkban.
0: Van ez így, hogy ugye magán tulajdonban van valamilyen látványosság, és akkor bizony nem lehet csak úgy ezt bármikor megnézni. Balavására megyünk tovább.
1: Ugye 1200 lakosú településről van szó, a lakosság körülbelül 85-90%. Magyar nemzetiségű, neve a régi magyar Bala személynévből ered, a névutó tagja pedig az egykori vásáraira emlékeztet, amelyek messzi világban híresek voltak. Egy kitűnő bortermővidékről van szó a város környékén. 1851-ben meg kell említeni, hogy az itteni szüretkor tartottak megbeszélést a magféle összeesküvők részvevői. Az összeesküvés Mag József szervezte Kossuth Lajos nevében és felhatalmazásából. Hát a célja az 1848-49-es forradalom és szabadságharc folytatása volt a Habsburg uralom ellen. Mag Törökországba menekült Kossuth-tal kommunikált, együtt kidolgozták a felkelés tervét, hadsereget próbáltak szervezni, fegyvereket és hadifelszerelést beszerezni. Hát sajnos egy osztrák kém, nevezetesen Bíró Mihály, feljelentették az összeesküvőket, letartóztatták őket, majd 1854-ben többségüket kivégezték Marosvásárhelyen. Hát azt még elmondom, hogy Mag Józsefnek sikerült még időben elmenekülni. Hát napjainkban a falu egyik érdekessége a református temploma, amely pedig Kós Károly tervei szerint épült. Kós Károlyról már beszélgettünk elég sokat, előbbeni műsorunkban is megemlítettük, hogy a 19. század második felének és a 20. század első harmadának az erdélyi magyarság egyik meghatározó személye volt, ugye építész, történész, könyvkiadó, író, stb.
0: Balla vásár után Balázsfalva, ugye megint egy nagyon hasonló nevű település, románul Blay névre hallgat, vagy Blazs lehet, nem tudjuk pontosan, ami a románság szempontjából egy fontos település.
1: Hát igen, az erdélyi románság szempontjából egy meghatározó településről van szó, hát körülbelül egy 12 ezer lakosú város van szó, szóval egy muraszombati nagyságú városról. Hát a városban mindössze csak 1500 magyar él, nevét első birtokosáról, Cséri Balázsról kapta, és természetesen a román neve az már magyarból származik, szóval átvétel. A település a 19. századig az erdélyi románok politikus, vallási és kulturális központja volt, itt a görög katolikus püspökség székhelye is, már emlegettük ezt az előbbeni műsorainkban is, amikor bővebben beszéltünk a görög katolikus vallásról. Balázsfalva kis és a nagy Küküllő összefolyásánál fekszik. Az okiratok a 14. század elején említik először. A város főtérén áll a görög-katolikus érseki székesegyház, amely 1738 és 65 között épült barokk stílusban. Tervezője Anton Martinelli volt, építetője pedig Innocentius Miku Klein, görög-katolikus püspök, aki a 18. századi Erdély egyik kiemelkedő román személyisége volt. Templom szomszédságában van a görög-katolikus érseki palota is, amely valamikor az apafiak kastélya volt, és a 16. század közepén épült, na természetesen később majd átépítették. A következő érdekessége az pedig az úgynevezett szabadság mezzeje. Ez egy román nemzeti emlékhely, ahol román szabadság harcosok szobrai láthatók. Bizonyos adatok szerint Petőfi Sándor szobra is ide került.

0: Petőfiről nem lehet tudni pontosan, ugye, hogy mi történt, az egyértelmű. Most már talán annyira nem meglepő, amikor azt mondjuk, hogy ez egy román szempontból fontos település, mert most már Fehér megyében vagyunk, ugye Alba, és nincs messze innen Alba Iulia, Gyulafehérvár, ami azért történelmi szinten is a román, erdélyi románság központja volt feltétlenül.
1: Erdély hegyaljáról beszélünk, ugye? Lényegében ez a Nagy-Enyed és Gyulafehérvár vidéke, az Erdély-medence egyik valahogy legnevezetesebb szőlőtermővidéke is. Taborokat is majd meg kell említeni. Na de Gyulafehérvárról majd amúgy is külön műsorunk lesz. Ezt a területet a magyarság már a 10. században benépesítette, a honfoglaláskor talált viszonylag nagyobb számú bolgár szláv lakosság pedig hamarosan megmagyarosodott. A tatárjárás után, tehát 1241 után néhány száz település is létrejött, és ebben az időben tűntek fel a románok is, amikor valahogy megritkult ugye a magyar lakosság száma, és később ez a terület ugye a román transzumálás, pásztorkodás révén hát lényegében már részben románná is vált, ugye a románok valahogy többségbe kerültek. Hát itt mindenképpen meg kell említeni Nagyenyed városát, a románok úgy nevezik, hogy Ájud, németül Strasbourg, an Mayr is, persze nem összetévesztő a franciaországi Strasbourggal, egy 17 ezer lakosú városról van szó, a Maros folyó jobb partján. Hát a magyarok száma valahogy meghaladja 3500-ot, szóval ebből is már lehet látni, hogy a románok túlnyomó többségben vannak. A település neve a magyar Egyed személynévből származik, hiszen Szent Egyed volt a templom védőszentje. Az oklevelek először 1300 környékén emlegetik a várost. Világhírű lett a református kollégiuma gyanánt. Bethlen Gábor alapította 1622-ben. Hát Bethlenről már beszéltünk elég bőven. Annyit kell róla tudni, hogy 1613 és 29 között Erdély fejedelme volt. Ő volt a 17. századi magyar történelem egyik legismertebb személyisége, meghatározó személyisége. Uralkodása alatt megszilárdult Erdély helyzete, az ország kulturális és gazdasági élete pedig nagy fejlődésnek indult. Ezt az időt szokták gyakran emlegetni Erdély aranykorának is. Most a kollégiumban kiváló tanárok tanítottak, számos neves ember került ki falai közül, például innen indult el Körösi Csoma Sándor ázsiai útjára, Körösről beszéltünk az Örökségünk című musorában, és megemlítettük, hogy ő alkotta meg az első tibeti angol szótárt, ugye, és számos érdekességet tudtunk akkor elmondani Körösiről. A református kollégium legendás nevelő munkája elismeréseképpen 2003-ban a Magyar Örökség díját kapta. A díj azon magyar intézményeknek, csoportoknak adható, amelyek tevékenységével hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom szellemi, elkölcsi felemelkedéséhez. És mindenképpen a Nagyenyedi Református Kollégium ezt teljes egészében tette. A kollégiumon lévő emléktáblán számos híres tanár és diák nevét lehet olvasni, csak most néhányat említettek meg így futtában, például Bethlen Gáborét, hát természetesen ő volt az alapító, ugye, aztán Apáczai Csere Jánosét, ő volt az első magyar enciklopedista, Áprili Lajos költő, és a kollégium tanulója volt, Bethlen Miklós nevét olvashatjuk, aki Erdély kancellárja volt 1700 körül, aztán a világhírű matematikus Bolyai Farkas nevét olvashatjuk, Kemény Zsigmond is itt tanult, író politikus volt, a magyar romantikus regényirodalom egyik meghatározó személye, Jókai Mór mellett talán a legnagyobb magyar romantikus regényíró, aztán meg kell említeni Mikó Imreit, aki kiváló államférfi volt, gazdaságpolitikus, történész, úgy is szokták nevezni, hogy Erdély Széchenye, na és talán valahogy befejezésül, ugye a 16. század egyik nagy református lelkésze, a magyar nyelvtudomány egyik úttörője, úgy nevezték, hogy Szenci Molnár Albert. Na és talán befejezésül még azt is el kellene mondani, hogy a kollégium melletti temetőben található Pápai Páris Ferenc sírja, ő tanár volt a Nagyenyedi Református Kollégiumban, és a filozófiát oktatta, és 1649 és 1716 között élt, Németországban és Fájzban tanult, és számos könyvet adott ki. Szóval úgy is mondhatnák, hogy a medicina egyik kiváló személyiségéről van szó.

Pannónia földjén. Tájak, értékek, emberek. Most megismételtük a 2016. szeptember 16-ai epizódot, amelyben a Kisküküllő vidékéről meséltünk. Egy hét múlva újra Pannónia földjén és egy kárpátaljai táj. Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

megyek. Robognak vonatok és életek, bennem legbelül valami, valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezed, amit

Vidám viszontlátásra ezt a dalt énekelte Hien és Pál Dénes, és a vidámság az ott van minden napunkban, főleg, hogyha a virtuális világra gondolunk, meg akár a Messenger üzenetekre, mert hogy 1982-ben minden egyetlen egy mosolyjal kezdődött, és ennek már több mint 4 évtizede. Ma egy kis szokatlan napot ünneplünk, ugyanis a virtuális kommunikációnk elmaradhatatlan részei a kis arcocskák, szívecskék, kéz vagy számos egyéb hangulatjelek, vagyis az emojik világnapját tartjuk ma, ezen a július 17-én. Kétségtelenül a legnépszerűbb emoji a smiley, tehát a mosolygós arcocska, amelynek története 1982. szeptember 19-én indult. Azon a napon Scott Farman professzor a Pittsburghi Egyetemről küldött egy e-mailt, amelyben először használt oldalra fordított mosolygós arcot, a kettős pontot és a zárójel ívét kombinálva. Az eredeti célja az volt, hogy az egymás mellé tett két karakterből kialakított mosolygós jellel megkülönböztesse egymástól a szakmai, illetve a viccesnek szánt e-maileket. Ez a levelezési módszer pedig hamar közkedvelté vált, és más egyetemeken is átvették. Az évtizedek során az emojik komoly evolúciós folyamaton mentek keresztül, és már a hatalmas népszerűségnek örvendenek, és a széles körben ugye elterjedtek. Nem csak az interneten és az online kommunikációnkban, hanem gyakorlatilag mindenhol találkozhatunk velük. Reklámokban, hirdetésekben, de még a divatvilágban is. Az érzelmeket, érzéseket, hangulatot kifejező jelek általános fogalmakat jelenítenek meg. Így a segítségükkel még azokat az embereket is megértjük, vagy azok az emberek is megértik egymást, akik egyébként nem ugyanazt a nyelvet beszélik, vagy mondjuk különböző nyelveket beszélnek, ugyanis a kis rajzolt szimbólumok valójában az írásos kommunikáció kísérő elemeként a szavak, a mondatok, vagyis az üzenetek pontos mondani valóját hivatottak érzékeltetni, vagy éppen arra rá erősíteni. 40 évvel ezelőtt azonban aligha gyanította volna valaki vagy bárki az, hogy az emojik vagy a hangulatjelek ilyen fejlődésen mennek keresztül, és gyakorlatilag az írásos kommunikáció meghatározó részévé válnak. Az emojikra ma már egyfajta kulturális jelenségként tekintenek, sőt bizonyos értelemben még esztétikai értéket is képviselnek, ám a legnagyobb előnyük kétségkívül az, hogy valóban hangulattal, érzelmekkel képesek megtölteni a virtuális kommunikációt. Az embereknek azonban azt azért nem szabad elfelejteniük, és itt a lényeg, hogy az emojik, tehát az online érintkezés részeként egyáltalán nem tudják helyettesíteni az élő kommunikációt, de részesei a mindennapjainkban, és hogyha valóban írunk, akkor gyakorlatilag minden második mondatunk végén szerepel egy ilyen emoji, úgyhogy ma ez a július 17-e az emojik világnapja, vagyis a virtuális kommunikációnk elmaradhatatlan részeiként a hangulatjeleknek a világnapja. És ha már hangulat, akkor ugye akár bánatot, de örömet is kifejezhet a következő dal, Veréb Tomi jön Dr. Béressel, és egy Zambó Jimmy dallal, de itt lesz Taylor Swift, Roy és Adam trió, 17 órakor pedig várjuk Önöket a legfrissebb hírekkel, tartsanak velünk!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Július 26-án felpesdül Dobronak. Jön a Jakab napi vásár és búcsú. Kézműves és házi finomságok, hűsítő italok, élőzene, nótaszó, fakörhinta és lovashintós kocsikázás várja a kicsiket és nagyokat. Jakab napi vásár és búcsú július 26-án reggel 8-tól délután 2-ig a Szent Jakab templom előtt Dobronakon.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Piránig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Szlovén Caritas ismét gondtalan nyaralást biztosított 50 ukrán gyermek számára Strunjánban. A gyermekcsoport a 9. ukrán nyaralást jelenti Szlovéniában, közölték a szervezők a mai sajtótájékoztatón. A Szlovén Caritas ezúttal az állam segítségével eddig több mint 400 ukrán gyermeket hozott nyaralni. Idén Szlovénia mintegy 8 millió eurót különít el a költségvetésből Ukrajna megsegítésére, és a minisztérium ezen források mintegy 10%-át humanitárius szervezeteken keresztül kifejezetten rehabilitációra és nyaraltatásra fordítja. Petro Besta, ukrajna-szlovéniai nagykövete őszintén háláját fejezte ki a szlovén kormánynak és minden humanitárius munkatársnak a folyamatos segítségért, válaszul az ukrán lakosság tragikus történeteire. Hétfőn és kedden is kétnapos rendkívüli ülést tart a Magyar Országgyűlés, Magyar Péter miniszterelnök pedig várhatóan mindkét nap felszólal majd napirend előtt. Hétfőn a képviselők megvitatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítását célzó törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentéseket és az összegző módosító indítványt, az országgyűlés pedig kedden szavaz róla. Kedden tartják több más előterjesztés általános vitáját is. Ezek között szerepel a központi költségvetés címrendjének módosítása a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásával összefüggésben, az Agrárkamaráról szóló törvény, a 2026-os költségvetési törvény és egyes államháztartási szabályok módosítása, valamint a veszélyhelyzet megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti szabályok és a járványügyi készültség szabályozásának átalakítása. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője. Burnham megválasztását a Labour mai rendkívüli kongresszusán hirdette ki Shabana Mahmood belügyminiszter. Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a két éves kormányzó munkáspárt élén. Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután harmadik Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Keir Starmer június 22-én jelentette be, hogy mindkét tisztségről lemond, miután a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti veresség nyomán mélypontra zuhant támogatottsága a közvéleményben és a párton belül egyaránt. Sport. Lendván a NAFTA és a Koper mérkőzésével veszi ma kezdetét a foci bajnokság új idénye. A lendvai sportparkban 18 órakor kezdődik az összecsapás. 20 óra 15 perctől pedig a tavalyi bajnok a Celje fogadja a Mura csapatát. A többi elsőfordulós meccsre a hétvégén kerül sor.
2: Időjárás.
1: Napközben nyugat irányából kitisztul az ég, estére északon még várhatók záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zima és Pletovárje között Maribor irányában, valamint Szlovenske Konyice és Golorebra között a főváros felé. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma is, Unec és Posztolyna között Koper felé, Nános és Posztolyna között a főváros felé, valamint Unec és Brezovice között Ljubljana irányában.
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Ez akkor is, amikor megjelent, és most is nagyot szólt, hát két ikonikus előadó, Eros Ramazzotti és Tina Turner egy dalban, ez volt a Cosa della Vita, és ez szólt itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Hát eltűntek most a felhők felőlünk, gyönyörűen süt a nap, és továbbra is 33 fok van lentben, tehát jó meleg a késő délutánunk, és lehet izzadni majd egy jó találátókon, úgyhogy érdemes időben érkezni, és az árnyékosabb részre helyet keresni. Mert hogy hamarosan ugye a NAFTA itt hazai pályán fogadja az első ligában a Koper csapatát, 18 órakor kezdődik a mérkőzés. Ma egyébként július 17-e van péntek, és ennek az évnek már a 198. napjánál járunk, és ez a nap számos világnapnak, történelmi eseménynek, meg névnapnak ad otthont, egyet már említettem, az Emoji Világnapot 2014 óta ezen a napon ünneplik világszerte a digitális kommunikáció elengedhetetlen piktogramjait. De ami még fontosabb, hogy ma van a Nemzetközi Büntető Igazságszolgáltatás napja, tehát a nemzetközi bíróságoknak a világnapja is. 1998-ban ezen a napon fogadták el a római statutumot, amely létrehozta a Nemzetközi Büntető Bíróságot, tehát a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények kivizsgálására jött létre ez a Nemzetközi Büntető Igazságszolgáltatás, és ennek van ma a világnapja. Névnapok tekintetében ma Elek és Endre napja van, és ma van Szent Elek emléknapja is a katolikus egyházban, valamint Zoborhegyi Szent Zoárd András és Szent Benedek remették ünnepe is. A légi közlekedés fekete napjaként is emlegetik július 17-ét. Statisztikailag valóban július 17-én történt a legtöbb halálos kimenetelű repülőgép katasztrófa a történelemben, olyan tragédiákkal, mint a malajziai Airlines 17-es járatának, akár 2014-es lelövése is. És ha nézzük még a mai naphoz kötődő érdekességeket, akkor többek között 1920-ban született Juan Antonio Samaranch, ő a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egykori meghatározó spanyol elnöke volt. 1954-ben született Angela Merkel, német politikus, Németország korábbi szövetségi kancellárja. Tehát ez a mai naphoz rengeteg minden kötődik még, hiszen ez a hónap, a július a népi kalendáriumban is kiemelt helyet kapott, izgalmas történelmi érdekességekkel, gazdag aratási tradíciókkal és időjárási hiedelmekkel. Na de, hogy mik ezek a népi hagyományok, hiedelmek, mindjárt elmondom, de előtte jön Zorán.

Hát akkor nézzük, hogy ehhez a július 17-éhez milyen izgalmas érdekességek vagy aratási tradíciók, időjárási hiedelmek kötődnek, mert kötődnek ám. Július közepe hagyományos paraszt életben valóban a legnehezebb és egyben a legfontosabb időszak is, hiszen ez az aratás és a betakarításnak az időszaka, és azok hetei zajlanak most is. Ugye említettem, hogy Szent Zoárd és Benedek napja van ma, július 17-e az első magyar szentek közé tartozó Zoborhegyi Remeték egyházi emléknapja, és a néphit úgy tartotta, hogyha ezen a napon nagy a hőség, az jó és bőséges őszi szüretet vetít előre. Hát, akkor örülhetünk annak, hogy ősszel bőséges lesz majd az őszi szüret, hiszen 33 fok van és most ragyogó napsütés, tehát igazi kánikulát kaptunk, de ehhez a dátumhoz kapcsolódik szervesen a viharoknak, meg a dologtiltásnak az időszaka is, mivel ez a nap nagyon közel esik Illés napjához, ami július 20-a. A gazdák ilyenkor már feszülten figyelték az eget. Ha július közepe táján hirtelen zivatar vagy égeső kerekedett, azt Illés szekerének zörgéseként emlegették. Sok helyen ezen a héten dologtiltást vezettek be a mezőn, mert féltek, hogy a villámcsapás felgyújtja a frissen levágott, asztagokba hordott gabonát. Már az aratást korábban, ugye Sallós Boldogasszonykor, ami július elején van, egészen pontosan július 2-a, akkor kezdték, és július közepére esett a munkának a dandárja. Általános szokás volt, hogy az aratók az utolsó kévéből díszes aratókoszorút fonnak, illetve fontak egykoron. Ezt ünnepélyes menetben énekszóval vitték a földesúrnak vagy a gazdának, aki cserébe megvendégelte őket, és tartottak egykoron aratóbált. Ezek mind-mind e naphoz köthetőek a hiedelmek népi hagyományok szerint. De például, hogyha a történelmet nézzük, akkor július 17-én 1453-ban véget ért a 100 éves háború, hiszen ezen a napon vívták a Castelloni csatát, amely a francia seregek döntő győzelmével zárult az angolok felett, és ez a harc vetett véget a 116 évig tartó angol-francia háborúskodásnak. Aztán 1945 potsdami értekezlet kezdete, ugye a II. Világháború győztes nagyhatalmai, Stalin, Truman és Churchill ezen a napon ültek össze Potsdamban, hogy eldöntsék a legyőzött Németország és a háború utáni Európa jövőbeli sorsát. És 1955-ben megnyitott az első Disneyland, Walt Disney ezen a napon nyitotta meg a világ legelső modern, tematikus vidámparkját Kaliforniában, amely teljesen forradalmasította ugye a családi szórakozást, illetve szórakoztatást, és hát rengeteg minden kötődik ehhez a dátumhoz, de leginkább sokak számára már így fél hatkor közelítve talán az, hogy július 17-e lezárja a munkás hetet, és ezzel a péntek délutánnal már átlépünk a hétvégébe, úgyhogy mindenkinek jó készülődést, jó pihenést, és hát a hétvége időjárása kicsit változékonyabb lesz, mert ugye érkezik a hidegfront, gyakori esőkkel, záporokkal, zivatarokkal, helyenként heves zivatarral, szélerősödéssel, úgyhogy érdemes a hétvégi programot ennek fényében megtervezni, de minden esetre mindenkinek jó pihenést kívánunk, úgyhogy mi ezt a bő fél órát meg is töltjük zenékkel. Tóth Vera jön a Honey Beast, itt lesz egy klasszikus a KFT-től, jön az Alphaville, Mujahid Zoli, Bartók Eszti, itt lesz a Vénusz és a Backstreet Boys is, 18 órakor pedig lesznek hírek, egészen pontosan hírösszefoglaló a napi krónikában, tartsanak velünk.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Cseresnyi Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Háromnapos programsorozatot rendeznek Hodoskösség 27. ünnepére. Ma 18 órakor díszüléssel kezdődött az ünnepség.
1: A Janez Jánosa kormányfő vezette koalíció ma a Krány melletti Brdon tartott ülést.
2: A Szlovén Caritas ismét gondtalan nyaralást biztosított 50 ukrán gyermek számára Strunjánban.
1: Andy Burnham volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, akit rendkívüli kongresszuson hirdetett ki a belügyminiszter.
2: A japán parlament elfogadta azt a törvényt, amely enyhíti a császári trónöröklés szabályait.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Háromnapos programsorozatot rendeznek Hodoskösség 27. ünnepére, amelyik ma 18 órakor vette kezdetét díszüléssel a helybeli kultúra otthonban. A polgármester köszöntőjét a községi kitüntetések kiosztása és kultúrműsor követi. Holnap szombaton délután 3-kor a hodosi futballpályán az új öntözőrendszert adják át, majd barátságos labdarúgó mérkőzéseket játszanak, este pedig veterán labdarúgó torna lesz. Vasárnap délelőtt a Kapornaki Faluház és Tűzoltó otthon előtt a 25. nyílt községi tűzoltó versenyt rendezik meg.
2: Szombaton 17 órakor kezdődik a Zrinjiada nevű rendezvény a Zrinjski Horvát Kulturális Központban Lendván. Az előző évek hagyományához hűen gazdag programmal várják a látogatókat. A fellépők között horvát, szlovén és magyar népzenei együttesek lesznek. Este Filip Hozják énekes lép közönség elé, aki a klasszikus és a szórakoztató zene örökzöld dalait adja elő.
1: A Janez Jánosa kormányfő vezette koalíció ma a Krány melletti Brdon tartott ülést. Az első koalíciós csúcs találkozó középpontjában az év végéig szóló normatív munkaprogram állt. A miniszterek és a képviselők elsősorban az őszi időszakot meghatározó projekteket tekintették át.
2: Felülvizsgálták a költségvetést is, amelynek megtervezésében a kormány hamarosan megteszi az első lépéseket. Andrej Sircel pénzügyminiszter elmondta, hogy a kormány elemzi és kiegészíti az egyes minisztériumok kiadásaira vonatkozó adatokat. Az ülésen a részletes számításokat és előrejelzéseket mutatták be, amelyek az idei állami költségvetés felülvizsgálatának alapját képezik. A koalíciós partnerek a koalíciós megállapodásából származó néhány további kötelezettségvállalást is felvettek az őszi prioritási listára.
1: A szociális partnerek ma találkoznak a gazdasági és szociális tanács első ülésén, miután Janez Jánosa negyedik kormánya hivatalba lépett. A kormány tagjai várhatóan beszámolnak terveikről, a munkavállalók és a munkáltatók képviselői pedig elvárásaikat mutatják be.
2: A jelenlegi parlament ciklusának kezdetét már a szakszervezetek és a parlamenti többség közötti súrlódások jellemezték. A mai ESS ülésnek egyetlen pontja van, ez a kormány és a kormányzati szervek, az ESS tagjainak és a szociális partnerek elvárásainak bemutatása a 2026-2030-as ciklusban. Az ülésre szóló meghívó szerint az egyes minisztériumok munkájának bemutatása várhatóan tartalmazni fog egy előzetes ütemtervet is a törvénytervezetek és más fontos dokumentumok előkészítésére és elfogadására, amelyeket az ESS az ország szociális párbeszédének központi tereként kezel.
1: A Szlovén Caritas ismét gondtalan nyaralást biztosított 50 ukrán gyermek számára Strunjánban. A gyermekcsoport a 9. ukrán nyaralást jelenti Szlovéniában, közölték a szervezők a mai sajtótájékoztatón. A Szlovén Caritas ezúttal az állam segítségével eddig több mint 400 ukrán gyermeket hozott nyaralni.
2: Idén a Szlovénia mintegy 8 millió eurót különít el a költségvetéséből Ukrajna megsegítésére, és a minisztérium ezen források mintegy 10%-át humanitárius szervezeteken keresztül kifejezetten rehabilitációra és nyaraltatásra fordítja. Petro Besta, ukrajna-szlovéniai nagykövete őszinte háláját fejezte ki a szlovén kormánynak, és minden humanitárius munkatársnak a folyamatos segítségért válaszul az ukrán lakosság tragikus történeteire.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Rekord alacsony szintre apadt a Dráva vízállása a kelet-horvátországi Eszéknél, de Barcson is drámai a helyzet. A Dél-Dunántúli vízügyi igazgatóság adatai szerint a barcsi vízmércén ma reggel mínusz 164 cm-es vízállást mértek, ami mindössze 9 cm-rel maradt el a valaha mért legalacsonyabb értéktől, számolt be a Somogy vármegyei hírportál.
2: A vízügyi szakemberek szerint az alacsony vízállás hátterében több tényező áll. Az elmúlt hónapokban az átlagosnál kevesebb csapadék hullott a Dráva vízgyűjtő területén, miközben a tartós meleg időjárás következtében a párolgás is jelentős volt. A téli időszakban a hóolvadásból származó vízutánpótlás is elmaradt, mivel a tél folyamán a felhalmozódó hó mennyisége sok éves minimum közelében volt. A helyzetet tovább súlyosbította a dubravai erőmű szabályozása, amely szintén befolyásolta a vízszintek alakulását.
1: Andy Burnham volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője. Burnham megválasztását a Labour mai rendkívüli kongresszusán hirdette ki Shabana Mahmood belügyminiszter.
2: Andy Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a két éve kormányzó munkáspárt élén. Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután harmadik Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Keir Starmer június 22-én jelentette be, hogy mindkét tisztségről lemond, miután a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán mélypontra zuhant támogatottsága a közvéleményben és a párton belül egyaránt.
1: A japán parlament elfogadta azt a törvényt, amely enyhíti a császári trónöröklés szabályait. Női örökös azonban továbbra sem ülhet majd a trónra, jelentette a BBC. A felsőház által elfogadott törvény lehetővé teszi, hogy a császári család 15 évnél idősebb, távoli férfi rokonokat fogadjon örökbe, a nők pedig a házasságkötésük után is megtarthassák császári rangjukat.
2: A jogszabályt a múlt héten az alsóház is megszavazta, így a hatályba lépés előtt már csak a végleges eljárási lépések vannak hátra. A japán császári ház vérvonala hagyomány szerint több mint 2600 évre nyúlik vissza. A trónöröklési sorban jelenleg Naruhito császár 60 éves öccse Fumihito áll az első helyen, akit fia a 19 éves Hisahito herceg követ, a harmadik egyben utolsó trónörökes a császár 90 éves nagybátyja. A törvény módosítása nélkül a trónöröklési lánc megszakadna, ha Hisahito hercegnek nem születne fiúgyermeke.
3: Sport.
1: Lendván a NAFTA és a Koper mérkőzésével veszi ma kezdetét a foci bajnokság új idénye. A lendvai sportparkban 18 órakor kezdődött az összecsapás, 20 óra 15 perctől pedig a tavalyi bajnok a Celje fogadja a Mura csapatát. A többi elsőfordulós mérkőzésre a hétvégén kerül sor. A Nemzetek Ligája harmadik tornán a második mérkőzést játssza ma a szlovén férfi röplabda válogatott. Belgrádban 20 órakor lépnek parketre Fabio Soli védencei, az ellenfél ma az iráni csapat. Szerdán Németország ellen nyert a szlovén együttes, holnap pedig Törökország, majd vasárnap a vendéglátó Szerbia lesz az ellenfél. A 2024-es Bajnokok Ligája döntő játékvezetője a szlovén Slavko Vincic fújja a sípot vasárnap a labdarúgó világbajnokság döntőjében. Pier Luigi Collina a többi bíró előtt közölte vele a hírt. Vincicnek ez lesz a negyedik mérkőzése a tengeren túli tornán. A 46 éves szlovén játékvezetőnek ez már a második VB-je, a 2022-es katari tornán két csoportmeccset kapott. Vincic asszisztensei a VB döntőjében Tomás Klancsnik és András Kovácsics lesznek. Vasárnap 21 órakor New Yorkban rendezik az Argentina és Spanyolország közötti finálét.
3: Időjárás.
2: Holnap változóan vagy túlnyomóan borult időre van kilátás. A középső ország részben helyi záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken a bóra. Reggel 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 24 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában jelenleg nincs fennakadás, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a Steyer pálya forgalma Zima és Pletovárje között Maribor irányában, valamint Szlovenszke-Konyice és Golorebro között a főváros felé. Akadozik a tengermelléki sztráda forgalma is Unec és Posztolyna között Koper felé, Nános és Posztolyna között a főváros felé, valamint Unec és Brezovica között Ljubljana irányában.
1: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Cseresnyés Tünde műsorvezető és Bencik István délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

0: MMR.
1: Világbajnokság 2026.
2: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
1: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszöntöm a hallgatókat a mai VB Arena külön kiadásában, és hát lassan ugye ez a műsor is majd véget ér, jövő héten még lesz egy, és akkor búcsúzik, de hát ugye lassan majd búcsúzik a világbajnokság is, hiszen már csak két mérkőzés maradt hátra. Hát a két legfontosabb mérkőzés, hogy megtudjuk akkor, hogy kik lesznek a végső győztesek. Ma is van természetesen két vendégünk, úgyhogy köszöntöm a stúdióban Polackry Lolandot és Hozián Patrikot, aki először van most itt a műsorunkban. Úgyhogy akkor először talán tőle kérdeznék, hogy mennyire sikerült követni az idei világbajnokságot, mert kicsit ilyen fura időpontokban voltak néha a mérkőzések.
3: Hát igen, őszintén megmondom, örültem neki nagyon. Egy kicsit szaporán voltak a meccsek, sok is volt, éjszaka is volt. Pozitív az, ha véletlenül valamikor az ember nem tudott aludni, akkor az éjszakaikat is megnézte. Az első egy-két hét azért az jó sok meccs meg lett nézve, de őszintén leszek, így vége fel egy kicsit már ellaposultam, és most értem újra vissza, amikor most már van is tétje az egésznek.
1: Most már ugye tényleg van tétje. Hát kezdjük akkor ugye az elődöntőkkel, és hát kezdjük a francia-spanyol mérkőzéssel. Ott ugye az volt, hogy a VB legjobb csatársora játszott a legjobb védelemmel. Ugye a spanyolok eddig egy gólt kaptak. Nekem, vagyis hát én úgy éreztem, hogy a spanyolok nagyon fegyelmezetten és teljesen levették a pályáról a franciákat. Te hogy láttad?
4: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát én úgy láttam, hogy teljesen elhalványították a franciákat a spanyolok. Ez a spanyol tiki-taka kis játék, ez nagyon ült. Szerintem a franciának ez volt a leggyengébb mérkőzése az egész világbajnokságon, de az volt nagyon feltűnő, hogy a technikai különbség. Hát a technikai különbség, néztem a mérkőzést, az Olissé, az Mbappé, olyan elsérintések voltak náluk, hogy 2-3 méterre pattogtak el a labdák, ami azért nem megszokott egy ilyen mérkőzésen. A másik csapat, ugye a spanyolok, az pedig úgy játszották a focit, ahogy igazából ezt a magyarok szokták mondani, nagy könyvben meg van írva.
1: Tehát ugye bent ez a spanyol tiki-taka, és akkor csak betiki-takáztak valahogy azt a gólt a végén. Patrik, hogy láttad te?
3: Hát gyakorlatilag itt, ahogy a Roland is megmondta, hát a De La Fuente egyszerűen levette a francia játékot, és megsemmisítette őket a pályán, egyértelmű volt. Amit így láttam, és így számomra egy kicsit unalmassá vált, mind a két csapat ugyanúgy támadott, folyton kerestik a lyukakat, folyton tolták a labdákat előre, itt lehetett is látni, a kapusok nagyon sokszor labdához jutottak, mert ők is ezt így rájöttek, hogy mi a taktika. Úgyhogy hát igen, megsemmisítették a franciákat, a franciák egy kicsit így izgulni kezdtek, azt több helyet hagytak a védelemből a spanyoloknak, és így meglett a bölcse.
4: Hát igen, de amit láttunk a mérkőzésen is, például a Digninek a megmozdulása. Mm-hmm. Ott ugye volt egy rossz labdaátvétel. Ugye fölment a feje fölé 1-2 méterre, ugye Lamine Yamal odaugrott, hát rendesen belerugott oldalról, teljes 11-es, második gól, csodálatos. Ugye Pedro Porónak mi lett volna abban a szituációban a feladata? Az, hogy a kontrát őrizze. Hogyha véletlenül kontra van, visszazárjon, ugye labda mögött 4 ember, de erre ő nem azt csinálta. Nyomott egy mélységi paszt, a mélységi pasztból ugye kapott egy kényszerítőből üres területbe egy labdát, és úgy fejezte be, mint hogyha például mondok én nevet, az Mbappé fejezte volna be. Úgyhogy ebbe is látszik, hogy ők tényleg hátulról építkeznek, és hátulról próbálták ugye nyomást helyezni az ellenfélre, ami tökéletesen ült az egész mérkőzésem.
1: Hát ugye néztük ott a 11-es előtt azt a jelenetet, ott, tehát a francia védését esett, tehát ő valahogy nem is számított arra, hogy valaki esetleg jöhet, és akkor jamal egyszer csak megjelent, ő labdát figyelte, és hát és azért, egyszer, ő csak ott volt.
4: Azt a sebességet azért szerintem nehéz lekoordinálni, amivel Jamal rendelkezik, de azért ez egy nagy hiba volt, és ezt mondtam, hogy az első érintés fontosság itt ez nagyon durván kilátszott, mert ahogy átvette a labdát, ugye fölment az égbe körülbelül egy métert, Jamalnak ennyi elég, az, hogy egy kis hiba, és már ott van, és nem is volt benne a kontaktjában, nem is volt benne a szemében, nem is látta a játékost, és oldalról ugye megrúgta.
1: Teljesen oldalról megérkezett. Egyébként volt egy érdekes adat a francia-spanyol mérkőzés fél idejében. nyilván. Ugye manapság már statisztikában mindent mérnek, és van ez az expecting goals, tehát hogy a várható gól, és Mbappé, Olize és Dembele hárman együtt az ő mutatójuk 0,07 volt az első fél időben, tehát semmi.
4: Igen.
1: És a német szakkommentátor például azt mondta, hogy tehát azt a kifejezést használta, hogy a spanyolok a hármos csatát egyszerűen cementbe öntötték. Tehát, hogy ők nem voltak. Azért ez nagy felkészülés volt, tehát azért egy Mbappét, például egy Dembélét azért így lefogni, tehát azért a spanyoloknál azért megvan ez a tudás, vagy taktika volt az egész?
3: Hát megvan a tudás, de szerintem itt a Deschamps is egy kicsit nem készült erre föl, nem volt neki meglepje, végig tolta ugyanazt a taktikát. Ugye itt várható volt, hogyha nem történt semmi az első fél időben, hogy meglepje egy váratlan spanyolt, de nem voltak rá fölkészülve, szinte ugyanúgy játszottak végig az utolsó percig.
1: Hát túlságosan magabiztosak voltak, hogy mi, ez a mi hármasunk meg a csapat így végig megy rajtunk?
3: Hát most én úgy gondolom, hogy eddig ez működött, csak hát nem egy Spanyolország előtt. Aztán szerintem erre alapoztak, és úgy gondolták, hogy így végig tudnak menni az egészen.
1: Egyébként benneteket meglepett a végeredmény, vagy számítottatok spanyol győzelemre?
4: Hát őszintén megmondom, hogy én nem. Én franciákat vártam a döntőbe, ezt benéztem, úgyhogy de a meccs alapján, a meccs képe alapján ez a kispasszos játék, ez az igazi spanyol futball, ez fölörölted teljesen a franciákat, és ezért is volt az, hogy ugye sokkal többet volt a spanyoloknál a labda, a franciák legtöbbet csak védekeztek, tolódtak jobbra-balra, visszazárások megették őket.
1: Tehát egyébként abból is érdekes, hogy volt egy időszak, amikor arról voltak mindenhol a hírek, meg arról beszéltek a szakkommentátorok is, hogy a tiki-takának már valahogy így vége, tehát hogy ez az időszak elmúlt, de úgy tudjuk, hogy mégse. Tehát azért még mindig van létjogosultsága a tiki-takának?
3: Hát úgy látszik, hogy a spanyoloknál még most is, ugye onnan, de hát az egész is még most is ott lakik. Úgyhogy mindenképp. Én egyébként visszatérve, én azt gondoltam, hogy ez egy olyan meccs lesz, hogy még mai napig játszódni fogják. Én tényleg azt gondoltam, hogy ugye azt tudtuk, hogy a spanyol kevés gólt kapott, de úgy gondoltam, na most megtörik, nem tudják végigvinni minimális gól, kapott gól nélkül, de gyakorlatilag tényleg azt hittem, sok gólos lesz, hogy bemegyünk a hosszabbításba, lesznek 11-esek, ott ugye szinte nem is tudom, hogy ki bakizna, én tényleg azt gondoltam, hogy ez egy egész esti film lesz, de hát nem.
4: Pont ezt mondtam a kedvérdásban, amit te mondasz tökéletesen, hogy szerintem is, hogy én is úgy gondoltam, hogy fú, hosszabbítás, és akkor 11-esek eldőlnek, de nem így lett. Ugye most ugye a tiki-takára visszatérve, ugye itt az dönti el, hogy a támadó zónába mennyi a kreativitás. Hát a spanyolokban van kreativitás. Azok a támadó zónában is megtalálják azok a kis lyukakat, amit át tudtak passzolni ugye a francia védelmen. Ezen múlt az egész történet. Amit a francia középpálya vagy csatársor nem tudott megoldani, azt a spanyolok ezzel a kis játékkal tökéletesen megoldották.
1: Na egyébként, hogyha megy a 11-eseket említett, csak egy pici kis kitérőt teszünk akkor, mert a múltkori műsorokban is szoktam kérdezgetni a vendégektől, hogy miért van az, hogy a 11-eseknél rengeteg ez a toporzékolás? Tehát mi toporzékolásnak mondtuk, mikor ugye a játékos nem tudja eldönteni, hova rúgja, vagy várja a kapusot, de a kapusot meg kivárják, és akkor egy csomót hibáznak. Ez valami új stílus, vagy...
4: Hát próbálják elmozdítani a kapus szerintem a vonalra, és látja, hogy jobbra dül, akkor megpróbálja balra begurítani, csak nagyon rutinosak a kapusok is, hogy nem igazán mozdulnak el, mert ugye sokszor ugye, amit láthattunk többször is, hogy megbökik a labdát középre. Azért sokszor középen marad, megvárja a rugónak a hogy melyik oldalra fordítja ki, akár a csípőjét, vagy akár a bokáját, de ezek nálam nem 11-esek. A 11-es oda megyek, eldöntöm, fölnézek, megnézem, merre megy, aztán bezudítom valamelyik
1: oldalra. Hát mondjuk, hogy a francia-spanyol mérkőzésen, ahogy láttuk.
4: Így van,
1: hát
4: így van.
1: Neki kell benni, be kell rúgni.
3: De persze, ez a 21. századi színdarab, én mindig azt mondom, hogy a Roland is tudja, már azért már régi motorosnak mondanám, de bocs, Pola. A lényeg, hogy ugye valamikor az a labdát letetted, eldöntötted hova, és ez mondjuk telibé. Aztán lesz, ami lesz, és több volt. Egyébként a 11-eseknál visszatérünk, nem tudom, hogy mennyire figyeltitek, itt egy kapus, a marokkai kapus egy revolúciót indított, ami a védéseket illeti, azt figyeltitek?
1: Mire gondolsz most?
3: Hát a marokkai kapus, a Bono, jól tudom, ő gyakorlatilag eldöntött egy oldalt, és nem vetődött, hanem
1: Ja, igen.
3: Uh-huh. Oda állt, és így lett gyakorlatilag valami statisztika szerint a kézével nagyon csúnyán nézett ki, amikor ő védett egyet, mert komolyan úgy nézett ki, mint egy polip. Kezdve lába kiütötte a labdát, viszont valami statisztika szerint több mint a 3-4-et kaput így el le tudta fedni, és ha csak uh-huh. eltalálta az irányt, az 90% lelét védve, és amúgy legsikeresebb volt, ami a 11-es védést illeti.
1: De egyébként igen, ezt emlékszem ezekre a elmozdulásokra, és tényleg azért...
4: De a kézilabdában láthatunk ilyeneket.
3: Nem, egyébként izéből indult ki a futszál kapusukból.
4: Igen, igen, igen, így úgy bánnak, hogy a futszálban nagyon nem betűnnek.
3: Ja,
4: inkább a labda elé állnak csak, de igen.
3: Így van, és ez nagyon, nekem ez tetszett az idini VB-n a legjobban, mert meg, minden évben még van valami.
4: Hogyha valaki lelassít és beletoporog egy 11-esbe például, ott nincs meg a lőerőse.
1: Így van,
4: ott vagy, ott vagy pontosan fogod tudni rugni, vagy a másik irányba, mert a kapus elmegy, de hogyha eltalálja a kapus, akkor ott aztán szerintem 80-90%-ra kivédi. Viszont ezt szokták mondani, hogy 11-es nem lehet védeni, csak rosszul rugni.
1: Csak rosszul rugni. Apropó rosszul rúg, de egyébként Messi egyébként nagyon rosszul rúgja a 11-eseket, tehát erről is ugye van a statisztika. Apropó Messi, ugye, volt egy másik elődöntő is, Anglia-Argentina, azt milyennek láttátok? Nekem úgy tűnt, hogy az angolok valahogy a vezető gól után, ők visszaálltak. Tehát tőlük úgy nem jött semmi.
4: Hát így, ugye a rendszerben is, ahogy néztük, ugye az angolok azok 4-2-3-1-et játszottak, az argentinok pedig 4-1-4-1-et játszottak. Ezen a mérkőzésen, amit például kedden is mondtam, hogy totális Messi faktor. Azt az embert a mai napig nem tudják megállítani. Oda rakhatnak bárkit. A Stones-t oda rakhatják, a Spence-t, bárkit oda tehetnek. Nincs esély arra, hogy azt az embert megállítsd. Olyan genetikából futballozik, hogy egyszerűen csodálatos nézni. Aki ezt most láthatja, most én élőben például a Maradonát nem láttam játszani, a Pelét nem láttam játszani, de megmerem kockáztatni, hogy ezek egy nagyon, nagyon egy szint, vagy még a Messi talán jobb is egy kicsit.
1: Na a Messinél ugye az az érdekes, mert például még ott nagyjából a VB-nek a felénél voltak statisztikák, hogy ő messze legkevesebbet fut. Tehát...
4: Ezt szokták mondani.
1: Effektív.
4: Hát igen, ezt szokták mondani, hogy aki tud futbolozni, a labda fusson, ne a játékosan. Na mindegy, de ez csak vicc volt. De itt igen, hát a Messi a csapatba egy csillag. Hogyha a Messit azt kiveszed az argentin válogatottból, akkor körülbelül felére esik le a teljesítménye. Ő egy olyan játékos, hogy egy az egybe bárkit meg tud verni. Ebből is volt az, tökéletesen lehetett látni a második, nem, az első gólnál, amit rúgtak ugye az argentinok, hogy volt egy szöglet. Visszapasszolták a Messinek a labdát, ugye a Spence megtámadta. Uh-huh. Amikor a Spence megtámadta, ugye az Anderson a középről, a kipattanóról eljött lekettőzni a Messit, de a Messi nem egy az egybe akarta megcsinálni, hanem ugye visszagurította az Enzo Fernandeznek. Ő meg ugye 16-18 méterről bezudította. Itt volt az a szituáció, hogy ugye kettő az egyezni próbálták a Messit, hogy egy az egyben ne tudja megverni a játékost, de ugye lett egy lyuk középen a 16-osnál.
1: És akkor ugye ezért maradt egyedül.
4: Igen, megtaláltak, egyedül maradt, próbáltak jönni ki a védelemből az 5-ösről, 11-esről ugye levédeni a szituációt, hát de esélytelen volt, mert szerintem a kapus semmit nem látott abból.
1: És mi volt a második gólnál, mert ott is azért a fejes, az eléggé szabadon be lehetett azt fejelni, tehát közelben nem volt épp játékos. Csak egyszerűen hiba?
3: Anglia szétesett. Amikor nem tudta kivédeni az utolsó 5 percben azt az 1-0-át, ők elvesztek. Őszinte, ha még lenne 10 perc meccsit, lenne még gól az argentin oldalról. Mert ott már nem lehetett tudni gyakorlatilag az angol kikit fog. Ugye ahogyan a Pola mondta, gyakorlatilag a Messi egyértelmű volt, hogy mindenki duplázta, és rámentek egyértelműen arra, hogy mindig egy szabad ember van. Anglia végig úgy játszott, ugye, amióta elkezdtek vérekezni, mintha egyre kevesebben lennének, de nem lett kiállítás.
1: De egyébként mondjuk, hogy azért az első fél idő az eléggé fizikai volt, meg azért kemény, nem az a szép focit láthattuk, de aztán akkor ugye az utolsó percben ugye ismét az izgalom az egy kicsit úgy feldobta az egészet, de egyébként az is érdekes, hogy tehát Messit ezt tényleg nem lehet valahogy megállítani, és ugye említetted, hogy fontos az argentin válogatott, egyszer ugye visszavonult. Visszahívták, és utána most megint döntősök, meg van egy VB címük, tehát azért tényleg fontos ennek a csapatnak. De egy másik oldalról viszont azt mondják, hogy az angoloknak általában az a problémájuk, hogy így a vége fele nagyobb tornákon, tehát most vagy Európa-bajnokság, vagy VB-ről beszélünk, elfogynak egyszerűen, mert a legtöbb játékosok ugye Angliában játszik a Premier League-ben. És ott ugye van az FA kupa, ilyen kupa, a Boxing Day, a stb. Tehát ott egyfolytában játszik, és hogy sokkal több mérkőzés van a lábukban, mint a többi csapatoknál, és hogy egyszerűen erőnlétileg nem lehet bírni. Ennek lehet valamilyen vonzata is, vagy csak próbálják megmagyarázni azt, hogy kikaptak?
3: Szerintem magyarázkodás. Most őszintén akkor nézzük meg az NBA-t. Ott nem csak, hogy két naponta vannak a meccsek, ott még utazások is non-stop vannak, ami nem egy-két óra, hanem fél kontinenst átutaznak, és épp úgy jön az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság, és épp úgy tovább tolják, még úgy mondom, hogy sokkal aktívabban is, mint mondjuk, hogy is mondjam, inkább azt mondom, hogy hiába sok a meccs Angliába, viszont szerintem ki tudják balanszolni a pihenéssel, és azt gondolom, hogy itt erre ráhatás nincs. Inkább a Premier League-be talán.
4: Hát én mondhatnám azt, hogy az első meccsegen maximum. Ott a csoportmeccsegen lehet az, hogy ott a fáradtság, most stb., de hogyha azért valaki bekerül egy világbajnoki elődöntőbe, ott azért most már ott a szívdiadalának is kell lennie, mert ha fáradt vagyok, azért egy világbajnoki elődöntőben ott nem állok meg. Ott addig futok, míg a nyelvem ki nem esik a helyéről körülbelül. Úgyhogy ez egy szintisztán taktikai háború, míg az első félőt azt rendes háborúnak nevezném, mert ott aztán ütötték, vágták egymást a játékosok. Én azt hittem, hogy több kiállítás is lesz a mérkőzésen.
1: De viszont érdekes, a sokáig még lap sem volt.
4: Igen.
1: Tehát 36. 7. 8. percben, mikor volt az első sárga, tehát addig...
4: Ez a bíró múlik, amúgy meg szerintem azért ott följebbről kicsit beszéltek vele, hogy itt van a Falkland-szigeteki háború is volt, ugye abból ugye a két nemzet között óriási feszültség van, szurkolók között is láttam videókat, össze-vissza verték egymást az utcán. Hát az első fél idő is ezt próbált kikerekedni majdnem, de aztán a második fél időben láthattuk a labdarúgásnak a szebbik részét.
1: Volt azért az is. Ennél a mérkőzésnél számítottatok argentin győzelemre? Vagy itt is hosszabbítás, 11-esek?
3: Én amúgy őszintén megmondom, ugye nekünk van egy ilyen baráti társaságunk, így minden meccset így megtippelünk. Aha. Én itt 1-0-át tippeltem az Angliára, én tudtam, hogy
1: kemény meccs lesz. A 85. percig meg volt.
3: Én már nyitottam a sörömet. De mindegy, a lényeg egyébként kemény meccs volt, de ez az argentin idén, ez tiszta showmaker. Én azt mondom, hogy ennyi izgalmas ilyen fordulás, és addig nem tudnak, úgy mondom, hogy támadni, amíg nem kapnak egy gólt. Ugye Egyiptom ellen, mert szinte már az volt, hogy itt a vége, de mi meg tudták fordítani. Viszont ezen a meccsen itt meg megint egy rekordot döntöttek. Nem tudom, erről olvastatok, 66-ban volt utolján, hogy 66. percig nem volt kapura rugás. Kaput eltaláló rugás, ez mennyire unalmas már.
1: Attól még lehet jó a meccs egyébként, hogyha izgalmas középpályán például.
4: Ez az, hogyha futballoznak. És nem verekednek.
1: Jó, hát ugye megvannak akkor most megvan ugye, hogy kijátszik a harmadik helyet, Franciaország, Anglia. Mi várható ezen a mérkőzésen? Mennyire lesznek még motiváltak például?
4: Hát én láttam mind a kettőnek a szemébe az óriási csalódottságot.
1: Mind a kettő azért ment, ugye, hogy igen, megszerezze a VB címet.
4: De hogyha most már itt vannak, akkor szerintem mind a két csapat maximumot fog nyújtani. Igaz, keserű szájízzel fognak elmenni, akármelyik lesz a harmadik vagy a negyedik, de hát azért mégis egy világbajnokságon harmadiknak lenni, azért ez egy nagy érdem. Főleg úgy, hogy a két elődöntős csapat a világranglistán az első négy helyezett volt.
1: Igen.
4: Úgyhogy itt igazából bármi kisülhetett, most esült ki, és akkor most itt a harmadik helyre a mérkőzés. Szerintem mind a két csapat azt maximálisan le akarja hozni, és azért a hazájának haza akar vinni egy harmadik helyet.
1: Hát egyébként ugye van ilyen formán az elődönt, ez ilyen papírforma volt, mert tényleg ugye FIFA ranglistát nézve, hogy az első négy csapat került oda. Habár sokan, főleg ilyen a mém közösségekben, meg a troll fociknál és a többiknél azért ugye sokszor előkerült, hogy Argentina, FIFA, Infantino, bírók. Tehát, hogy itt hogy van ez itt a háttérben, meg hogy voltak néha-néha fura döntések. Szerintetek volt némi kis ilyen, valamilyen formán ilyen kis favorizálás esetleg az Argentinák
4: felé? Hát nem tudom én ezt elképzelni, hogy lenne favorizálás. Én inkább azt mondanám, hogy a Messinek van egy olyan kultusza, amit mindenki tisztel. És a tiszteletből adódóan azért lehet, hogy valamivel több szabadsága van a futballpályán, mint bármelyik másik játékosnak, én inkább ezt így fogalmaznám. Az meg, hogy ugye pont néztem, hogy a döntőt ki fogja vezetni, szlovén bíró Slavko Vincic, úgyhogy ez egy óriási gratuláció a szlovénoknak. Hát jó lenne, hogyha mi is magyarok itt tartanánk ebbe a bíróküldésbe, hogy...
1: Hát volt, amikor ott volt Magyarország.
4: Igen, de most szerintem jelen pillanatban mi nem tartunk ott, hogy ilyen szintű bírónk lenne.
1: Hát ugye én ezt pont mondtam, amikor ma reggel megjelent a hír, hogy Slavko Vincsics, hogy ha Naftát tudta vezetni, akkor a VB döntőt is. Hát az,
4: nincs nyomás a kettő közt.
1: Hát ugyanott vagyunk, kármilyen, tehát így nagyjából hát ott szintben meg vagyunk. Mire számítottok, francia vagy Anglia lesz a bronzérmes?
3: Én szerintem a francia lesz, és pedig azért, mert az angolok azok minden éven kizárólag a VB címre mennek, és önállik összeborult a világ. Én azt gondolom, hogy annyira nem tudják magukat összeszedni, hogy
1: de
3: hogy
1: a foci hogy még mindig tudnak. Nem megy haza, tehát nincs coming home.
3: Nem, ez coming home van, így kupa nélkül.
4: Repülővel lesz coming home.
3: Így van, megint repülővel lesz a coming home, de én azt gondolom, hogy a francia szerintem jobban össze fogja magát szedni ezért a bronzért amúgy.
4: Viszont én meg azt mondom, hogy most tényleg ezen a két meccsen hosszabbításos lesz mind a két történet. Mert úgy látom, hogy azért itt az a harmadik helyér is, meg egyenlők a csapatok, egyenlők.
3: Hát szerintem, ha hosszabbítás lesz, meg ezen, akkor van belenyúlva a meccsbe, mert hogy azt hallottam, hogy annyira drága a sör, hogy amerikai szinten ki akarják húzni azért így annak így a végére.
1: Jó, egyébként így is hozzá lehet közelíteni, meg hát ugye akkor az ivószüneteket is ugye lehet így tekinteni ilyen szempontból. Egyébként pedig Franciaországnál ugye az is érdekes, hogy Deschamps-nak ez akkor végül is a búcsú mérkőzése lesz. Tehát gondolom akkor szeretne legalább egy harmadik helyért búcsúzni, mert utána persze. Azért egy másik legenda veszi át. Mondjuk neki se lesz könnyű Deschamps után.
4: Hát Zidane, igen. Most mondom, ez kiki mérkőzés lesz, ezt szerintem én is előre senki nem tudja megmondani, de igazából Deschamps-nak egy szép búcsú lenne. Most amit olvastam például, hogy a Tuchelnek ő marad. Ővel nem fognak szerződést bontani, úgyhogy akkor ennek dacára akkor nyerje meg a francia mérkőzést, és akkor a Deschamps jó szájéze tud elmenni.
1: Na egyébként annyit csak akkor ugye a hallgatóknak is, hogy ugye Francia-Anglia mérkőzés szombaton lesz, 23 órakor kezdődik ugye a mi időnk szerint, és hát lehet majd akkor szurkolni. Vasárnap pedig a mi időnk szerint, néha köhinteni is kell, akkor utána könnyebben lehet beszélni. Egyébként július 19-én, tehát ugye vasárnap, mi időnk szerint 21 órakor, Amerikában egyébként 3 órakor délután kezdődik a mérkőzés Spanyolország-Argentina. Az is közrejátszhat, hogy délután 3-kor lesz a meccs, tehát nekik vagy nem, azért azt már nem.
4: Szerintem az idő átállása már megvannak, hogy van már egy hónapja. Szerintem az aklimatizáció szerintem az megtörténik egy ilyen 4-5 nap alatt, egy hét alatt, úgyhogy ezek ők már túl vannak, hogyha ebbe az időpontokba játszották a mérkőzéseket. Ez egy totális futball lesz szerintem mind a két oldalról. Nem biztos, hogy a szép játékot fogják erőltetni. Véleményem szerint ez az a mérkőzés a világon, ahol az eredmény fontos. Semmi más, csak az eredmény.
1: Hát ugye általában azt szoktuk megjegyezni, aki megnyeri a VB-t, ugye. No, hát ugye beszéltünk arról, hogy Messi-t nem lehet valahogy megállítani, ezt a spanyolok meg tudják csinálni? Tehát egy mondjuk kiindulva a Franciaország elleni mérkőzésből, tehát hogy lehet nekik valami megoldások például Messire?
3: Ugye a Messit azt ismerik, ugye nagyon-nagyon sok játékos már tartotta a Messit, De La Fuente is szerintem kitaktikázt az egészet, pontosan tudja, hogy mit kell csinálni. Én úgy gondolom, hogy meg tudják fogni a Messit, viszont szerintem itt is duplázni fognak, úgyhogy ez minden esetre várom, mert itt szerintem senki se tudja, hogy mi lesz a vége.
4: Hát Kubarsi, aki ott Kubarsit nagyon jó játékosnak tartom. Nagyon sokat tud segíteni abba, hogy a Messit megfogják, de attól függ, hogy Messi milyen napot fog ki, és hogy mostanában látjuk, Messi minden mérkőzése jó napot fog ki, úgyhogy nem tudom, hogy meg tudják állítani. Én ebben nem vagyok biztos.
1: Egyébként egyik régebbi műsoron beszélgettünk itt, és akkor pont Németh Imre és Bozsik József voltak itt, és akkor is ez előbb jött, mert akkor még jobban az elején jártunk, és ugye, tehát ugye a mexikóiak kapusa, akkor ott volt Cristiano Ronaldo, itt van most Lionel Messi, tehát ők azért úgymond nem a megszokott focista korban vannak, tehát így idézőjelben idősebbek. mitől van ez? Tehát akkor sem próbáltunk rá találni valami választ, hogy mitől lehet az, hogy tehát azért régen azt szokták mondani, hogy 32-33 évesen, akkor egy pozista karrierod vége. Tehát most itt 38-40 évesen még mindig a toppon vannak. Tehát VB döntőt játszanak például.
4: Hát ez az újkori technológia, ezek a sportélettan minden, az étkezések, az, hogy hogy él egy játékos, hogy milyen orvosi háttér van mögötte, ezért az elég keményen ki tudja tolni egy játékosnak a karrierjét, ezt láthatjuk most is, hogy azért ezek a játékosok, ezek olyan profi szemléletűek, olyan profi életet élnek, és olyan orvosi háttér van mögöttük, hogy akár egy sérülés után is olyan szintű regenerációt, vagy olyan szintű orvosi hátteret kapnak, ahol nem hónapokat, meg fél éveket, éveket töltenek például sérülten, hanem lehet, hogy csak 3 vagy 4 hónapot, akár mondok egy oxigén sátrat, amit ők általában használnak, vagy bármi más, hogy ezek azért erőteljesen meg tudják egy játékosnak hosszabbítani a karrierjét, főleg egy Messinek, egy Ronaldónak, aki már tényleg 39-41 éves, ők azért olyan életet is élnek mellette, meg olyan technika van mögöttük, hogy ez egy csoda.
1: Na egyébként a lényeges kérdés, ki lesz akkor a világbajnok?
3: Szerintem így...
1: Nehéz megtippelni.
3: Én az Argentinának szurkolok, hogy tényleg a Messi bégezze meg ezt a karrierjét aztán.
1: Tehát, hogy már legyen a címvédés, mondjuk azt
3: hát sem. Maradjon is, meg hát így ugye, én úgy gondolom, hogy a Messi azért most már lassacskán lehúzza a rollukat, azért legyen meg neki, én azt mondom.
4: Feleségem szerint Argentina, úgyhogy akkor legyen Argentina.
3: Na, legyen.
1: Ó, tehát akkor 2 Argentina tipp. Egyébként nem tudom, hogyha hallottátok, hogy olvastatok-e róla, ez is a FIFA-tól érkezett egy ilyen célozgatás, hogy előfordulhat még az is, hogy elég hosszú lesz ez a mérkőzés, nem csak azért, mert esetleg hosszabbítás lenne, vagy 11-esek még pluszban, meg egyébként is a játékvezetői hozzáadásom, ugye 100 perc fölé visz szinte minden mérkőzést, még az is előfordul, hogy a félidei show az akár fél óra is lehet. Tehát, hogy szünet, hogy a FIFA még ezzel is szembe menne. Mert ugye az idei VB-n, tehát hogy az idei VB-ről beszélünk, akkor ezek a, hát mondjuk is show elemek mellett nem nagyon tudunk elmenni. Mert ugye az egész, tehát az amerikanizálás irányába megy valahogy, tehát ilyen a Super Bowl felé, és most ugye előjött az is, hogy olyan hosszú lenne a fél idei show, hogy fél óra egyébként, ugye 15 perc a hivatalos, de van rá lehetőség, hogy a bíró, ha úgy gondolja, meghosszabbíthatja, és lehet, hogy akkor Vincsics úgy fog dönteni.
4: Kezdünk átmenni már abba a részbe, ami Amerikában folyik, hogy van egy amerikai futballmérkőzés, az 3-4 óra. A 3-4 órában körülbelül játék 1 óra, a többi a show. Én ezt nem tartom jó dolognak, hozzáteszem, a futball amit lábba játszanak, az maradjon meg futball jellegéni. Ne menjen át médiába, ne menjen át kereskedelembe ennyire, mert az nem tesz jót se a futball közegnek, meg se a játékosoknak. Most gondolj bele, kimegy egy játékos, lejátszik 45 percet, bemegy az öltözőbe, és akkor fél órát bennül. Oké, hogy ott stáb meg minden segítenek, hogy ne merevedjenek le, de utána nagyon nehézen fél óra után visszatérni a pályára és ugyanazt a teljesítményt lehozni. Mert azt mondom, hogy 15 perc, oké. Ott is a 15 perc, 5 perc jön, megy, maximum 10 percet ül, az bőven elég arra, hogy kipihenje magát, hidratáljon. De ez, hogy fél óra, én ezt nem tartom jó ötletnek.
1: Hát egyébként hivatalosan nincs megerősítve, aztán majd akkor vasárnap kiderül, hogy a tényleg így lesz-e, vagy nem.
3: Szerintem nem lesz egyébként. A Vincsics szerintem józan észre fog dönteni. Ő is volt az egyetlen, a 20 fok alatt nem tartotta meg a hydration break-et, mert semmi értelme nem volt. Úgyhogy már ellenállni és a futball elveit vinni, úgyhogy én szerintem sima 15 perc szünet lesz.
1: Többé Luigi Colinaék pont azért is egyrészt Vincsicset szavazták meg a döntőre?
3: Én úgy gondolom, igen. Ő van az a tökös, aki nem fog egy ilyen show-nak azt mondani, hogy igen, hanem tartsa továbbra is a foci elveit. Ami
4: meg azért őt egy top bíró. Egyik országhoz se kötődik.
1: Kemény ligában edződik, azért.
4: Ez igaz.
1: Őszintén.
4: Ez igaz.
1: Ezért történnek itt is ugye dolgok. Egyébként ez a már említettük, hogy ezt a hydration break-et többször is, meg hát azért szinte minden adásban valahogy előkerül. Ezt egyébként láttátok valamelyik csapatnál, vagy valamelyik mérkőzésen, úgyhogy mondjuk az edzők ki tudták volna, hogy használni tényleg, hogy akkor átállították volna gyorsan a taktikát?
4: Ja, csak pár dolgot tudnak szerintem akkor megbeszélni a maximum taktikába, akár a tolódáson, hogy hol csúsznak, vagy bármilyen dolgot, de hát az arra jó, mint például egy másik, egy kontaktsportban, hogy mint egy kosárlabdába, hogy abban 20-30 másodpercben pár szót tudjon, vagy motiválja őket az edző. Szerintem ez ennyire volt elég.
1: Tehát akkor ugye azt már megbeszéltük, hogy akkor Argentina az az esélyesebb, és te már csak egy-két percünk maradt a fél óránkból, úgyhogy akkor egy ilyen kis lezárásként valahogy, tehát ugye a 104 mérkőzésből 102 mögöttünk van, kettő maradt még, felduzzasztott VB 48 csapattal, pozitív, negatív?
3: Szerintem pozitív, mert láttunk azért több olyan válogatottat, amit már szerintem sohasem fogunk látni, és azt mérnél lenne még nekik is az esély. Mm-hmm. Szóval több kisebb be tud ide jutni, mint eddig, és szerintem ez így rendben volt.
4: Én is ezt mondom, szerintem ez teljesen jó volt, így láttunk kisebb futballnemzeteket játszani, megismerni az ő játékokat, akár Zöldfoki-szigetek, pozitív meglepetés. Több ilyen ország is volt. Én azt mondom, hogy ez egy jó kezdeményezés, az, hogy még itt szó volt arról, hogy ezt is kibővíteni, azt már nem javaslom. Én azt mondom, hogy ez a maximum ennek az egész történetnek, és akkor láthatunk 4 évente olyan válogatottakat is, akiket ugye nyilván Afrikából nem látunk, vagy Ázsiából nem látunk, úgyhogy én nekem ez így teljesen megfelelt.
1: De egyébként tényleg, tehát ilyen Zöldfoki szigetek is például, egy tényleg aprócska kis szigetesk, és hogy mekkora öröm volt ott, és ez végül is egy ilyen országban, és akkor ez mekkora reklám magának a focinak. Tehát végül is ebből a szempontból azért akkor úgy pozitív. Tehát mert sok ilyen kisebb országban is eljutott, és láttuk, hogy öröm mekkora, hogy németeknek gólt lőttek, és olyan volt, mintha megnyerték volna a VB-t.
3: Az a Curaçao volt, nem?
1: Az Curaçao volt, érted, de... Hát ugye ez a kicsik közül.
4: Meg ott a kapusokat, nézzétek meg a kapusokat, volt neki 50 ezer követő Instagramon, most van neki 26 millió. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon pozitív történet. Én ezt így jónak látom, ezt az ennyi csapatos világbajnokságot, de ennél többet én nem javaslok.
3: Ja, én is így gondolom egyébként, hogy ez így most pont jó.
1: Egyébként sokan ugye attól féltek, hogy csökkenne a minőség, hogy nem lennének annyira jó mérkőzés, de azért már a csoportkörökben is azért láttunk nagyon jó összecsapásokat.
4: Hát azért olyan világot élünk, hogy a kis csapatokat se lehet lebecsülni, nagyon közel vannak a futballnemzetek egymáshoz, minden mérkőzés általában a kvalitás dönt el, hogyha jó begyakorolt védelemből kontrázgatnak ezek a kis csapatok, az tökéletesen áll nekik, és nem kell nekik a meccset irányítani, de ez általában így is volt ezeken a mérkőzéseken, úgyhogy én teljes mértékben meg vagyok elégedve ez az egészen.
3: Persze, szerintem amúgy már mindenki tud focizni, aki a profi szinten nyomja, maga a Curaçao gyakorlatilag azt nem szabad elfelejteni, hogy egy holland kolónia, így gyakorlatilag az Eredivisie játszik, szinte az egész válogatott, úgyhogy ők tudnak focizni, igaz kicsi a nemzet, de nem is az hazai ligákból jöttek ezek a srácok.
1: Hát például ugye a marokkói válogatottnál volt az, hogy felállt a kezdő 11, és egyik sem született Marokkóban, tehát volt ilyenre is. Például azért dőltek meg rekordok az idei VB-n, de egyébként a németek kapcsán került akkor, többen is említették, hogy a mai fociban ugye akár egy Curaçao, vagy egy Zöldfoki sziget, vagy tehát tudnak focizni, felállítják a taktikát, és úgymond ellen tudnak állni akár a nagy csapatoknak is, ezért kell minden csapatba egy vagy két olyan játékos, aki ezt a hát a monotonitást mondjuk így meg tudja bontani, ami a németeknél nem volt, tehát akkor ugye arról beszéltek. Viszont akkor lehet, hogy pont azért a spanyoloknál, hogy ott akkor van egy Yamal, vagy van egy Messi, vagy valaki, akik azt a pluszt hozzá tudják tenni, azt a véletlent meg tudják húzni? Vagy mondjuk a németeknél nem volt meg.
4: Hát ezeknél a csapatnak, ugye a játékosok, ezek nem általában a saját országukban játszanak, ha ott is játszanak, akkor csak kiegészítő emberek a válogatottba, mint szerintem már fiatalon, 16-17 évesen lehet, hogy még előbb kikerülnek, vagy Európába, vagy olyan helyekre, ahol ugye a tudásukat tudják fejleszteni. És nyilván azért nem olyan nagy futball nemzetek, de azért a mérkőzéseket általában a minőség szokta eldönteni, a kvalitás és a minőség, és ebbe ugye azért a nagyobb csapatok, nagyobb nemzetek, 100-200 milliós nemzetek azért a erősebbek, merítési lehetőség is nagyobb.
1: Na így végezetül akkor csak úgy, hogy még két mérkőzés igaz, hogy előttünk van, milyennek láttátok, milyennek éreztétek az idei VB-t, főleg úgy, hogy voltak ugye éjjel 2-kor, 4-kor mérkőzések, volt úgy azért VB hangulat, vagy
3: Szerintem még volt. Azért még volt. Úgy a világ rááll, olyan emberek is nézik ilyenk a meccseket, akik eleve nem. Úgyhogy szerintem még volt. Nyilván nekünk európaiaknak könnyebb lenne, hogy ugye egész nap tudnánk meccseket nézni, talán itt egy kicsit így visszacsökken, de én úgy gondolom egyébként, reggel azzal indítottam, mikor meg volt az ébresztő, hogy megnéztem az éjszaka, mi történt a meccsekkel. Úgyhogy még volt.
4: Ugyanez. Hát én jobban szeretem, ha Európában van a világbajnokság. Maradjunk annyiban már csak azért is, mert akkor elkezdődik délbe a mérkőzés, és akkor este 10-ig vagy 11-ig megy végig, az egy csoda.
0: Megvan a napi program.
4: Igen, az egy csoda. Így azért kicsit nehezebb volt követni a hajnali 1-es, hajnali 3-as mérkőzéseket, de hát az összefoglalókat az éjjeliből is mindig meg szoktam nézni azért, hogy ki hogy játszott, milyen játékrendszerben játszottak, vagy hasonló. Úgyhogy én nálam megvolt a VB hangulat, még talán az Európában van a világbajnokság, akkor ennél szerintem azért nagyobb a VB hangulat.
3: Így van.
1: És így végezetről csak akkor, hogy úgy általában milyennek éreztétek az idei VB-t, úgyhogy még két mérkőzés hátra van. Pozitív, negatív, jó irány, rossz irány.
3: De pozitív, mert VB, de ahogy a Roland is mondta, gyakorlatilag ez a show business, nagyon be akarták nyomni, ez őszintén nem tetszett, nem tartozik ez a focihoz.
4: Hát és ezek után még gondolom, hogy ha az Infantino marad az elnök, akkor lehet, hogy ezt még jobban is erősíteni fogja. Ezt nem tartom jónak, de hát a labda gömbölyű, a futball mindenki, így hajrá, foci.
3: Igen. Egyébként, bocsi, csak még hozzá akarom tenni, az már biztos beszéltetek róla, viszont majdnem sikerült kinyírni a focit ezekkel a piros lapokkal, meg ez a halasztásokkal, meg ilyen-olyan szabályokkal, amik élőben történtek meg. Ez nem ide tartozik, úgyhogy én bízok benne, hogy Anna Roland is mondta, hogy az Infantinónak ez így az utolsó VB lesz, mert jót fog tenni a focinak.
1: Hát mondjuk azt tényleg, az első 15 meccsen több piros lap volt már, mint az egész katari VB-n, úgyhogy hát ez tényleg volt. És hát akkor tetszett, ahogy mondtad, hogy hajrá, foci. Úgyhogy holnap harmadik helyért mérkőzés, vasárnap pedig akkor a döntő. Mindenkinek jó szurkolást kívánunk, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban. Patrik, Ola, köszönöm szépen.
4: Köszönjük a meghívást.
1: Nektek is jó szurkolást.
4: Köszönjük.
3: Köszi.
1: Világbajnokság 2026.
2: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek és elemzések.
1: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

igazat, dolgozat, csőbe néző torkolat. Mozdonyon, kordonon, át a téren, pontokon, átható, mert valahol

Csak a szó, ez volt a kompakt diszkó slágere, és előtte szóban nagyon sok mindenről szó volt ugye a foci VB kapcsán, de ha már foci, akkor most a szlovén első osztályban ugye elkezdődött a szezon. A szlovén labdarúgó bajnokság 2026-2027-es szezonjának nyitó mérkőzését játsza most itt hazai pályán Lendván a Nafta, és az FC Koppára csapatát fogadta. A mérkőzés 18 órakor startolt el, és egyébként a Sportklub 1 közvetíti ezt a lendvai találkozót, aminek már túl vagyunk az első fél idején, és a Koper vezet most 0-1-re. A 27. percben szerezte a Koper vezető gólját Manseri. Egy nagyon izgalmas második fél idő elé néznek a helyszínen lévők, és hát maguk a csapatok is. A Nafta ugye most az első osztályban kezdi meg a szereplését ezen a nyitó meccsen, és nagyon jól jönne bizony, ha más nem, akkor egy döntetlen, ami talán a csapatot megerősíteni abban, hogy van helye az első ligában. Egyelőre az első félidő a Kopernek kedvezett, egy góllal vezetnek, és ha jól láttam, akkor azért sárgalap is került kiosztásra. Ezek szerint szabálytalanságok is történtek. Részletes beszámolót erről a mai mérkőzésről a holnapi terepjáróban kaphatnak majd Szabó Rudolftól, aki a helyszínen tartózkodik. Hamarosan már a második félidő indul 19 órakor, mi pedig pont akkor fejezzük be ezt a délutáni adást, legalábbis a vezetett élő műsort, úgyhogy meg is köszönöm szépen a délutáni figyelmüket, és várjuk Önöket itt a folytatásban is, 19 óra után mesével, rengeteg zenével, úgyhogy a Muravidéki Magyar Rádió adásra folytatódik, mi pedig köszönjük szépen, hogy velünk rádióztak. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Bencik István volt, a felelő szerkesztő Pisznyák Attila, nevükben köszön el a műsorvezető Cseresnyi Tünde. Legyen szép estéjük, pihenjenek egy jót, és élvezik a hétvégét. Úgy alakult, hogy hétvégén is itt leszek, úgyhogy holnap déltől várom majd Önöket ismét. Minden jót kívánok!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Benedek Elek, a szamár meg az oroszlán. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy, mendegél, találkozik egy oroszlánnal. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat, hát mert még ilyen nagyfülű állatot nem látott világon való életében, s kérdi tőle. Hát te ki vagy, s mi vagy, te füles? Azt mondja a szamár. Én a bárányok királya vagyok. No bizony, ha bárányok királya vagy. Hát lássuk, melyik erősebb? Itt van egy fani. Húzd le annak a tetejét a földre. Húzd le, lépte, mondotta a szamár. Aztán majd én is lehúzom. Az oroszlán egyet nagyot ugrott, derékon fogta a fát, s lehajlította a földre. Na hisz én ennél többet tudok, mondta a szamár. És mikor éppen az oroszlán el akarta ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, és úgy eldobta a szamarat, hogy a fától egy puskalövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott gugolt egy nyulocska, az testébe nagyon ütötte, hát felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal. Na látod-e? Ilyen erős vagyok én. Az oroszlán egy kicsit elszégyellette magát, de mégis azt mondta. No, próbáljunk még egyet. Én nem bánom, mondta a szamár. De azt előre megmondom neked, hogy ha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak fél haragban vagyok, de mikor a másik fülemet is hátra csapom? Na, akkor szaladja, merre látsz, mert különben vége az életednek. Hey, gondolta az oroszlán. Hát ennek a felesett réfa, azzal ucu, neki rugaszkodott az erdőnek, szaladott, ahogy tudott. Na, amit szalad, jön szembe vele egy farkas. Hát te hová szaladsz, oroszlán? Jaj, ne is kérdezd, hát találkoztam a bárányok királyával. Azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél haragban van. Na de ha a másikat is hátra csapja, hát vége az életemnek. Na hát én azért már szeretném látni ezt az állatot, mondotta a farkas. Na gyerünk vissza, a ketten csak elbírunk vele. Nem megyek én, mondta az oroszlán. Ha ne félj csak, gyere, hát csinálok egy nyírfa gúst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, hát együtt halunk, ne félj már. Na ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagús csinált, beledugják a nyakukat, mennek, mendegélnek, s egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, s hátra csapja az egyik fülét. Látod-e? Mondja az oroszlán. Hát az egyik fülét már hátra csapta. Forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van. Gyere már, gyere! Biztatta a farkas. Hát ne félj tőle! Egyet-kettőt lép még az oroszlán nagy nehezen, de mikor a szamár a másik fülét is hátra csapta, értelem megfordult, akart, nem akart a farkas, hát vitte őt magával. Szaladott ész nélkül. Egyszerre csak a farkas földhöz vágja magát. Úgy megszorította a gúzsa nyakát, hogy felfordult és megdöglött. Megáll az oroszlán, nézi a farkast, hogy mi történt vele. Farkasnak meg ki volt átva a szája. Az oroszlán meg azt hitte, hogy rávigyorog, hát nevet az ő gyávaságán. Na, mondta az oroszlán, hiszen neked nevetség, de nekem ijedtség. Azzal otthagyta a farkast, hátra sem mert nézni, világgá szaladott. Ha az oroszlán el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Itt a vége, most jövőn le.
2: A Muravidék hullámhossza. MMR

0: is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libido szökik az égbe, vagy ahol teli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljuk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, hófencezzünk le, amíg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá?
1: Megveszek egy új cipőt,

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a pénteki hírmagazin, ezúttal három helyi vonatkozású témával várjuk Önöket. A Telemark első liga új szezonjának nyitó mérkőzését Lendván játsszák. A Nafta 1903, amely egy év után tér vissza a szlovén topklubok közé, az ambíciózus Kopert fogadja ma 18 órakor. A lendvai csapat felkészüléséről, elvárásairól, játékstílusról Lukasz Erjavsek kapus és Dragoner Áron hátvéd nyilatkozott Göncz Edit mikrofonja előtt.
2: A Nafta, mely a Primorje elleni oda-vissza rendszerben játszó osztályozón érdemelte ki visszatérését a futball elitbe új edzői stábbal, és legalábbis egyelőre megerősített erősítések nélkül vág neki az új szezonnak. Alex Pichler június végén levetette a lendvai együttes mezét, aztán fordult a kocka, a csapatkapitány mégis marad, közvetlenül a bajnokság kezdete előtt megegyezés történt. Távoztak viszont Gregor Bajde, Josip Marinic, Luka Verbic, ifjabb Marcos Tavares, valamint Bakti Balázs, aki a támadósor egyik legkiemelkedőbb adutja volt. Ez utóbbi a horvát élvonalban játszó NK Osieknél folytatja. Az esziki klubból viszont Lendvára érkezett Andrej Micic balszélső támadó, az Etetől pedig André Ferreira, portugál jobb hátvéd, és Divayo Bobson holland támadó középpályás. Ez utóbbi viszont nem lesz ott a keretben, hiszen tegnap edzés közben komoly sérülést szenvedett. Lukasz Erjavsek, aki a Nafta kapuját védi ma este a Koper elleni bajnokin, a felkészülésről, az elvárásokról nyilatkozott rádiónknak.
3: Fiatal a csapat, de energikus és motivált. Alig várjuk a bajnoki rajtot. Igyekezünk tanúbizonylatot mutatni, miért jutottunk fel az első ligába. Úgy vélem, hogy már az első mérkőzésen meg kell mutatni a csapat igazi arcát. Amennyiben az átigazolási időszakban lesz még új érkező, az jó. De ha nem, akkor ennek a csapatnak kell megmutatni az elvárt minőséget, a csapat szellemet, a jó energiát. A pontszerzése fontos, a nézőközönség, a szurkolók kiszolgálása. Igyekezni fogunk a hazai mérkőzésen megkaparintani a három pontot.
2: A kérdésre, mit hozott játékban az új szakmai stáb, Erjavsek ezt válaszolta.
3: Megvan a csapatban a győztes mentalitás, a sikerorientált attitűd, a játékosok bizonyítási vágya, mivel új szakmai stáb érkezett. Úgy vélem, hogy gyorsan megmutatkozik a csapat másabb arculata, másabb játékstílusa, ami a pályán játék közben lesz látható. Reméljük, hogy ezáltal minél magasabb helyezést érünk el a ligában.
2: Dragoner Áron viszont elővigyázatosabban nyilatkozott. Türelemre int.
4: Ami nagyon fontos most, és nehéz, az a türelem, ugyanis van egy elképzelésünk, amivel mi eredményt tudunk elérni, és ahhoz kell egy kis idő, de ez nem mentegetőzés, hanem tényleg egy olyan futballt akarunk játszani, ami eredményre vezető, és az új edző filozófiája, úgyhogy egy kis idő, amíg összeáll a csapat, de már az első meccstől 100%-ig beleadjuk magunkat.
5: Milyen játékstílust képvisel a Nafta az új idényben?
4: Egy picit másabb lesz, mint ami tavaly volt. Igazából egy nagyon modern és spanyol edzőink vannak, egy labda birtoklásra irányuló, gyors játék, magas letámadással, de tudjuk, hogy az első osztályban nem lesz olyan egyszerű, mint a másodosztályban, úgyhogy ehhez alkalmazkodni fogunk, de nekünk van egy elképzelésünk arra, hogy szeretnénk játszani, és mi azt próbáljuk ráerőltetni a többiekre.
2: A szlovén első liga új versenyszezonjának Nafta Koper nyitó mérkőzése ma 18 órakor kezdődik a Lendvai Sportparkban. Aki nem vásárolt elővételben jegyet, vagy nem váltott szezonbérletet, az ma megteheti. A meccsjegy ára 14, illetve a fedetlen lelátóra 12 euró, a bérlet felnőtteknek 160, a fő lelátóra, a fedetlenre 130 euró. A jegypénztár 1,25 órával a mérkőzés előtt nyit.
1: Negyedik éve orrfűad otthont a Muravidéken igen közkedvelt bentlakásos útra kamasztábornak. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által szervezett tábor ezúttal 40 fiatalt csalogat e Pécs közeli festői környezetbe. A tábor résztvevői telefonon kereste fel Szőke Krisztina. Elsőként Stampák Misi táborvezető avat be bennünket az útra kamasz világába.
6: 41 táborozó van és 5 kísérő. 41 táborozóból 7-en vannak nem muravidéki kötődésűek, ebből 4 vajdasági származású és 3 felvidéki. Klasszikus csapatépítő foglalkozásokon vesznek részt, de kihívás számunkra, mivel nagyon sok a visszajáró táborozó, és hogy ne ismétlődjenek a játékok, nekünk folyamatosan újulni kell, de az is igaz, hogy azt a véleményt is osszuk, hogy ami jó, az évente egyszer-kétszer meg lehet ismételni. Külön tematikája nincs a tábornak, de készítünk erdőben foglalkozásokat, drámás foglalkozásokat, ifjúság segítő polgári jogok aktív bevonására való foglalkozásokat. Nagyon sok a sportos aktivitás is, amit itt Orrfű enged, és Orrfű az egy csodálatos hely.
7: Hogy miért is? Stampák Misi szerint a következők miatt.
6: Az emberek az, ami megadja egy helynek a varázsát. És az mellett, hogy tényleg van itt egy 4 tó, van az Orrfőtő, a Pécsi tó és 2 alsó, ami kevésbé használatos fürdőzésre, akár szuppozásra, vitorlázásra, csónakázásra, horgászásra. Az emberek azok, amik ezt a helyet nagyon otthoniassá teszik, mert a Jurtatábor Békés Attilával az egy fantasztikus hely. Aztán minden étkezés a karaoke, kafébár Csabinál, vagy a Mauro étteremben Evelinnél, vagy a sporttáborban Zolinál, ez mind-mind hozzátesz ehhez a helyhez. A Lajos ABC kedves emberekkel, a strandokon is segítjük ezt emberek, el lehet velük beszélgetni, mint hogyha egy kicsit lassabban működne minden, de mégis törődnek az emberek itt egymással. Termelői piac van, úgyhogy jó helyre hozzuk ilyen szempontból a fiatalokat.
7: Hangsúlyozta a táborvezető. Halljuk, miért választották ezt a tábort a fiatalok. Először egy muravidéki résztvevőt hallanak.
8: Göntér Mátyás vagyok, Dobronokról jöttem, és először vagyok ebben a táborban. Azért akartam jönni, mert hallottam, hogy sokan mondták, hogy itt nagyon izgalmas, és ki akartam próbálni.
7: És mi az, ami eddig a legjobban elnyerte a tetszésedet?
8: Sok fürdés, meg a szabadidő, és a sok öröm.
7: Miből fakad ez az öröm, amit ott átéltek?
8: A barátokkal.
7: És a szabadidőben mi mindennel szoktatok foglalkozni?
8: Labdázunk, vagy társalgunk egymással.
7: Ismertél meg új barátokat is?
8: Igen.
7: A Muravidékről, vagy máshonnan?
8: Máshonnan is.
7: Hogy érzed, mi az, amiben így hasonlóak vagytok, és mi az, amiben mások?
8: Hasonlóak vagyunk abban, hogy mindenki magyarul beszél, de abban még nagyon különbözünk, hogy mindenki másik tájról jött.
9: Szarka Hanna vagyok Vajdaságból, és most veszek másodjára részt ebben a táborban. Igazából visszavágytam már ebben a táborban, tavaly sajnos nem volt lehetőségem jönni, mert nagyon sűrű nyári programjaim voltak. De idén adódott erre lehetőség, és ugyanúgy nagyon élvezettel vártam a tábort, mint ha először vennék részt. A programokat nagyjából ismertem, de rengeteg újítással találkoztam már, amióta itt vagyok, pedig még mindig vannak napok hátra. Legjobban talán a közösség hiányzott, illetve a csapatjátékok, a különböző foglalkozások. Nagyon élvezetes az egész tábor hangulata, úgyhogy nagyon visszavágyódtam ide.
7: Vannak régi ismerősök is?
9: Igen, vannak folyamatosan, akik már oszlopos tábortagok is visszajárnak folyamatosan. Velük jó volt újra összebarátkozni, és még jobban megismerni őket, hiszen mint idősebbek vagyunk, már változtunk. Viszont vannak rengetegen újak is, és megint jó volt új szoros barátságokat kapcsolni, illetve én elhívtam egy barátnőmet a táborba, ő is vajdasági, és jó volt így kicsit ketten is együtt újra átélnünk ezt a tábort, és neki is így bemutathattam a többieket, a helyeket, és így még izgatottabban éreztem magamat is.
7: A következő táborozót is megfogta az útra kamasz hangulata.
10: Én Pungos Török Barna vagyok, Magyarországról érkeztem, azon belül Magyar Szombatfáról, és a tábor hangulata nagyon jó, nagyon tetszik az egész. Számomra a vicces pillanatok, a röplabdázások, és ezek a jó pillanatok.
7: A foglalkozások közül talán a sportjátékok azok, amelyek inkább közel állnak hozzád, vagy valami más?
10: Igen, a sportjátékok és a társalgós játékok, hogy megismerjük egymást jobban.
7: Jöjjön még egy muravidéki táborozó, aki már harmadízben van Orfűn.
11: Az én nevem Oberszál Lars, Hosszifaluból érkezök. Azért vonz ez a tábor, mert itt rengeteg barátom van, és mindenki megért mindenkivel. A kedvenc tevékenységem az volt, hogy elmentünk egyet strandolni, és röpabdáztunk, és egyet szupoztunk, és nagyon élveztük, meg akkor a vízben ilyen vízilabdáztunk, egy ilyesmit.
7: Ilyen játékokat itthon is szoktatok csinálni, vagy van rá lehetőség, el szoktatok menni valahova?
11: Sajnos nincs lehetőség, mert ilyen nagy csapatban nem bírunk lenni.
7: Esténként mivel telnek a napok?
11: Amikor mindenki elmegy a saját jurtába, akkor így ötösével benn vagyunk a jurtákban, és mesélünk egymásnak történeteket.
7: Milyen egyébként a jurtás élet?
11: Hát az eléggé érdekes. Vagyunk 61 egy jurtában, és igazából csak ott vannak a cuccaink, mert főleg kint vagyunk a természetben, és tevékenységeket csinálunk. Estére bemegyünk, ott alszunk, és beszélgetünk. Azért éri meg ebbe a táborba elmenni, mert sok új dolgot, mondjuk rá a varást, meg a karperec varást is megtanulsz. Sok új tehetséget tudsz itt felfedezni, meg a önbizalmadat meg tudod erősíteni.
7: Mesélték a fiatalok. Stampach Misi táborvezetőtől pedig még megtudtuk.
12: Annyiban különbözik talán a tavalyitól, meg az eddigiektől, hogy nagyon sokan vagyunk, és nagyobb spektrumon, vagyis a legfiatalabb az a tábor ideje alatt töltötte be a 12. életévét, a legidősebb pedig a 17. életévén is már túllépett. Ez kihívások elé állított minket, hogy a programokat úgy állítsuk össze, hogy a legfrissebbeknek, de már az öreg rókáknak, valakivel már 6. éve együtt táborozunk. A jövőt tekintve biztos, hogy megérett az idő arra, hogy legyen külön középiskolás és külön általános iskolás tábor. Most nem érződik ebből hátrány. Az ilyen helyzetekből lehet előnyt kovácsolni, és a tolerancia, a gondviselés, az egymástól való tanulás még inkább teret nyerhet.
1: Az idősek intézményes ellátásának bővítésével rövidesen közvetlen környékünkön is új idős otthonok nyílnak. Sálovcin és Kebelén a Lendvai idősek otthona, Dobronakon pedig a Rakicsáni idősek otthona keretében valósulnak meg a beruházások. Sálovcin mintegy 3 hét múlva, egészen pontosan 2026. augusztus 6-án nyílt napot szerveznek, így a hivatalos megnyitó előtt a környékbeli érdeklődők is megtekinthetik az új létesítményt. A beruházás megvalósításáról Gorán Kuzma, a Lendvai idősek otthonának igazgatója, és Istok Fártek Sálovci község polgármestere nyilatkozott Cigán Szilvia és Horváth Dávid mikrofonja előtt.
13: A nemzetiségileg vegyes lakosságú területen és annak határán jelenleg 3 idős otthon építése valósult meg. A végső simítások után azt tervezik, hogy az intézményes ellátást szolgáló létesítményeket kora ősszel hivatalosan is átadják rendeltetésüknek. A Lendvai idősek otthona égisze alatt a határmenti Kebelén és a goricskói kétnyelvű községben Sálovcin épült új egység az idősek gondozására. Sálovcin még az átadás előtt nyílt napot szerveznek. A projekt készséges partnere Sálovci község. Istok Vártek polgármester.
3: Az idős otthon építése Sálovcin fontos projekt az egész község számára, hiszen a jövőben itt lesz a tartós intézményes és otthoni gondozás, valamint az összes többi szolgáltatás központja. Mögöttünk van a műszaki ellenőrzés, megszereztük a használatba vételi engedélyt, a munkálatok java része befejeződött. Már csak apróságokat kell pótolni a berendezésnél, az edények és hasonlók beszerzése is folyamatban van. Az otthon vezetőségével most már a személyzeti kérdéseknél tartunk. Az ápolók és gondozók létszáma valószínűleg megfelelő.
13: A jó hírt a Lendvai idősek otthonának igazgatója is úgymond megerősítette. A Sálovci egységről érdeklődtünk, Gorán Kuzma pedig elmondta.
14: V kratkem načrtujemo zaključek dveh investicij. To sta investicija enota v Šalovcih in enota v Kobelju. Obe skupaj sta vredne nekje slabih 6 milijonov evrov sredstev. Zdaj,
3: rövidesen a két beruházás befejezésére kerül sor. Az egyik a Sálóci, a másik a Kebelei egység. A két projekt összértéke megközelíti a 6 millió eurót. A beruházások megvalósítása után a személyzeti kérdések, illetve a munkaerőfelvétel következik. Több pályázatot is meghirdettünk, és arra biztatjuk az érdeklődőket, hogy jelentkezzenek. Összesen 30 új munkatárs alkalmazását tervezzük, közülük néhányan a háttérszolgáltatásoknál dolgoznak majd, hiszen kapacitásunk jelentősen bővül. Az intézet az új egységekkel együtt már több mint 200 egésznapos ellátott gondozását biztosítja. Emellett az új helyszíneken további szolgáltatásokkal is bővíteni kívánjuk tevékenységünket. A megnyitás mindenképpen a személyzettől függ. Ha ezen a téren nem adódnak bonyodalmak, egyelőre jók az előrejelzések, minden a tervek szerint haladhat. Az érdeklődés megvan, de majd kiderül, hogy ténylegesen hány álláshelyre lesz jelentkező. Sálócin és Kebelén hasonló egységekről van szó. Egyenként 24 személy egésznapos ellátását tudjuk biztosítani. Emellett néhány ideiglenes férőhelyet is kialakítottunk, amelyeket például szabadság idején vagy más rendkívüli esetben lehet majd igénybe venni. Kebelén a napközbeni ellátás számára is terveztünk helyiségeket. Mivel azonban kisközségről van szó, egyelőre nem tudni, milyen érdeklődésre számíthatunk. Sálócin a napközbeni ellátás egyelőre nem esedékes, mert ezt a szolgáltatást már a Korenika biztosítja.
14: Preložnosti in tako naprej, glavno, kar se skozi življenje v družinah pač nakaže. Vsekakor bomo pa tudi imeli en del namenjen v Kobelju tudi morebitnemu dnevnemu varstvu, zdaj, ker gre za majhno občino, ne vemo, v kakšni meri bo ta storitev tam interesantna, vendar pa možnost prav gotovo obstaja v Šalovcih, sicer dnevnega varstva zaenkrat nismo razvijali, zaradi tega, ker to storitev zagotavlja Korenika.
13: Gorán Kuzma, a Lendvai idősek otthonának igazgatója a legutóbbi alkalommal elmondta, hogy az NPK, vagyis a gondozói nemzeti szakmai képesítés megszervezésében igen sikeresek. A gyakornoki időszak alatt a jelöltek megszerezték a gondozói nemzeti szakmai képesítést. Összesen 20-an részesültek a képzésben. A résztvevők nagy része az intézetben maradt, és itt vállalt munkát, tudtuk meg Kuzma igazgatótól, aki örülne, ha ez a program a jövőben is folytatódna, hiszen így az idősek otthona a személyzeti kérdéseket is gördülékenyebben tudná megoldani. Tapasztalata szerint ugyanis térségünkben vannak olyanok, akik szeretnének ápolóként dolgozni a Lendvai, illetve várhatóan a Sálovci és a Kebelei idősek otthonában is.
3: A szünidő, illetve a szabadságok idején nyílt napot szervezünk, hogy az érdeklődő polgárok megtekintessék az otthont. Ősszel, pontosabban szeptemberben pedig megkezdődik a tevékenység, amelyet hivatalos megnyitóval is megünneplünk. Nem hivatalosan kijelenthetem, hogy a szobák nagy része már csak nem betelt.
13: Nyilatkozta Istok Fártek Sálovci polgármestere. A Lendvai idősek otthona a Sálovci egységét az augusztus 6-ai nyílt napon tekinthetik meg az érdeklődők.
1: Pénteki hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

Neked, hogyha nem lehet, mi lehet mégis jó pofa? Furcsa ez nagyon, nem is akarom.

Mit mondjak, ha ide ülsz? Mit mondjak, ha odébb állsz? Úgy mondom, hogy ne legyen. Te mondod, hogy mit ugrálsz? Aztán mondom, hogy legyen. Te mondod, hogy dehogy, vagy inkább de. Aztán mondom, hogy hülye vagy. És te mondod, hogy te.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

vársz. Rám nézel szembizonytalan, és sóhaj úgy jött és illant el hamar. Mámoros érzés elterít, kérlek, sétáljunk réteken megint.

a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad

0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.